0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket. And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
1: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
0: Either way, God loves us.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Szerintem az a világ egyik legtragikusabb dolga, ha valaki keresztény létére boldogtalan. Hallottok engem? Sőt, szerintem a boldogtalan keresztény fogalma az egy oximoron. Szerintem ezt a két dolgot nem is kéne egy mondatban említeni. Az Istennel való életem első éveiben sokat küszködtem, és frusztrált voltam, de most már tudom, hogy ennek nem kellett volna így lennie. És jó dolog az, ha időnként mások hibáiból tanulhatunk. Ezért aztán ma az Istennel való bensőséges kapcsolatról szeretnék beszélni. Mert hiszitek-e vagy sem, minél közelebbi kapcsolatban vagyunk Istennel, minél mélyebb a személyes kapcsolat ő vele, és a személyes az azt jelenti, hogy ez közted és Isten között van. Minél mélyebb a személyes kapcsolatod Istennel, a gonosz annál jobban fél tőled.

Újra elmondom, minél mélyebb és bensőségesebb, minél személyesebb és valóságosabb, minél igazibb az Istennel való kapcsolatod, a gonosz annál inkább fél tőled. Nem hiszem, hogy túlságosan zavarja a gonosz, ha részesei vagyunk valamilyen szervezetnek. Megpróbáljuk követni a vallásos szabályokat és előírásokat, de közben nincs igazi szívbéli kapcsolatunk Istennel, és csak megjátsszuk magunkat. Tudjátok, emlékszem, amikor ez jó régen volt, amikor úgy gondolkoztam, hogy ezt vagy azt inkább nem említem meg Istennek, mert erről nem akarok beszélni. Micsoda butaság volt ez? Ő már mindenről tudott, és csak annyit várt tőlem, hogy megnyíljak és beszéljek neki róla. Úgy hiszem, hogy két kulcs létezik az Istennel való bensőséges kapcsolathoz, és tudom, hogy a férfiak időnként visszahőkölnek a bensőségesség szótól, de most lépjetek túl ezen. Isten egy közeli, bensőséges, személyes, szeretetteljes, dinamikus, erőteljes kapcsolatot akar veletek. Barátotok akar lenni. A kereszténység nem heti egy templomba látogatásról szól. Túl kell lépnünk ezen. Keresztény vagy? Gyülekezetbe járok, ez számomra semmit nem jelent. Szerelmes vagy Jézusba? Engedelmességben jársz? Egyáltalán miért mész gyülekezetbe? Azért, hogy megkaphasd az áldásodat? Ma elveszem az áldásomat. Szükségem van az áldásomra. Vagy inkább azért mész, hogy áldás légy. Azért mész, hogy közösségben legyél más emberekkel. Hogy épülj az ige által, és teljes szívvel dicsérd Istent. Tudjátok, szerintem az egyház nem tesz olyan jó benyomást a világra, mint kellene. Nagyon sok sötétség van odakint, és itt az ideje, hogy felkapcsoljuk a villanykörtéinket. Mi vagyunk a világ világossága, de sok ember elfelejtette felkapcsolni az égőjét, ezért nagyon fontos, hogy mindannyian, engem is beleértve, igazán, igazán odaszántan komolyan vegyük azt, ami a világban folyik, ami a saját életünkben folyik, és fel kell ismernünk, hogy egyszer megállunk majd Isten előtt, és el kell számolnunk majd az életünkkel. És nem is annyira a mennyről vagy a pokolról van szó. Kegyelemből van üdvösségünk, de akkor is. Nem akarom pazarolni az időmet. Isten idejét sem akarom fecsérelni. Nem akarok olyan ember lenni, aki nem terem gyümölcsöt. Nem akarok úgy lenni itt, hogy csak a helyet foglalom. Nem akarom azzal tölteni az időmet, hogy butaságokról vitatkozom Istennel. Ideje, hogy alárendeljük magunkat neki. Ideje, hogy engedelmeskedjünk. Ideje, hogy igazak és őszinték legyünk Istennel. Hiszem, hogy az Istennel való közeli bensőség kapcsolat egyik kulcsa. Hányan vágytok erre? Szerintem az egyik kulcs az igazság. Amikor igazán őszinték vagyunk Istennel. Ne tarts vissza semmit. Ne próbálj visszatartani bizonyos területeket, amelyek csak hozzád tartoznak, és ahová nem engeded be Istent. Ne mondd azt, hogy ó, nem, azt nem, Istenem. Mindent, csak azt ne. Mindent adj oda. Jézus azt mondta, mindaz, ami az atyáé, az az enyém, és minden, ami az enyém, az az atyához tartozik. Ha vannak olyan területek, ahol visszatartasz dolgokat, vagy nem engeded be oda Istent, vagy azt gondolod, nos, egész jól vagyok ezeken a területeken, de amazt inkább hagyjuk. Nem, mindent oda kell adni neki. Neki mindenhol elsőnek kell lennie. Tehát igazság, Istennel való kapcsolat, ima. Mi olyasmivé változtatjuk az imát, amivé nem kéne, és így feladattá és kötelességé válik, pedig az ima csak beszélgetés Istennel. Őszinte beszélgetés Istennel, ahogy egy baráttal beszélnénk, amikor nem próbáljuk megjátszani magunkat. Nem kell elváltoztatni a hangodat, amikor imádkozol. Ó, te szentséges atya! Hallottam, amikor az emberek ezt csinálták. Olyan, mintha különböző hangjuk lenne a beszédhez, és különböző az imádkozáshoz. És fogadok, hogy Isten azt gondolja, abba hagynád ezt? Én vagyok, Istenem, Joyce! Őszintesség és idő. Ha közelséget szeretnél Istennel, akkor időt kell befektetned. És már most megmondom, hogyha nem vagy hajlandó erre, akkor egész életedben vagy.

Isten erőt kínál nekünk, de ez az erő a vele való bensőséges kapcsolatból fakad. Évekig üvöltöztem a gonosszal, úgy értem, addig kiabáltam és dorgáltam őt, amíg már alig maradt hangom, és még mindig nem arattam győzelmet. Aztán egyik nap Isten megszólított, amikor épp ezt csináltam imádkozás címén, ami a leginkább kiabálásból állt. Azt mondta, miért nem tanulmányozod az igében, hogy Jézus miként végezte a szellemi harcot? Neki semmi gondja nem volt a gonosszal. Úgy értem, ha Jézus megjött, akkor a gonosz eltávozott. Nem akarom, hogy egy héttel korábban kelljen Főnixbe jönnöm, és egy hétig a démonokkal kelljen üvöltenem, mielőtt prédikálnék. Azt akarom, hogy amikor én megérkezem, a gonosz eltűnjön. Amen. És amikor dolgozni mentek, az összes démonnak el kell bújnia. Amikor reggel leteszed a lábad a padlóra, az egyik démonnak így kellene szólni a másikhoz. Ó, te jó ég, kikelt az ágyból. Ó, ne már megint felkelt. Ne ez legyen, hogy ó, tudod, a gonosz így, a gonosz úgy, meg amúgy. Túl sokat beszélünk a gonoszról. Ezért, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan élt, és azt, hogy nem igazán volt problémája a gonosszal, hogy minden csatát megnyert, minden kísértésből győztesen jött ki, amivel csak szembenézett. Akkor hamar megtanulunk néhány leckét, és ebbe most nem fogok belemenni. Ez önmagában is egy külön sorozat lenne, de az egyik dolog, amit észreveszünk, hogy mindig nagyon sok időt töltött az atyával. Mindig időt töltött vele. Az Istennel való kapcsolatunk során megerősödünk, és tudom, hogyha feltenném a kérdést, és mind őszinték lennétek, ha megkérdezném, hogy hányan küzdötök azzal, hogy rendszeresen minőségi időt töltsetek Istennel, hányan küzdötök azzal, hogy rávegyétek magatokat erre, akkor valószínűleg minden kéz a magasba lendülne. Tehát, ha a gonosz ennyire erőteljesen küzd ellenünk ezen a téren, vajon mi az oka ennek? Szerintetek miért van ez? Tudjátok, mindig elmondom az embereknek, hogy örülök, ha nézik a műsoromat reggelente, de nem akarom, hogy az Istennel töltendő időt helyettesítsék velem. Hallotok engem? Ne gondoljátok, hogy ha megnéztek egy prédikátort a tévében, akkor az Istennel töltött időnek felel meg. Örülök, hogy eljöttetek erre a konferenciára. Remélem, hogy egész hétvégére maradtok. Vasárnap délelőtt is itt leszek a 10:45-ös alkalmon. Elmehettek a saját gyülekezetetekbe, utána pedig átszaladhattok ide, hogy velünk legyetek. Aztán aznap este 6-kor is itt leszek. Szívesen látunk benneteket, de emellett szeretném, hogy időt töltsetek Istennel. Szeretném, hogy reggel kiemeljétek a kis hátsótokat az ágyból, és szeretném, hogy Istent keressétek, mielőtt idejöttök. Amen. Szeretném, hogy jegyzeteljetek, majd beszéljétek át a lejegyzetelt dolgokat Istennel. Tudjátok miért? Ma este is kaptok egyrészt, holnap reggel is, holnap este is, meg szombat reggel is. Néhányan lehet, hogy már korábban itt voltatok a pásztor képzésen, és ott is mindenféle hasznos információt kaptatok. De ez csak ennyi marad, amíg meg nem beszélitek Istennel, és azt nem mondjátok, hogy megkaptam ezt a tudást, meg az igéket, de szeretném, ha működne is az életemben. Ezért idehozom neked, Istenem, mert nélküled semmi vagyok. Nagyra értékelem az ajándékokat, amelyeket az embereknek adtál, amivel szolgálhatnak felénk, de ők nem egyenlők veled, és arra kérlek, hogy építsd be mindezt az életembe, hogy működjön, és adj nekem kijelentést mindenről. Miután végighallgattatok egy csomó üzenetet, nem merészeljetek hazamenni egy 4 pontos tervvel, amivel most majd megváltoztatjátok a világot, mert már több információ áll rendelkezésetekre. Ha tudni akarjátok az igazságot, szerintem az az egyik legnagyobb problémánk, hogy túl sokat hallunk túl gyorsan, és ezek egyike sem jut elég mélyre bennünk. Úgy értem, te jó ég, a tévével, a rádióval, a sok CD-vel, a DVD-vel, annyi minden elérhető ebben az országban, hogy 5 nap alatt 20 különböző prédikációt hallgathatunk meg, és világos, hogy ezek egyike sem válik igazán valóságá, mert elmélkednünk kellene rajtuk, meg tanulmányozni őket. A lényünk legmélyére kell beépíteni ezeket. Mindenfélét hallgatunk, aztán időnként hallunk valamit, és arra gondolunk, ez az, erre van szükségem, ez az, ez az igazi probléma az életemben. Ilyenkor jól teszed, ha jegyzetelsz, és az ilyen dolgok esetén kell magánórákra beiratkozni, oda kell menni Istenhez, és azt mondani, nos,
ezen a területen magánórákra van szükségem. Tanulmányoznom kell ezt, tanulnom kell, növekednem kell, meg kell keresnem ezeket az igeverseket, meg kell keresnem az összes ide vonatkozó igeverset a Bibliában. Semmi sem ér fel a személyes igetanulmányozással. Ne cseréld fel a személyes igetanulmányozást arra, hogy valami

0: Aki tanulmányozta az igét, kanállal adagolja azt neked. Amen. Isten nagyszerű, neki nagyszerű terve van az életedre. Ő a te partnered az életben, de ő nem fog mindent elvégezni helyetted. Ő megadja majd az erőt, a képességet, hogy megtehest, amit kell. Megadja a bölcsességet, hogy megtedd, de nem fog mindent megcsinálni helyetted. Erőfeszítést kell tenned, és ki kell tartanod, álhatatosnak kell lenned. Nem szabad majd feladnod. Lesznek olyan dolgok az életedben, amiket el kell majd engedned, és néhány olyan dolog, amit meg kell majd tenned, pedig nem akarnád. Néhány dolgot fel kell adnod majd, amiket szeretsz, de minden ilyen lemondás végül olyan boldoggá fog tenni, hogy alig bírsz majd magaddal. Pillanatnyilag semmilyen fenyítés nem látszik örvendetesnek. Később azonban valakinek el kell kezdenie foglalkozni a későbbi dolgokkal. Tudjátok miért? Mert a későbbi dolgok el fognak jönni számotokra, akár hiszitek, akár nem. Az idő senkinek sem áll meg. Halleluja! Efézus 6:10. Megnézünk majd néhány igét, és bebizonyítom, hogy Isten megharcolja majd a csatáitokat, ha azt választjátok, hogy közeli kapcsolatot alakítotok ki vele. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Erősödjetek meg a vele való egységetekben. Egység szó azt jelenti, hogy egynek lenni. Ez egy másik módja annak, hogy az Istennel való mély, bensőséges, közeli kapcsolatról beszéljünk. A bensőséges szó definíciója az, hogy részt venni valamiben, ismerni minden részletet. Isten az életünk minden területében részt kíván venni. Te jó ég, emlékszem, amikor Isten megérintette az életemet, még 1976-ban betöltött a szellemével, és hatalmas módon megérintett. Istennel kapcsolatban minden nagyon valóságossá vált számomra, és tudjátok, Isten beszél hozzánk. Tudom, hogy amikor ezt mondjuk, sokan megijednek, és tudjátok, kezdek egy kicsit... Inkább hagyjuk ezt. Tudjátok, egyszer egy konferencián arról beszéltem, hogy Isten ezt mondta nekem, meg azt mondta nekem, tudjátok, ahogy szoktam, de az egyik férfinak nem tetszett ez, és úgy érezte, hogy ki kellett igazítani engem, hogy ne zavarjam össze az embereket. De hogy lehet, hogyha valaki olvassa a Bibliát, utána mégis azt mondja, hogy Isten nem szól hozzánk. Hiszen Isten vezet minket, irányt mutat, persze nem hallunk állandóan hangokat, és szerintem sokan erre gondolnak. Hát kinek gondolod magad? Azt hiszed, hogy valami forrod rotod van a mennyhez. Nos, az én juhaim hallják az én hangomat, az idegent pedig nem követik. Ha ismerjük az igét, akkor hallani tudjuk Istent, és tudom, hogy ez igaz, mert amikor Isten megérintette az életemet a 70-es években, én nem kerestem azt, hogy halljam őt. És nem is tudtam, hogy ez lehetséges, de elkezdtem hallani az Isten hangját, és olyan izgatottá váltam, hogy alig bírtam magammal. Tudjátok mit? Egy pénteki nap volt, amikor Isten megérintett, én pedig aznap este egy bowling csapatban játszottam, amit Dave és én alapítottunk. Most figyeljetek! Szeretném megmutatni, hogy Isten mennyire bensőséges akar lenni veled. A veled való kapcsolata nem csak a szellemi dolgokról szól. Isten az életed minden egyes területével törődik. A bevásárlással, a takarítással, az olajcserével, a forgalomban való vezetéssel, a pelus cserével, hiszen erről szól a bensőségesség. Minden olyan dologban részt akar venni, ami számodra fontos. Te pedig ne zárt ki őt többé, azt gondolva, hogy ő nem törődik ezekkel. Tehát péntek este bowlingoztam. Nem vártam, hogy Isten szólni fog hozzám a bowlingozással kapcsolatban. Azt sem tudtam, hogy hogyan kell ez, de azt hallottam a szellememben, hogy miért nem kérsz meg, hogy segítsek a bowlingozásban. Azt gondoltam, biztos nem fogok ilyet tenni. Mert tudjátok, úgy gondolkoztam, hogy Istent a nagy katasztrófákra, meg a szellemi és vallásos dolgokra kell tartogatni. De a bowlingra? Aztán máskor olyasmit is hallottam, hogy miért nem kérsz meg, hogy segítsek beállítani a hajadat, hogy befejezhessd a mérgelődést. Szóval el sem tudjátok képzelni, kérlek figyeljetek rám, fogalmatok sincs róla, milyen izgalmas lesz a kapcsolatotok Istennel, ha megnyíltok neki, és felismeritek, hogy őt az életetek minden területe érdekli. Kérlek, értsétek meg, amit mondok. Ha csak két dolgot taníthatnék, ami nem lehetséges, mert folyamatosan új dolgokkal kell készülnöm a tévé miatt, de ha utazó szolgáló lennék, és csak egyik helyről a másikra mennék, akkor valószínűleg két üzenetet prédikálnék, ezt és a másikat a szeretetben járásról. Mert végül is a Biblia azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szenvedélyesen kell szeretned Istent mindeneddel, amit csak van. A másik pedig hasonló. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Gyülekezet, dolgunk van. Néhány dolgot helyre kell tennünk. Ideje van, hogy felnőjünk. Amen. Könyörgök azért, hogy felismerjétek, Isten az életetek minden területében részt akar venni. Többé ne próbáld kizárni őt dolgokból. Ne oszd fel az életedet világi és szent dolgokra. Minden szenté válik, amikor Isten részt vesz benne. Élelmiszerüzletbe menni ugyanolyan szent dologgá válhat, mint gyülekezetbe menni, ha Istennel mész oda. Bármerre mész, törekedj arra, hogy bátoríts valakit, hogy mosolyt csaj valakinek az arcára, hogy valaki jobban érezze magát. Vedd észre a szükségeket, légy készen arra, hogy be is töltsd azokat. Menj és légy Isten titkos ügynöke. Amen. Úgy értem, annyira izgatottá válhatsz a saját életedtől, hogy azt sem tudod, hogy mit csinálj. Lesz célod. Az én célom az, hogy ragyogjon a fényem. Az én célom az, hogy valakinek mosolyt csaljak az arcára, nem pedig az, hogy minden reggel felkeljek, aztán mérges és depressziós legyek, mert nem megy minden úgy, ahogy akarom, hogy aztán elmondjam Istennek, hogy mi az a 25 dolog, amire szükségem van, különben hitehagyott leszek. Lehet, hogy valaki úgy jött erre a konferenciára, hogy Istenem, ha nem hallok valamit a hétvégén, ha nem szólsz hozzám a hétvégén, akkor nem tudom, hogy tovább tudok-e menni. Nos, most szólt hozzád. Dicsőség Istennek, most már tovább léphetsz. Szeresd Istent, meg az embereket. Amen. És ti emberek vagytok, magatokat is szeretnetek kell. Bensőségesség, teljes szeretet, minden fenntartás nélkül. Wow. Hogy folyamatosan a szívünkben legyen. Hogy ismerjük, hogy közel legyünk. Minden dolgot megosszunk egymással. Barátság. Két részvevő egysége. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, erősödjetek meg a vele való egység által. Belőle nyerjétek az erőtöket, amit az ő hatalmas ereje tesz elérhetővé. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Egy nehéz fegyverzetben lévő katona fegyvereit, amit Isten ad nektek, hogy sikeresen megállhassatok az ördög mesterkedéseivel és becsapásaival szemben. De hogyan tudjuk megtenni ezt? Légy erős az Úrban, nyerj erőt az egységből, a közösségből, a vele való bensőséges kapcsolatból, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, nem csak fizikai ellenfelekkel harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei természet feletti magasságban vannak. Hadd mondjak valamit, nagyon sok dolog folyik a nem látható valóságban, amiről megfeledkezünk. Van egy láthatatlan birodalom, ami ugyanolyan valóságos, mint ez, amit látunk, és Isten védelme itt van. Rendelkezésünkre állnak az angyalok, de nagyon sok a gonoszság, és sok démoni erő, amelyek megpróbálnak ránk támadni. És tudjátok, jobban teszitek, ha felöltitek a világosság fegyvereit, és valahányszor időt töltötök Istennel, jól teszitek, ha felöltitek Krisztust, és ezt a fényt, és felöltitek az új természetet, és akkor a gonosz nem tudja majd, hogy mihez kezdjen veletek. A téged betakaró fény megvakítja majd őt a sötétségben, amiben él, ha megtanulod, hogyan tedd ezt. Ha valaki megbánt, menj és tölts időt Istennel. Ne pletykálj az illetőről, és ne mondd el 40 barátodnak, akik úgysem tudnak segíteni neked. Nem azt mondom, hogy rossz, ha beszélünk másokkal. Isten embereket használ. Hála Istennek használ minket egymás felé, de eltúlozzuk időnként. A telefonhoz szaladunk, pedig a trónhoz kellene. Ő legyen a legjobb barátod. Amikor úgy érzed, hogy elcsüggedsz, menj Istenhez. Amikor mérges vagy, és kijöttél a sodrodból, meg kell bocsájtanod valakinek, de nem hiszed, hogy képes vagy rá, menj Istenhez. Isten megadja majd az erőt. Ő ad majd neked energiát. Mondd azt, Istenem, nem hagyom abba az imádkozást, ami kegyelmet nem adsz nekem, és nem tudok úgy kisétálni innen, hogy meg tudom tenni az akaratodat, és úgy tudok bánni az emberekkel, ahogy te akarod. Imádkoznod kell. Ennek nem kell valami nagy szellemi dolognak lennie. Nem kell egy bizonyos helyen lenned. A bevásárlóközpont egyik WC-jébe is bezárkózhatsz. A férjem 18 éves korában kapta meg a Szent Szellem keresztséget, miközben a WC-ben volt a munkahelyén. A Szent Szellem nem fél a Billytől. Nem tudtam kihagyni, bocsánat. Ezért lehet, hogy kapok majd, nem tudom. Nem vagyok tiszteletlen, csak szeretném, hogy megértsétek, hogy a Szent Szellem nagyszerű és elképesztő, és milyen csodálatos dolog az, hogy egy ilyen erőteljes és nagyszerű Isten lejön ide, és azt mondja, én lemegyek oda is. Elég volt ebből, én lemegyek oda. És azt mondja, én soha el nem távozom, és el nem hagylak téged, én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Te jó ég, micsoda dolog az, amivel rendelkezünk, de mi időnként olyan vakok vagyunk, és nem látjuk, amink van, és küszködünk, és átmegyünk dolgokon, nem tudjuk, hogy kibírjuk-e addig, amíg Jézus visszajön, és szükségünk van az áttörésre. Én is végigcsináltam ezt. De annyira belefáradtam, hogy rosszul csináljam, végül azt mondtam Istennek, meg kell tanítanod, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Csárli néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma egy 2018-ban rögzített beszélgetést fogtok hallani a Kultúrasztal külön kiadásaként. Vendégem Philip Yancey, amerikai író, rengeteg keresztény könyv szerzője. Másodjára találkoztam vele a beszélgetés alkalmával Budapesten, a Veselényi utcai baptista imaházban.
2: So welcome everybody. Today I have the privilege.
1: Üdvözlök mindenkit. Ma abban a kiváltságban van részem, hogy meginterjúvolhatom és beszélgethetek Philip Yanceyvel. Mr. Yancey újságíró, számos könyv szerzője, amelyeket ez idáig a világ 35 nyelvére fordítottak le, és több mint 15 millió példányban keltek el világszerte. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk. Először akkor találkoztunk, amikor az Ez az a Nap fesztivál miatt érkeztél Magyarországra.
3: Yes, and as I recall, there were
4: 20,000. És ha jól emlékszem, 20,000 sikoltozó tinédzser volt ott.
1: Így igaz.
4: És egy nagyon hangos rockzenekar. Én a kiadómmal jöttem autóval Horvátországból, 15 percre. Aztán vissza is autóztunk úgy, hogy ez egy emlékezetes, de rövid látogatás volt.
1: Rövid látogatás volt, de a mostani itt tartózkodásod más, mert amennyire tudom, 3 hetet töltöttél Európában, és ez alatt az idő alatt sok különböző helyen jártál, és több különböző országba is ellátogattál. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy mi mindent csinálsz Európában most?
3: I should clarify, my first invitation.
4: Szeretném tisztázni, hogy az első Magyarországra szóló meghívásom Magyarországról érkezett. A könyveim itteni kiadója, a Harmad kiadó, addigra már próbálkozott egy ideje, hogy megszervezzen nekem egy könyves turnét. Úgyhogy emiatt jártam Budapesten, aztán Debrecenben. És megszerveztek néhány lenyűgöző utat is, például egy határközeli cigánytáborba, Munkácsra, ha jól ejtem ki a helynevét.
1: Munkács, így igaz.
4: Szóval Munkácsra, ami a magyar-ukrán határ túloldalán van. Egy kicsit trükkös volt átjutni a határon, de végül sikerült. Magyarországon kívül Ukrajnába is ellátogattunk. Jó részt Kijevbe, sőt, Fehér-Oroszországba is. Fehér-Oroszország meglátogatása nagyon érdekes volt, mert több mint 1000 fiatal szakember gyűlt össze, akik keresztények voltak, 15 különböző posztszovjet államból, és azt beszélték meg, hogyan tudnak hatással lenni az őket körülvevő társadalomra. Természetesen, ami közös volt bennük, az az, hogy mindannyian beszéltek oroszul, mert az iskolában kötelező volt oroszul tanulniuk. Szóval a körülmények sokat változtak, ahogy Ukrajnából Fehér-Oroszországba, majd Magyarországra jöttünk. Az utazás megváltoztatja a gondolkodásmódodat, mert különböző fázisai vannak a múltra adott reakciónak. Ennek ellenére ezen a konferencián például az volt a közös bennünk, hogy mindannyian keresztények voltunk, és ez egy csodálatos dolog. Ezek buzgó fiatal szakemberek voltak. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban mondok beszédet, az gyakran őszhajú emberek felé irányul, mint amilyen az enyém is. Itt azt találom, hogy az idősebb generáció szinte kimaradt egy aktív szolgálati időszakról az egyházban, mert az nehéz volt, korlátozások voltak, míg most az egyházat egyre inkább a fiatalok vezetik. Személy szerint én ezt felpesdítőnek találom.
1: Mi az az üzenet, amit te az elmúlt 3 Európában töltött hetedben kaptál? Van valami, amit szeretnél megragadni, magaddal vinni, és talán meg is osztani azokkal az amerikaiakkal, akikkel találkozol? Vannak leckék vagy tanulságok, amiket itt tanultál meg az európai emberektől?
3: Yes, in the United States right now there's quite.
4: Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban most elég nagy a megosztottság. Talán itt is hallottok arról, ami a demokraták és a republikánusok között megy. Csúnya dolog ez. Nagyobb a megosztottság most Amerikában, mint az elmúlt években. És sok amerikai keresztény gondolja úgy, hogy Isten országa aszerint emelkedik fel, vagy hanyatlik le, hogy ki van hatalmon itt a Földön. De ez nem igaz. Ha elmész egy olyan konferenciára, ahol én voltam, ott azt látod, hogy Fehér Oroszországban a keresztények ellen még mindig diszkrimináció van, és nincsenek olyan lehetőségeik az oktatás vagy a kormányzás területén, amilyenek egy nem kereszténynek vagy egy ateistának vannak. Míg ti itt Magyarországon most fedezitek fel a szabadságotokat, és nyugatra tekintetek, és sokkal inkább az Európai Unió felé orientálódtok. Ukrajna a kettő között van. Különböző irányokba szakítják, és az ortodox egyház van jelen, ami a kormányhoz kötődik. De elszakadóban van Moszkvától. Szóval az üzenet számomra az, hogy a hitünk, vagyis Isten országa nem függ ennek a világnak az országaitól. És tudjuk, hogy ez igaz, például a kommunista Kínában is, ahol a lélekszám szerinti eddigi legnagyobb ébredés történt meg egy felülről meghatározott ateista, kommunista kormány vezetése alatt. Ennek ellenére a kínai egyház virágzik. Mi ezt tudjuk, de könnyű elterelni innen a gondolatainkat afelé, hogy hát nem lenne nagyszerű befolyással bírni hatalmi pozíciókban. Vannak olyan keresztények az Egyesült Államokban, akik szerintem szinte eladják a lelküket, hogy közel legyenek a nagyhatalmi pozíciókhoz. Ez szerintem veszélyes. Európa történelme is ezt mutatja.
3: Close to have access to power, and that's always a dangerous thing, and Europe's history shows that.
2: Yes, that's right. Now you're here in Hungary.
1: Most azért vagy itt velünk Magyarországon, mert a könyveid rendkívül népszerűek a magyar olvasó közönség körében. Ha jól tudom, csak idén 6 könyved jelent meg 2018-ban, és én ezek közül kiválasztottam az egyiket, a Meghökkentő Kegyelem című könyvedet, ami egy utánnyomás, hogy nézzük meg egy kicsit alaposabban is. És azért is vagy velünk, mert az új könyveddel turnézol. Tudnál nekünk mesélni kicsit erről a legújabb könyvedről?
3: Igen.
4: Ez tulajdonképpen az első könyvemből ered, amit megírtam. Az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj. Az angol címe ez, de szerintem a magyar is. Később visszatértem ehhez a könyvhöz, és revideáltam. Sok időt töltöttem el olyan helyeken, ahol nagy szenvedés van. Gyakran kértek fel, hogy tartsak beszédet ilyen helyeken. Például Japánban a cunami után, Szarajevóban és hasonló helyeken. Azokban az iskolákban, ahol iskolai lövöldözések történtek az Egyesült Államokban, és iskolás gyerekek haltak meg. Hosszú ideje együtt élek ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen az egész pályafutásom során. És úgy találom, hogy Európa egy olyan hely, ami ismeri a szenvedést. Az Egyesült Államokban kevés kivételtől eltekintve nem igazán támadtak meg minket. Egészen mostanáig a háborúinkat is megnyertük. Mostanában nem annyira, Irakban és Afganisztánban bonyolultabb a helyzet. De Amerika egy olyan ország, ami nem a szenvedés alapján definiálja önmagát. Sőt, ott épp az ellenkezője igaz. De ti Európában tudjátok, mert megvan az a történelmi emlékezet. Magyarországon például néha nyugatról érkező, néha keletről idegen hadseregek masíroztak át rajtatok. Vannak holokauszt emlékhelyeitek. Sok tragikus időszak áll mögöttetek. Nehéz, tragikus gazdasági időszakokat is megéltetek, és sokféle szenvedést az elmúlt időszakban. Szerintem a szenvedés kérdése egybecseng veletek, és őszintén szólva én sokkal inkább otthonosnak érzem, hogy erről a kérdésről Európában beszéljek. Az Egyesült Államok valószínűleg a legrosszabb hely ahhoz, hogy a fájdalomról és a szenvedésről gondolkodjunk, mert az alapító okirataikban szabadságot és a boldogság keresését ígérik nekünk. Vagy ha amerikai televíziót nézel, ott azt mondják, csak vedd be ezt a gyógyszert, kövesd ezt az étrendet, és az életed csodálatos lesz. Lehet Rolex órád és Audit vezethetsz, és egyáltalán azt az illúziót keltik, hogy a boldogság egy karnyújtásnyira van tőled. És nekünk szükségünk van üzenetre arról, hogyan birkozzunk meg a szenvedéssel. Őszintén megmondom, hogy én európaiaktól tanultam erről a témáról.
1: Nem tudom, te mennyire tudsz erről, de ha engem kérdezel meg a szenvedésről magyar emberként, és ha emlékezetembe idézem a történelem óráimat, amiken eddig életem során részt vettem, a legemlékezetesebb események, amik eszembe jutnak, egyértelműen azok, ahol katasztrófa történt. 1526 a Mohácsi csata. Ezt minden magyar iskoláskorú gyerek kora gyerekkorától kezdve hallja és tudja. Később a török megszállás, orosz megszállás. Ahogy említetted is, a mi történelmünk tele van tragikus eseményekkel, és ezek közül több is élő emlékezet a számunkra. Különösen az, ami a zsidó honfitársainkkal történt a II. Világháború alatt. Magyarország még mindig az a hely, ahol mindmáig elég nagy számú zsidó kisebbség él. És ha ellátogatsz például Jeruzsálemben a zsidó múzeumba, az egyik falon látsz egy padlótól a mennyezetig tartó térképet, ami lényegében Európát mutatja, ez Európa és Kis-Ázsia térképe, és az országhatárokon belül számokat látsz, amik azt jelzik, hogy az egyes országokból hány zsidót deportáltak a mai Lengyelország és Németország területére a II. Világháború alatt. És a sokkoló dolog számomra magyar emberként az volt, amikor ellátogattam ebbe a múzeumba, hogy a hagyományosan zsidó lakta területek és Lengyelország után Magyarország a harmadik, vagyis a harmadik legmagasabb számot itt láttam ezen a térképen a zsidók számát tekintve, akiket Magyarországról hurcoltak el. Ha bárkit megkérdezel, aki magyarnak tartja magát, akár keresztény magyarokról legyen szó, vagy zsidó magyarokról, vagy szekuláris magyarokról, biztos vagyok benne, hogy megvan bennünk a minket sújtó tragédiáknak és katasztrófáknak az emléke. Egyetértek azzal, amit mondtál. A kérdés, amit fölteszel, az nagyon is él bennünk, és élénk.
2: You know, they may be Christian Hungarians or Jewish Hungarians or secular Hungarians. We surely have this memory of tragedies and disasters that struck. So I agree with what you have said. The question that you're raising is very, very, very much alive and very vivid for us.
4: Tudod, ezt a kérdést sokszor felteszik. Nagyon sokszor, amikor zsidókkal vagyok, ők azt kérdezik meg, hogy Isten miért nem állította meg a holokausztot? Isten miért nem avatkozott közbe? Ez egy nagyon drámai és nagyméretű probléma felvetés. Mondhatnád azt, amit én mondtam egyszer, amikor a Connecticut állambeli Newtownban mondtam beszédet, ahol 28 iskolás gyereket lőttek le, hogy miért nem állította meg Isten a lövöldözőt? Miért nem állította meg Isten Hitlert? Miért nem tette Isten ezt, meg azt? Ezt a kérdést újra és újra feltehetnénk. De nem igazán tudjuk a választ erre a kérdésre. Amit viszont tudunk, és én ezt látom, amikor megnézem a Bibliát, az az, hogy a hangsúly nem annyira a visszafelé tekintés, hogy rájöjjünk, miért történt, mi volt az oka, hanem inkább az előretekintés, hogy megnézzük, mi a mi szerepünk az igazságtalanság elleni harcban, és ezekben a szörnyű dolgokban, amik megtörténtek. Mert Isten alapvetően azt az üzenetet akarja eljuttatni hozzánk, amit ő akar. Az ő embereink keresztül. Rajtunk keresztül. Nekünk pedig harcolnunk kell. És ezekben a múzeumokban, Izraelben azt is láttad, hogy vannak erdők, amiket az igaz pogányoknak ültettek. Azoknak, akik szembe mentek az árral, akik zsidókat mentettek valamilyen módon. Néha az otthonaikban, néha úgy, hogy útlevelet szereztek nekik. Ezek bátor pillanatok, és szükségünk van az ilyen bátor pillanatokra. De állandó harc dúl a jó és a rossz között. Isten ország arra van hívva, hogy álljon ellen a gonosznak, néha még a nagy személyes kockázat és áldozatvállalás árán is.
1: Van egy nagyon jó történet, amit egy zsidó rabbi és filozófus Eli Wiesel mesélt el. Talán ismered Eli Wieselt, vagy hallottál róla.
4: Igen, ismerem.
1: Van egy történet, amit én nagyon érdekesnek találok, amit ő mesélt el. 1986-ban Lokenben felkérték arra, hogy beszéljen a saját reflexióiról arra vonatkozóan, ami a zsidókkal történt 1944-ben Auschwitzban. És ő azt mesélte el, hogy érdekes módon fölállítottak egy bíróságot, ahol zsidó emberek voltak jelen, akik megvádolták Istent. Szóval maga Isten volt a vádlott, és az akkori zsidó vezetők gyűltek össze, hogy megvitassák, Isten hogyan engedhetett meg ilyesmit, hogy megtörténjen, mint a II. Világháború. Egy ilyen léptékű népírtást. És nem is csak a népírtást, hanem mindazt a szenvedést és nyomorúságot, amin akkor kellett keresztül menniük. És szeretném idézni röviden azt, amit akkor Elie Wiesel mondott, mert talán a számunkra is érdekes lehet. Idézem. Nem azért osztom meg ezt a történetet veletek, mert azt gondolom, hogy ez elveszi az emberi felelősséget. Semmi esetre sem. Bolondság lenne Auschwitzet teológiai problémaként azonosítani. Auschwitzet nem Isten okozta. Emberek okozták embertársaik ellen. Elsősorban ez egy emberi probléma és emberi felelősség. De Istent kihagyni belőle épp olyan igazságtalan lenne. A tragédia az, hogy nem tudjuk elképzelni Auschwitzot Istennel, de Isten nélkül sem. A bírósági tárgyalás sokáig tartott. Végül az egyik tanárom, a bíróság elnöke kihirdette az ítéletet. Bűnös. Majd csendült a tömegre. Csend, ami a sínai hegyi csendhez hasonló. Egy végtelennek tűnő csend. Végül tanárom, a rabbi törte meg a csendet. Ezt mondta. Most pedig, barátaim, gyertek, imádkozzunk. És Istenhez imádkoztunk, akit az ő gyermekei pár perccel korábban bűnösnek nyilvánítottak.
2: Silence that could be compared to the silence of Mount Sinai. An endless final silence. Finally, my teacher, the rabbi, broke the silence and said, and now, my friends, come, let us pray. And we pray to God, whom his children, a couple of minutes ago, pronounced guilty.
3: I remember when I was asked to speak at Newtown, Connecticut.
4: Emlékszem, amikor a Connecticut állambeli Newtonban beszéltem, abban az iskolában, ahol 26 éves és 7 éves kisgyereket lőtt le egy fiatalember, aki csak bement és elkezdte lelőni őket. Épp egy újságcikket írtam akkoriban az új ateistáról, olyan emberekről, mint Christopher Hitchens vagy Richard Dawkins, akik nyugaton nagy sajtó nyilvánosságnak örvendenek.

0: majd felbomlik az egész, és hogy ez egy vak, könyörtelen közöny világegyeteme. Ez a kifejezés Richard Dawkinstól származik, hogy vak, könyörtelen közöny. És annyira tudatában voltam annak, hogy a mi válaszunk nem vak és könyörtelen, sőt az egész nemzet tele volt szeretettel és törődéssel ezek iránt a szülők iránt, akiket megfosztottak a gyermekeiktől. És amikor oda mentem, egy kicsit úgy voltam vele, mint amit az imént olvastál. Rájöttem, hogy van egy kérdés, ami még annál is keményebb, hogy hol van Isten, amikor fáj. Ez pedig az, hogy hol nincs Isten, amikor fáj. Szerintem Elie Wiesel is erről beszélt. Valójában, ahogy olvastam a dokumentumait, úgy tűnik, a táborban és azt követően ő átment egy Istent elutasító időszakon. Rabbi szeretett volna lenni, és becsapottnak érezte magát, hogy Isten néma maradt. Az élete későbbi szakaszában megpuhult a szíve, és nagyon sok minden, amit gyermekként megtanult, előtört belőle. Egy érett, megedzett hitelet, ami néhányunkkal velünk is megtörténik. Olvastam egy beszámolót, hogy a holokausztot átélt zsidók körülbelül 10%-a teljesen elveszítette az Isten hitét. Körülbelül 10%-uk ateistaként kezdte, és úgy jutott hitre, hogy elgondolkodott rajta. Ki máshoz kiálthatunk? Ki máshoz imádkozhatunk? A többiek pedig valahol a kettő között álltak. Szerintem a legtöbben mi is így vagyunk. Ezek a kérdések nem könnyen mennek ki a fejünkből. Ha Isten szerető Isten, ha Isten szuverén, miért engedi meg ezeket a szörnyű tragédiákat? Nekem nincs válaszom erre. Szerintem a Bibliának sincs válasza erre. Egyszerűen azt mondja, emiatt nem neked kell aggódnod. Isten a történelem ura. Megígérte, hogy egy nap mindent helyrehoz. A te feladatod az, hogy bízz benne. És vannak okai ennek a bizalomnak. Bárhová megyek, látok felkavaró történeteket emberekről, akik a nagy szenvedésből megedzett hittel kerülnek ki. A kommunista Kína lenne egy jó példa erre. Meginterjú voltam ott embereket, akik 20-30 évet töltöttek börtönben csak azért, mert nem hagyták abba a prédikálást. És ők nem azért imádkoznak, hogy Istenem, vedd el ezt a fájdalmat, hanem azt imádkozzák, hogy Istenem, segíts elviselni ezt a fájdalmat. Ez része a földi életnek, amit a gonosz épp annyira ural, mint a jó.
1: Valóban. Van egy másik könyved is, Megkökkentő kegyelem a címe, ami úgy tűnik, hogy nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről az eddigiekben beszélgettünk, a világban jelenlévő fájdalomról és szenvedésről. De a világban lévő fájdalom és szenvedés ellenére, ha a Bibliát olvassuk, ott van ez a jelenség, a kegyelem jelenléte is. És a Biblia sokat beszél Isten kegyelméről, ami ingyen adatik nekünk. Ingyen. És nekünk semmit sem kell tennünk, hogy kiérdemeljük azt. A te könyvedben is van sok olyan rész, amikor történeteket mesélsz el nekünk mai emberi tapasztalatokról, és rámutatsz, hogyan tanulhatunk más emberek történeteiből, ők hogyan tapasztalják meg a kegyelmet. Miért olyan meghökkentő a kegyelem? Miért van az, hogy több száz könyv van a könyvespolcokon a témában? Én is megnéztem a saját könyvespolcomat, és nagyszámú könyvet, CD-t és filmet találtam a témában. A Csodálatos Kegyelem címűt például. Szóval nagyon sok könyv elérhető számunkra a témában. Neked is van egy Meghökkentő Kegyelem című könyved. Szerinted van valami lényegi információ, ami nincs meg nekünk? Amiről lemaradtunk, hogy ennyi könyvre és filmre van szükség a kegyelemről? Nem értjük meg a kegyelem lényegét?
2: Now you also have a publication which is called What's So Amazing About Grace. Is there a point we are missing that there is such a great need for so many books or films about grace? Hmm. Do you think? Don't we get the point about grace?
3: We may get the point, but we may not get the experience.
0: Lehet, hogy a lényegét megértjük, de nincs meg hozzá tapasztalatunk. Mi egy olyan világban élünk, amit én úgy neveztem el saját szókincsként, hogy a nem kegyelem világa, ami a kegyelem ellentéte. Ez egy szabályok szerint működő világ. Ha az olimpián vagy, 10 éve edzel és síelés közben elesel, nem mondhatod azt, hogy elestem, újra kezdhetem? Nem. Számodra a versenynek ott vége,

0: Szabályok szerint működünk. A bankok adnak neked kölcsönt, hogy autót vegyél, vagy akár házat is. De ha írsz nekik, és azt mondod, annyira sajnálom, de elvesztettem az állásomat, és a következő 3-4 hónapban nem fogom tudni kifizetni a törlesztő részletemet. Ők azt fogják mondani, hogy sajnáljuk. Átmegyünk holnap, és elhozzuk a kocsit. Mert ez a mi autónk, nem az ön autója. És ahogy már az európai történelem kapcsán is említettük, ha lebombázod az országunkat, mi is lebombázzuk a tiédet. Ha megtámadod az országunkat, mi is harcolunk majd ellened. Ez a karma világa. Azt kapod, amit megérdemelsz, ahogy azt mondani szoktuk. De itt jön Jézus, és ő egyik történettel a másik után mond el valamit, ami ennek ellent mond. Történetet mond el a tékozló fiúról. Ott ki a hős? Nem az engedelmes fiú, aki azt teszi, amit kell, hanem a tékozló fiú, aki elmegy és eltékozolja a vagyont. Jézus történetet mond el egy koldusról is, ahol inkább a koldus a hős, mint sem a gazdag ember. Egyik történetben a másik után a rossz személy a hős. És Jézus üzenetének a lényege az, hogy gyakran azok az emberek, akik azt gondolják, hogy mindenük megvan, azok, akik nem értik meg a lényeget. A kegyelem ingyen ajándék Istentől. A megbocsátás ajándéka, a szeretet ajándéka. De ahhoz, hogy elfogadj egy ajándékot, nyitva kell, hogy legyen a kezed. És gyakran a vallásos emberek azok, ahogy ezek Jézus korában a farizeusok voltak, akiknek zárva volt a kezük, lenéztek más embereket, különbnek gondolták magukat náluk, és azt gondolták, ők rendben vannak. Közben lemaradtak a lényegről, hogy a kegyelem ingyen van, és Istentől van. Azok az emberek pedig, akik ismerik a szükségleteiket, Jézus korában a társadalom legalján voltak. Prostituáltak, adószedők, halászok. Olyan emberek, akik nem álltak előkelő helyen a társadalmi hierarchiában, és jól tudták ezt. Tudták, hogy csődtömegek. És felismerték, hogy szükséget szenvednek. Szeretem használni azt a képet, ami abból a történetből ered, amikor Jézus egy kútnál találkozott egy asszonnyal, és az asszony megpróbálta teológiai kérdésekben szóra bírni Jézust. Hol kell imádnunk Istent? Ezen a hegyen vagy azon a hegyen? Jézus átlát és átvág ezen abban az értelemben, hogy te egy szomjas asszony vagy, nem igaz? Az asszony azt mondja, jól megvagyok, köszönöm. De Jézus folyton visszatér erre, hogy te szomjas vagy, te szomjas vagy. Szerintem ez egy fontos meglátás. Ahogy utazgatok, látok lehorgasztott fejű embereket, akik nyilvánvalóan boldogtalanok, és látok embereket, akik nagyon próbálják teljességében élvezni az életet, mindent egyszerre, és számukra minden csak buli, buli, buli. A felszín alatt viszont szomjas embereket látok, mert kell, hogy legyen értelme az életünknek. Kell, hogy legyen jelentőségünk. És olyan értelemben nincs jelentőségünk, ahogy sok amerikai reklám sugallja, hogy egyre többet halmozol fel. Az életünk értelmét úgy találjuk meg, ha odaadjuk önmagunkat. Jézus ezt nagyon egyértelműen megmondta. A szülők is tudják ezt, mert ha van egy gyermeked, az első néhány hónapban nem kapsz tőle semmit. Nem alszol tőle, keményen dolgozol, a gyerek meg jó rész csak sír. És ez része annak, hogy szülő vagy. Odaadod magad, abban a reményben, hogy egy nap ez a gyerek az a személy lesz, akiről remélted, hogy majd lesz. Ez az emberségünk egy nagyon belénk vésett része. De mi egy olyan materialista kultúrában élünk, ami ennek épp az ellenkezőjét mondja. Igyál még egy pohár bort, ülj le, nézz tévét, vegyél egy forró fürdőt, és boldog leszel. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Mindenkire igaz, akit meginterjúvoltam, hogy a hírességek, a híres emberek azok, akik úgy néznek ki, hogy mindenük megvan. De ez nyilvánvalóan nem igaz. Nézd meg a vállási statisztikáikat, az alkoholizmusukat, a drogfüggőségüket, még az öngyilkossági kísérleteiket is. Ez nem az az irány, ami a legtöbb boldogságot adja. Újságíróként pedig azok az emberek, akikkel találkoztam, akiknek örömük és belső békességük van, és megelégedettek, úgy tűnnek, hogy odaszánják az életüket azáltal, hogy szolgálnak, leprások, migránsok vagy cigányok között. Rájuk nézel, és azt mondod, pénzt kereshetnél, bármit csinálhatnál. De hogy egymás mellé helyezi ezeket Jézus, szerintem igaza van. Azok, akik odaadják az életüket, megtalálják azt. Azok az emberek, akik azzal töltik az idejüket, hogy egyre többet akarnak felhalmozni, ők azok, akik végül elszegényedetten végzik.
1: Te egy különleges technikát alkalmaztál a könyv megírásánál. Jézushoz hasonlóan, aki körbejárt, tanította az embereket a tanítói szolgálata során, ő is gyakran használt példázatokat az emberek tanítására. Az emberek nem értették, hogy mit akar mondani, így oda mentek hozzá, és azt mondták neki, Mester, nem értjük a lényeget. El tudod nekünk magyarázni, hogy mit jelent ez a példázat valójában? A könyvedben te is nagyon sok történetet használsz az üzeneted illusztrálására. Miért választottad ezt az írásmódot, ahelyett, hogy kérdéseket tettél volna fel, vagy hogy didaktikusabb lettél volna, és direktebb módon mondtad volna el az üzenetedet az embereknek?
0: Egyszer olvastam valahol, már nem tudom megmondani hol, de feltételezem, hogy közel állhat az igazsághoz, hogy az evangéliumban 183 alkalommal jöttek oda emberek Jézushoz, és kérdeztek tőle direkt kérdést. És tudod, hány alkalommal adott ezekre direkt választ? Háromszor.
1: Azt mondtam volna, hogy közel a nullához.
0: Három alkalommal. Többi esetben visszakérdezett tőlük sokszor, vagy azt mondta, hadd meséljek el nektek egy történetet. Miért tett így? Egyrésztről a legtöbb probléma esetében, ami fontos az életben, nem tudod leszűkíteni azt egy rövid kis formulára. Az élet nem olyan, mint a matematika. Nem olyan, mint a fizika. Bonyolult. És amikor valaki azt kérdezte Jézustól, hogy ki az én fele barátom, azt várták tőle, hogy majd meghatároz egy embercsoportot. De Jézus felrúgta ezt, és azt mondta, ti vagytok egymás fele barátjai. Kihez lesztek ti fele barátiasak? Mert ők tárgyasították egymást. Az én esetemben pedig a kegyelem egy olyan szó, amit a legtöbb ember ismer, de ha megkérdezett tőlük, mi a kegyelem, nagyon nehezükre esik elmondani azt. Sőt, maga Jézus sem definiálta soha a kegyelmet. Sosem mondta azt, hogy ha-ho, figyeljetek ide, a Webster szótár szerint a kegyelem szó ki nem érdemelt jó indulat. Nem tett így. Azt mondta, hadd mondjak el nektek egy történetet. És ezen történetek némelyike eléggé sokkoló, mint például, nem is tudom, egyszer kaptam egy levelet, egy kinyomtatott levelet az Európai Parlament egyik tagjától, aki Nagy-Britanniában élt. Olvasom a levelét, és az első bekezdésben azt írja, szeretnék önnel a könyvéről beszélni, az Idegesítő Kegyelem címűről.
1: Idegesítő?
0: Igen, ezt írta. Idegesítő Kegyelem. Erre én azt gondoltam, hogy ez az egyike lesz az engem támadó leveleknek, úgyhogy fel kell vérteznem magam. De ez tulajdonképpen egy rajongói levél volt. Azt írta, hogy nagyon tetszett neki a könyv, úgyhogy visszaírtam neki, és kiderült, hogy a titkárnője hibázott, és ahelyett, hogy meghökkentő kegyelmet írt volna, egy nem szándékos hibát vétett. De minél többet gondolkoztam ezen, annál inkább arra jutottam, hogy a kegyelem tényleg elég idegesítő. Jézus elmond egy történetet egy emberről, aki kora reggeltől munkába állít másokat. Reggel 8-kor, reggel 9-kor, aztán délután 4-kor megint eljön, és megkérdezi, akar-e még valaki dolgozni. És előáll ez a férfi, aki csak egy órát dolgozik. És ugyanakkor a fizetést kap, mint az az ember, aki reggel 8-kor kezdett. És ezek a munkások nagyon idegesek lesznek. Egész nap dolgoztam. Ez az ember pedig csak egy órát dolgozott. Ez nem igazságos. Jézus válasza viszont az, hogy nem lehet Isten nagy lelkű bárkivel, akivel nagy lelkű akar lenni. Ne korlátozzátok Isten kegyelmét. És én hálás vagyok, hogy Isten kegyelmének nincsenek korlátai, mert nem érdemeljük meg a bűnbocsánatot. Egyikünk sem ér fel ehhez. Jézus pedig keresi a legjobb módját. És a történetek a legjobb módjai, hogy kommunikálják az érzelmi hatást, hogy ez milyen. Lehet dühítő, lehet idegesítő, de lehet csodálatos és meghökkentő is. Például, amikor háború van, mint amit Dél-Afrikában megjósoltak. Az ottani kormányváltáskor mindenki háborút várt. Majd Desmond Tutu és Nelson Mandela kezükbe vették az irányítást, és azt mondták, nincs időnk a bosszúra, míg az igazságszolgáltatásra sincs időnk. Módot kell találnunk a megbékélésre, és újjá kell építenünk az országunkat. És ez nem volt igazságos. A feketéket üldözték, és több száz éve szenvedtek. és nem mondhatod, hogy ez nem számít. Ők nem mondták ezt. Nem igazságszolgáltatási és megbékélési bizottságot akartak, hanem hogy derüljön ki az igazság. Itt nem lesz szemet szemért. Te bántottál engem, én is bántani foglak téged. Itt kegyelem kell, hogy legyen. A megbékélés nem felséget jelent. Le kell vinned a korlátokat. Nem emelheted azokat folyamatosan.
1: Megnéztem az angol King James Biblia fordítást, ami itt is van nálam, és a kegyelem szó 159 alkalommal fordul elő a King James fordításban, míg az irgalom szó 261 alkalommal. Nagyon gyakran ez a két fogalom vagy szó felcserélhetőnek tűnik, és a kettő közötti határok nem egyértelműek. Te látsz különbséget a kettő között? Mert azt találjuk, hogy a könyvedben te a kegyelemről beszélsz. Van különbség Isten kegyelme és Isten irgalma között? Vagy amikor valahogy megpróbálunk egymáshoz viszonyulni? Számít az, hogy azt várjuk el valakitől, hogy kegyelmes vagy irgalmas legyen hozzánk? Szerinted van különbség a kettő között?
2: When we expect somebody to be gracious with us or merciful with us. Is there a difference, do you think?
3: We have a little phrase in English that
0: van egy mondás angolul, amiben szerintem van némi igazság. Azt mondja, hogy az irgalomban mercy nem azt kapod, amit megérdemelsz. Például, ha elkövettél egy bűncselekményt és elmész a bíróhoz, mondjuk pénzt loptál, hogy etetni tud a családodat, vagy történt bármilyen bűncselekmény, és neked meg kellene fizetned ezért a bűncselekményért. De a bíró azt mondja, a körülményeket figyelembe véve irgalmazok neked. Tehát nem azt adja neked, amit megérdemelsz. Büntetést érdemelsz. Börtönben letöltendő büntetést érdemelsz, vagy pénzbírságot. Ehelyett a bíró azt mondja, nem azt adom neked. Az irgalom tehát az, amikor nem kapod meg, amit megérdemelnél. A kegyelem, grace, az az, amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Van itt egy kis különbség. Mert az irgalom a karma része. Ezt érdemled, büntetést, de nem kapod meg. Elveszem azt rólad. A kegyelem bátorság, nem várt ajándék. Én megtapasztaltam a kegyelmet, és kétlem, hogy ez magyarul működne, de a zenei szaknyelvben angolul vannak úgynevezett kegyelmi hangjegyek. És ezek csak kis díszítő elemek. Eljátszhatod a darabot ezek nélkül a kegyelmi hangjegyek nélkül is. De amikor belejátszod őket a darabba, annyira meggazdagítják a zenét. Emlékszem, amikor például először másztam hegyet Colorado-ban. Ebbe a gyönyörű államba költöztünk. És azóta sok magas hegyet megmásztunk itt, 54-et egészen pontosan. De a legelső mászás félelmetes és kimerítő volt. Büszkék voltunk magunkra, és ahogy megyünk hazafelé a kocsival, és egy kanyarnál elfordulunk, és egy tó fölött meglátom a leggyönyörűbb szivárványt, amit valaha láttam. És ez egy kegyelmi pillanat volt. A semmi miből bukkant elő. Nem érdemeltem meg. Csak egy ráadás volt. Szerintem valami ilyesmi a kegyelem. Gondolj a tékozló fiúra. Amikor hazatért, azt várta, hogy az apja leszidja, kitagadja, elzavarja a háztól. Ehelyett az apja ünnepséget rendezett neki. És úgy érezte, nem csak, hogy nem kapom meg, amit megérdemelnék, hanem épp az ellenkezőjét kapom annak, amit megérdemelnék. Valami ilyesmi a különbség. Az egyik inkább érdem alapon működik. Ez az irgalom. És az irgalom csodálatos dolog. De a kegyelem hozzáteszi azt a csodálatos, meghökkentő aspektust is.
1: Akkor talán nem véletlen, hogy a Biblia ír a kegyelemről és az irgalomról is, mert mindkettőre szükségünk van, hogy nem kapjuk meg, amit megérdemelnénk, és hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.
0: Akárhogy is emlékszem, hogy olvastam egy interjút a rocksztárral, Bonoval, a YouTube frontemberével. Van egy könyv, amiben le vannak írva az egyik agnosztikus barátjával folytatott beszélgetései, aki egy francia újságíró, és folyton próbál felülkerekedni Bonon, és azt kérdezgeti tőle, miért vagy még mindig keresztény? Én nem szeretem a keresztényeket. Mire Bono azt feleli? Annyira örülök, hogy van kegyelem, hogy nem a karma ítélkezik fölöttünk. Mert ha úgy lenne, És nézd csak meg a hindu vallást, ők azt állítják, hogy több millió reinkarnáción kell keresztül menned ahhoz, hogy megfizess a korábbi életedben elkövetett bűneidért. Kell, hogy ennek vége legyen egyszer. A kegyelemben Isten azt mondja, hogy ennek vége van. Ezt érdemled, de nem fogod megkapni. Sőt, épp az ellenkezőjét fogod megkapni. Nem büntetést fogsz kapni, hanem ünnepséget. Büntetést érdemelsz, de bűnbocsánatot kapsz. Haragot érdemelsz, de szeretetet kapsz. A pokol tüzét érdemled, de ünnepséget kapsz. Ez a kegyelem.
2: And that's so scandalous.
1: És egy bizonyos értelemben ez botrányos is a kegyelemben.
0: Botrányos, valóban. De ez egy csodálatos botrány.
1: Ez egy csodálatos botrány. Egyetértek. Tudom, hogy holnap elutazol Magyarországról, és gondoltam, adok neked egy kis ajándékot. Semmit nem kell tenned érte.
0: Akkor ez egy kegyelmi ajándék.
1: Egy kegyelmi ajándék, amit én készítettem. Van egy híres magyar költő, és én tudom, hogy te nagyon szeretsz olvasni, mivel ha író vagy, sokat kell olvasnod is ahhoz, hogy írni tudj. Két verset választottam neked. Az egyiknek az a címe, hogy a többi kegyelem, és csak szeretném neked átadni ezt, mert nagyon hálás vagyok az interjúért, és a lehetőségért, hogy újra kapcsolatba léphettem veled. Szóval remélem, hogy ez egy kedves emlékeztetőként fog szolgálni neked, miután hazatértél a magyarországi látogatásodról. Remélem, tetszeni fog neked az, ahogy mi magyarok értelmezzük a kegyelmet.
0: Biztos vagyok benne, hogy az apró különbségekről le fogok maradni, mert nem tudom a verset magyar eredetiben olvasni, de remélem, hogy ez egy jó fordítás.
1: Jó fordítás. És valami mást is adok még. Ez egy kis könyvjelző, amit az anyukám készített. Ez is ajándék neked, és örülnék, ha elfogadnád.
0: Köszönöm szépen, Szilvi.
1: Ez egy Kalocsa nevű helyről származó minta, ahol különleges hímzéseket készítenek. Használd örömmel, amikor olvasol.
0: Természetesen. Ez nem az a fajta könyvjelző, amire jegyzetelsz, hanem az, amit gondosan megőrzöl.
1: Ami Magyarországról származik. Én köszönöm az interjút nagyon szépen, és remélem, hogy újra találkozunk.
0: 6 éve találkoztunk utoljára. Ne várjunk újabb 6 évet.
1: Remélhetőleg hamarabb tudunk majd találkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Szidónia. Enyém a megtiszteltetés.
1: A Kultúrasztal külön kiadását hallottátok. A Kultúrasztal a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Mai beszélgetésünk vendége Philip Yancey, amerikai keresztény szerző volt. Adásunknak azt a címet adtuk, hogy Meghökkentő kegyelem, mivel az Azonos című könyvéről beszélgettünk. Philip Yancey magyar hangja Novák András volt.
4: És újra

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás.
3: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.
4: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Hét István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon Mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik.

Életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Idén is lehet ingyen strandolni a nyáron Budapesten. Nagy számban jelentek meg ékszerteknősök a Ráckevei Soroksári Duna térségében. A mesterséges intelligencia és a megfigyelés világát mutatja be a Budapest Galéria új tárlata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Idén nyáron is megnyílnak Budapest szabad strandjai. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja majd a fürdőzőket. A pontos részleteket egyelőre még nem ismertették, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a nyitást most is alapos vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyeztetés előzi meg. A partszakaszt megtisztítják, előkészítik a fövenyt és a szezon alatt folyamatosan ellenőrzik majd a Duna vízminőségét. Fürödni kizárólag a kijelölt bójákkal határolt területen lehet, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságról vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata gondoskodik. A római parti szabadstrand újranyitása néhány éve még különleges eseménynek számított, hiszen a fővárosi Dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. A strandot végül közel 50 év után 2021-ben nyitották meg újra. Az elmúlt időszakban azonban már egy második budapesti szabadstrand is megjelent. Az Árasztó part a 11. kerületben tavaly kapott engedélyt, természetes fürdőhelyként, és várhatóan idén-nyáron is fogad majd látogatókat. A főváros hosszabb távon is számol a Dunai fürdőzés fejlesztésével. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az elmúlt időszakban több helyszínen is vizsgálta a Duna víz minőségét, és a tapasztalatok alapján további lehetőségeket is keresnek. A budapestiek számára ez nem csak strandolási lehetőség, hanem egy régi hagyomány visszatérése is, hogy a Duna ne csak látvány legyen a város közepén, hanem valódi nyári találkozóhely. A Budapesti Közlekedési Központ a 11. kerületi önkormányzattal együttműködve Madárhegy közösségi közlekedési fejlesztésére egy új autóbuszjáratot indít méghozzá 253-as jelzéssel. A budapesti mobilitási terv célja, hogy minden városrész elérhető és jól szervezett közösségi közlekedési hálózattal rendelkezzen. A térségben zajló robbanásszerű ingatlanfejlesztés mellett elengedhetetlenné vált a közösségi közlekedés megjelenése, hiszen korábban csak hosszabb sétával voltak elérhetők a járatok. A 253-as autóbusz gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb eljutási lehetőséget biztosít már hétfőtől a Madárhegyen élőknek a kelenföldi csomópont és a belváros felé. Ezáltal a térség és a közösségi közlekedés is vonzóbbá és népszerűbbé válhat az itt lakók és az ide költözők körében. A BKK számára fontos, hogy a fejlesztések a helyben élők igényeire épüljenek, ezért társadalmi egyeztetésen beérkezett észrevételek alapján határozta meg a végleges forgalmi rendet, hogy az valóban a közösség érdekeit szolgálja. A 11. kerületi önkormányzat kivitelezésében új megállóhelyek létesültek, és forgalomtechnikai elemek épültek ki a térségben. Az új 253-as Buszkelenföld vasútállomástól a Budaörsi út, Gazdagréti út, Angyalka utca, Madárhegy útvonalon közlekedik, és egy későbbi ütemben a Medvetalp utca és a Kányakapu utca teljes kiépítését követően a járat útvonala Madárhegyen belül tovább bővülhet, és új megálló is létesülhet az óvoda közelében. Ezzel még több utas számára válna elérhetővé a közösségi közlekedés. A 253-as járat modern, alacsony padlós, klimatizált, környezetbarát, kényelmes és csendes, Mercedes, Citaro, K, Maxi, Midi autóbuszokkal közlekedik, munkanapokon 6 és 21 óra 30 között. A csúcsidőszakokban 30 percenként, azon kívül pedig igény szerint 60 percenként, telebusz rendszerben. Ez a megoldás gazdaságos és környezetkímélő, hiszen a busz csak akkor indul el, ha valóban van rá utas igény. Az utazási szándékot előzetesen a telebusz.bkk.hu oldalon, a Budapest Go applikáción keresztül, telefonon vagy akár a járművezetőnél is lehet jelezni. Két budapesti helyszínen is zöld felületté alakítják a korábban burkolt területeket a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetésének keretében. A munkát a BKM Főkert végzi. Az egyik érintett pont a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, ahol a terelő sziget kap új zöld arculatot. A másik helyszín az Árpád fejedelem útja a Margit híd budai híd főjénél, ahol a hosszú középsziget alakul át. A burkolatbontás után olyan növényeket telepítenek, amelyek jól bírják a városi környezet szélsőségeit, a hőséget, a szárazságot és a forgalom okozta terhelést. A választás a sziklagyepek és száraz füves puszták fajaira esett, amelyek természetes módon alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. A területeken több tucat növényfaj jelenik majd meg, például árvalányhaj, ökörfark, kóró vagy cickafark részben magvetésre, részben már kifejlett növények telepítésével. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek, míg a Kerepesi úti helyszínen fákat is telepítenek. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy a növények ne akadályozzák a beláthatóságot a forgalomban. Emellett a fák és a bokrok csoportos ültetésével egyfajta mikroklímát hoznak létre, így jobban védik egymást a hőtől, a széltől és a légszennyezéstől. A tervek szerint a magvetés nyár végén kezdődik, össze pedig hagymás növények, például nárciszok és krókuszok jelennek meg majd, illetve a földbe kerülnek. A fejlesztés célja, hogy a város forgalmas pontjain is megjelenjen a zöld, ami nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem a hő érzetet is javítja. Egy kis zöld a beton helyén, ami nyáron hűsítőszel virágzik, és közben csendben teszi élhetőbbé a várost. Egyre nagyobb gondot jelentenek az inváziós teknősök a ráckevei soroksári Duna térségében. A szakemberek szerint a felelőtlenül szabadon engedett állatok már veszélyeztetik az őshonos fajokat is. A Délpesti Vízi Polgárőr Egyesület tájékoztatása alapján a folyó szakaszon nagy számban jelentek meg ékszer teknősök, amelyek fokozatosan kiszorítják a Magyarországon védett mocsári teknősöket. Az inváziós fajok erősebb konkurenciát jelentenek, gyorsabban jutnak táplálékhoz, és elfoglalják a napozó helyeket is, amelyek létfontosságúak a teknősök számára. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy már aligátor teknősöket is észleltek a térségben. Ez az eredetileg Észak-Amerikából származó faj akár 30-35 kg-osra is megnőhet, ráadásul agresszív viselkedésű ragadozó, amely nem csak a helyi élővilágra jelent veszélyt, hanem az emberekre is. A probléma kezelése érdekében a vízipolgárőrök speciális teknős csapdákat helyeztek ki az egyik öbölben. A befogott inváziós állatokat eltávolítják a természetből, további elhelyezésükről pedig a fővárosi állat és növénykert gondoskodik. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy otthontartott teknőst soha nem szabad természetes vizekbe kiengedni, még akkor sem, ha a gazdája úgy gondolja, hogy ezzel szabadságot ad neki. A természet számára ugyanis egyetlen szabadon engedett állat is komoly problémák kezdetét jelentheti. A mesterséges intelligencia és a megfigyelés világát mutatja be a Budapest Galéria új tárlata. Milyen hatással van a technológia a mindennapi életünkre, az egészségünkre vagy akár a gondolkodásunkra? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Budapest Galéria új nemzetközi kiállítása. A tárlat a technológia és a társadalom kapcsolatát vizsgálja, különös figyelmet fordítva az okos eszközök, a mesterséges intelligencia és az online világ működésére. A kiállítás többek között arra is rámutat, hogy milyen korlátai vannak a mesterséges intelligenciának, hogyan hatnak az informatikai eszközök az egészségünkre és a környezetre, valamint milyen társadalmi következményei lehetnek az egyre erősebb digitális megfigyelésnek. A szervezők az online manipuláció, az adatgyűjtés és a technológiai függőség kérdését is körbejárják, kortárs művészeti alkotásokon keresztül. A nemzetközi kiállítás célja, hogy a látogatók ne csak használóként, hanem tudatos szemlélőként is gondolkodjanak a digitális világról és annak hatásairól. A tárlat augusztus 9-éig látogatható Budapesten. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az East külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra.
0: Időjárás.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van, az örök kivaló Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmese a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godot Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlat versenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is.
0: Időjárás.
2: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
8: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
9: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Reklám hangzott el.
10: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godot Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlat versenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is.
0: Időjárás.
10: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
11: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, hosszú hétvége indul a mai nappal, péntek van, a mikrofonnál István Dániel. Május 22-ét mutat a kalendárium, ki is nyitom, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről éles a mai nap. Szent Rita ünnepe van egyébként többek között, majd mondom a részleteket, és aztán jönnek a budapesti aktualitások, ilyenkor mindig átnézem, hogy miről írnak a főváros kapcsán. Például tájékoztatást kaptunk a Budapest Airport 2026-os UEFA bajnokok ligája döntőre való felkészüléséről, hasznos infók lehetnek ezek, és aztán majd arról is lesz szó, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy a mai nap május 22-e mi mindenről híres. 569 éve Szent Rita ünnepe a mai. A kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. 147 éve Ferenc József jóváhagyta a mai napon a magyar nyelv oktatását. Magyar királyként szentesítette azt a törvényciket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. 110 éve született Korcsmáros Pál, grafikus, könyvillusztrátor, képregényrajzoló és újságíró, Korcsmáros György színész rendező apukája. 104 éve először énekelték a székely himnuszt a mai napon. A szerzők szándéka nem az volt, hogy himnuszt alkossanak a székely népnek. Csanádi György a verset 1921-ben írta, a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete májusi nagy áldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából. A vers címe nem is tartalmazta a himnusz szót, egyszerűen csak kantátának nevezték. A zenét Mihály Kálmán leánykarra komponálta. A dalt több forrás szerint 1922. május 22-én énekelték el először. A dal később Erdély székely magyar lakosságának második himnuszává vált. 1945 után tiltva volt, de bensőséges rendezvényeken, családi ünnepségeken titokban gyakran rázendítettek. A himnuszt a 2009. szeptember 5-én Székely udvarhelyen megtartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen határozatban fogadták el az önkormányzati képviselők Székelyföld hivatalos himnuszának. 99 éve Budapesten született Olá György, magyar származású Nobel-díjas kémikus. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, később kapta meg a PhD fokozatát, 1954-ben pedig az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese lett. Tudományos munkája során elsősorban fluorkémiai kutatásokkal foglalkozott. 1956 után ugyanezt a témát folytatta Kanadában, majd az Egyesült Államokban is. A kémiai Nobel-díjat 1994-ben ítélte neki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a kénsavnál sok milliószor erősebb, úgynevezett szupersavak felfedezésért, amelyek lehetővé tették a kémiai iparnak, hogy nagyon olcsó alapanyagokból teljesen új termékeket állíthassanak elő. Olá Györgynek több mint 1000 tudományos közleménye és számos könyve is megjelent, továbbá több mint 100 szabadalommal büszkélkedhet, többek között a globális felmelegedés problémájára is megoldást kínáló, nagy érdeklődést kiváltó direkt metanolos tüzelőanyag cella kidolgozója. 85 éve született Berki László cigány prímás, a 100 tagú cigányzenekar vezetője a mai napon, az Állami Népi Együttes vezető prímása. Berkinek 21 nagy lemezét adták ki, és 200 feldolgozását sugározta a rádió. 1991-ben platina lemezt kapott. 76 éve nyílt meg a Budapesti Vidám Park. 6,5 hektárnyi területen működött 2013-ig a Városligetben. Közvetlen elődeit, a Wurstlit és az Angol Parkot is beszámítva közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztató parkja volt. A helyén 2014-ben nyílt az állatkert részeként a Holnem volt park, ahol tovább működik néhány régi, műemléki védettséget élvező mutatvány, mint például a Körhinta és a Hullámvasút. 54 éve hunyt el a mai napon Szécsi Károly mérnök. A II. Világháború után nagy szerepet vállalt a magyarországi hidak újjáépítésében. Részt vett a budapesti metró építésének előkészítésében és megindításában is. 52 éve született Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok tornásznő. A sportolónő a 92-es barcelonai olimpián ugrásáért aranyérmet, talajgyakorlatáért pedig ezüstérmet kapott. 1989-ben Felemás korláton bemutatott sorozatáért megkapta az Európa bajnoki címet, 92-ben ugrásvilágbajnok volt. 49 éve, 94 év működés után utolsó teljes hosszúságú útjára indult az Orient Express. A járat továbbra is működött, de már csak rövidebb útvonalon, és már nem számított luxus járatnak. Ma ragyogó napos időre van kilátás, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Nem sokára tájékoztatás érkezik a Budapest Airporttól a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőire vonatkozó felkészüléséről, és aztán majd arról is lesz szó hamarosan, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét Őrei című tárlat.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például tájékoztatást adott ki a Budapest Airport a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjére való felkészüléséről. A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó eseményre a csapatok mellett szurkolók és vendégek tízezre érkeznek Budapestre dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A Budapest Airportnak a szokásos napi utasforgalmon felül több tízezer charter és menetrend szerinti járatokkal, továbbá magánrepülőgépekkel érkező és induló szurkolót és vendéget kell majd kezelnie. Ez a feladat kivételes koordinációt igényel az esemény szervezésében résztvevő összes szervezet, vállalat és hatóság között. A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Az előkészítő munka 10 hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött. A Budapest Airport koordinálásával speciális munkacsoport alakult, amelyben többek között az UEFA, az NRÜ, az RRI, a Hungarokontroll, a NAV, a Polgári Légi Közlekedési Hatóság, a repülőtéri földi kiszolgáló vállalatok, valamint közlekedési szolgálatok is részt vesznek. A felkészülés részeként minden az esemény időszakában és az azt követő napig közlekedő járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania. Emellett a Budapest Airport átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgép mozgásokat, a gyakorló és műszaki berepüléseket, valamint a kitérő repülőtérként történő rendelkezésre állást, így biztosítva a szükséges kapacitásokat a megnövekedett utasforgalom kezelésére. A résidő kiosztása az eseményhez kapcsolódó prioritások figyelembevételével történik. A repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az egyes terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd. Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az egyes terminálra, illetve onnan közlekednek majd. Ezen kívül az épületben az utasok számára étel és italvásárlási lehetőség, valamint a terminál épületek előtt a különböző közlekedési szolgáltatások drosztjai is elérhetőek lesznek. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő előtti és utáni időszakban is jelentősen megnövekedett forgalom várható. A három nap során a többletforgalmat a dedikált charterjáratok, a kisgépes forgalom, valamint a légitársaságok által indított sűrítő járatok adják majd. Május 29 és 31 között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat fog közlekedni naponta. A kisgépes forgalom is jelentősen meghaladja a szokásos szintet. A legnagyobb forgalom növekedés várhatóan a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Az eseményekhez kapcsolódó időszakban a forgalom gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében bizonyos járatok a jelenleg érvényes éjszakai korlátozások alól mentességet kaphatnak, ezért a környező területeken átmenetileg megnövekedett zajterhelésre lehet számítani. A Budapest Airport ezúton is kéri a lakosság türelmét és megértését. Közben három héttel tovább június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látogatható. Eddig már csak nem 200 ezeren látták az agyak katonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látogatható. A Szépművészeti kiállításon nyomon követetik a látogatók a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, és találkozhatnak a kor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Megismerhetik az első kínai császár korát, a mindennapi élet jellemzőit, hadserege felépítését, fegyvereit és egyedileg megmintázott katonáit is. A kiállítás válogatott régészeti anyaga segítségével feltárul Kína dinasztikus történelmének meghatározó korszaka, a kínai császárság megszületésének, kiépülésének és intézményesülésének több évszázada. Látványos erőpróba lesz Budapesten. Fejszével és fűrésszel versenyeznek a világ legkeményebb sportfavágói. Június 5-én és 6-án Budapest ad otthont júniusban a Steel Timber Sports World Trophy-nak, amely a sportfavágás egyik legkeményebb és leglátványosabb nemzetközi versenye, ahol a világ legerősebb és leggyorsabb sportolói mérik össze tudásukat a városligeti műjégpályán. A versenyen közel 40 induló szerepel, köztük a sportág elitje, akik 4 különböző versenyszámban folyamatos kieséses rendszerben döntik el, ki a legjobb.

Bársenyire kerül sor 16 órától, majd ugyanezen a napon este 7 órai kezdettel a World Trophy zárja a verseny hétvégét, ahol a világ elit sportfavágói mellett a háromszoros magyar bajnok Strubel Bencének szurkolhat majd a hazai közönség. Szoboszlai Dominik is pályára lép Budapesten a Red Bull 4-2 Score országos döntőjén. Ez a világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornája, és a hazai döntőt egy nappal a budapesti BL döntő után, május 31-én rendezik meg Budapesten. Az országos finálé tétje az, hogy melyik együttes képviseleti hazánkat a kanadai világdöntőben. A budapesti eseményen Szoboszlain kívül olyan korábbi válogatott labdarúgók is ott lesznek, mint Torgelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland. A jubileumi Budapest Fotófesztivál Lookbook című kiállítása különös hangsúlyt fektet a divat és a nagyváros élet dinamikájának összefonódására, és arra, hogy feltegye a kérdést, vajon miként alakította a vizuális kultúra a kollektív önkép alakulását. Elérkeztünk a 10. Budapest Fotófesztivál utolsó, egyben talán legnagyobb szamású kiállításához, a Lookbook divat identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában, a divat fotográfia nyelvén keresztül mesél, a városi létformáról, a stílus rétegezettségéről és az identitás folyamatos alakulásáról. A hihetetlenül gazdag, változatos és csodálatosan installált tárlat többek között azt vizsgálja, hogyan tükrözte és formálta a divat a különböző korszakok társadalmi normáit, politikai viszonyait és életmódbeli változásait, miközben a Somosi Rita és Szarka Klára kurátorok által gondosan kiválogatott fotók egyszerre dokumentálják és értelmezik a divat és a városi élet kapcsolatát. A Kiszteli Múzeum minden évben otthont ad a Budapest Fotófesztivál pályázatos kiállításának, ám idén először költözhetett be ebbe a történelmi térbe. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godott Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is.
0: Időjárás.
2: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: I'm sorry.
1: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
2: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondhat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádió játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szóló és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Jó kis kiránduló tippek érkeznek. A Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgóállomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd. Néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A női alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura Lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
2: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt.
3: Május 22-e van, és végre péntek, isten éltesse a születésnaposokat és a névnaposokat. Jelesül a Júlia, a Rita, az Emil, a Renáta, az Ugron és a Román nevű hallgatókat. Ebből, ami igazi, már úgy igazi, hogy vastag betűs, és a kis asztali naptárunk is jelöli, az a Júlia és a Rita, szóval eredetileg ez a kettő névnap volt, de hát azóta már megújult a névtár is. Isten éltesse mindenkit, aki Szent Rita ünnepén született, illetve Sir Arthur Conan Doyle születésnapján született. Egy napon született minden május 22-i születésű hallgató velük. Ezen a napon Ferenc József jóváhagyta a magyar nyelv oktatását, és egy pillanatra Szent Ritára visszatérve még a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje Szent Rita különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. A mai Manna délelőttben a vendégem lesz Guba Gábor, és három fantasztikus jó kis programról beszélgetünk, majd a Harry Potter kiállításról, a Jason Derulo és a Duran Duran koncertről is, és a természetesen a történelem nagyjai sorozatunknak ma a vendége, a főszereplője, legendás Sir Arthur Conan Doyle. De most az életöröm zenékkel indulunk, ezzel kezdődik a Manna délelőtt, jó reggel!
1: Életöröm zene, ez a Manna!

0: sűs le rá.
1: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A 98.6 Manna FM-en.
3: Hölgyek, tessék figyelni, úgy tűnik, hogy nem a jó helyen vagyunk, mert hogy van egy olyan európai ország, ami a nőket a tenyerén hordozza, és ott a legjobb lakni egy nőnek, legalábbis most ez kiderült egy felmérés szerint, hogyha boldog, nyugodt és sikeres életet szeretne élni egy nő, akkor kezdhet csomagolni, mert hogyha nem Svédországba született, akkor oda kell mennie. Nyilván ez most vicc, nem kell menni, de hát úgy tűnik, hogy egy új hír szerint és egy felmérés szerint Svédország a nők számára a legideálisabb hely. Ha nyugalmat szeretne egy nő, hosszú szülési szabadságot, kellemes randi helyszíneket, akkor mindenképpen Svédország az, ami az üdvös helyszín számára, úgy tűnik legalábbis a felmérés szerint. A lakosságának a száma 9 millió Svédországnak, és nagyon hosszú a története a nőbarát politikának ebben az országban. A női egyenlő tulajdonjog már 1845-ben létezett, 1901-ben pedig ez volt az első ország, ahol bevezették az első hivatalos szülési szabadság programot. Aztán 1958-ban például a svéd luteránus egyház megváltoztatta a doktrináját, és lehetővé tette, hogy a nők is papok lehessenek. Jelenleg pedig a parlament mintegy felét női politikusok teszik ki. Egyébként az egyenlőségtudat nagyon érdekes, már az óvodában kezdődik a svédeknél, ahol a kisfiúkat ösztönzik, hogy babákkal is játszanak, míg a lányok pedig traktorokkal és kisautókkal is játszhatnak. Az iskolában mindkét nem számára kötelező a főzés, a varrás, a fémipar és a fa feldolgozás megismerései és vagy elsajátítása, és minden oktatási intézményben a lányok azok, akik jobban teljesítenek, mint a fiúk. Mindez rugalmasabbá teszi aztán később a nemi szerepeket, és így például az egyenlő fizetést is. Ahogy az egyik svéd website mondja, hazánkban a nők vezetik a buszokat, és a férfiak tolják a babakocsikat, azért persze a svéd nők mégsem kell, hogy feladják a nőiességüket, ugyanúgy sminkelnek, hordanak rózsaszín ruhát, hasonlóan cipő és táska megszállottak, de lehetnek egyszerre okosak és nőiesek, és ezt meg is engedi az ő társadalmak ez az ország. Sőt, a legtöbb nő Svédországban könnyen hangoztatja is a feminista eszméket. Például egy stockholmi rendőrfőkapitány nő a bűnözés ellen vette fel a harcot, 4600 tisztviselő tartozik az ő beosztása alá. Magas szőke rendőrnő pszichológiával és tárgyalásokkal oldja meg a legtöbb esetet. Ugyanakkor nem fél erőszakot is alkalmazni, már nyilván, hogyha szükségeltetik rendőri intézkedés közben. A nőkből azért válik nagyszerű rendőr, mert kevésbé énközpontúak és konfrontatívak, mint a férfiak, majdnem minden harmadik rendőr Stockholmban nő. És egyre több nő vállalja be azt a szakmát, mert nem félnek, hogy férfiasan viselkedjenek, egyszerűen megmaradhatnak önmaguk számára nőként, úgyhogy esetleg keményen is fel tudnak lépni valami vagy valaki ellen. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy valóban Svédország-e a paradicsom a nők számára? Hát a magas adó miatt a nők évente átlagban 4,25 millió forintot keresnek, ami 354 ezer forintot jelent havonta. Az árak viszont majdnem négyszeresei a magyarországi áraknak, úgyhogy így nehezebb dolguk van. A nőknek például vásárláskor, ugye említettük, hogy cipő és táska mániások ők is. Na de, a másik hátrány, mert hogy azért van ez is, hogy a férfiak sokkal kevésbé gálánsak, mint nálunk. Nagyon ritka az a férfi, aki például fizeti a nő vacsoráját, ráadásul a svéd férfiak nagyon ritkán teszik meg az első romantikus lépést. Leginkább barátként kezelik a nőket, úgyhogy a nőknek kell, hogy átvegyék a kezdeményezés szerepét és vonalát is. Mindezek ellenére természetesen ennek is megvannak az előnyei. Például társadalmi rosszallás nélkül randizhatnak, ahányszor csak szeretnének, nyilván, ha házasságon belül vannak, akkor nem. De nagyon lazák ezek a szokások odakint, és bár a legtöbb svéd nő dolgozik, európai viszonylatban az ország a legnagyobb születési ország, ebben az országban van a legnagyobb születési arány, hála a nagy lelkű svéd törvénynek, és a svéd párok, nők és férfiak 13 hónap fizetett szabadságban részesülnek, és további 3 hónap fix összeg jár nekik. Ez azért elég jól hangzik. Ebből aztán 60 napot kell, hogy az anya kivegyen, 60-at az apa, tehát ugye felváltva vannak, és a maradék időt pedig úgy osztják el, ahogy akarják. A szülési szabadságra vonatkozóan mondom, ezt a rendszer elgördít minden anyagi nehézséget egyébként a párok elől is, a munkahely pedig megvár utána, mármint a szülési szabadság után. Ez az egyenlőség elv kiterjedt természetesen más területekre is. A női sportok ugyanannyi műsoridőt kapnak a tévében, mint a férfi sportok, és néha magasabb minősítésűek, 4 millió svéd figyelte például 2003-ban a női labdarúgó világbajnokság döntőjét. érdekes egyébként, hogy 2004-ben például külön autót gyártott a Volvo a svéd nőknek. Az autó tele van női funkciókkal, az ülés automatikusan felveszi a női test alakját, a fejtámlán süllyedés van a lófarok miatt, és a pedálok elhelyezése magas sarkú cipőkhöz van igazítva. Hát ilyen az, amikor nő barát egy

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Sir Arthur Conan Doyle, akivel kapcsolatban azonnal a bűnügyi szépirodalom kell, hogy eszünkbe jusson, ami tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez költészet, dráma és regény formájában az ókor óta létezik. A detektív regény, mint sajátos külön műfaj, 1841-ben vonult a szépirodalomba. Amerika legnagyobb, legklasszikusabb költője, Sir Edgar Allan Poe találta ki és valósította meg az első egyik kisregényében. Ez és minden utódja abban különbözik minden más bűnügyi történettől, hogy itt nem a bűn elkövetése a téma, hanem tulajdonképpen és sokkal inkább a kérdés, hogy ki volt a tettes. A rejtélyt egy kitűnő logikájú ember gondolati úton deríti ki, ebben a regény típusban a hangsúly a nyomozáson van. Az olvasó együtt játszik, együtt halad a nyomozóval, angolul a detektívvel. Ezt ritkábban használjuk, ezt a szót pedig milyen beszédes. Aki lehet rendkívül okos rendőr, lehet egy filozófus, egy pszichológus, egy jogász, ezeknek a keveréke, de mindig a megfigyelés és a logikus következtetés mestere az illető. Poe is remek műve hamarosan követőkre talált, az írók írták, kiadók igényelték, az olvasók világszerte vásárolták, szerették, és nem sokára már mi nálunk is Jósika Miklós izgalmas bűnügyi regényt írt, egy kétemeletes ház Pesten címmel. A francia Émile Gaboriau pedig már kitalált egy detektív alakot, aki bravúrosan nyomozza ki logikai úton a tettest. Volt tehát már előzménye a műfajnak, amikor 1887-ben egy 28 éves angol orvos, Arthur Conan Doyle, a Study in Scarlet című regényében, aminek a magyar fordításának a címe a Dilettáns detektív, megjelenítette a bravúros nyomozót Sherlock Holmes-t. Azóta is ő az ős példája, a felül nem múlható előképe minden regénybeli detektívnek. Az ő kalandjai, illetve a nyomozó tevékenysége a gyanúsítható körében rákényszeríti az olvasókat, hogy vele nyomozzanak, hogy találgassunk. Használjuk az eszünket, kezdjünk el mi is olyan logikusan gondolkodni, kezdjünk el figyelni, és versengjünk, hogy ki jön rá előbb arra, hogy ki is a tettes. Nyilván az íróval pedig, hát tudjuk, hogy ő tudta, de hát akkor is valahogy ezt érzi az ember, vagy hogyha a filmből nézzük, ezekből a regényekből készült filmet, akkor pedig tényleg egy versengés van bennünk, hogy akikkel együtt nézzük, melyikünk találja meg hamarabb a tettest. Ennek a műfajnak pedig vitathatatlanul Conan Doyle, a fő mestere, ifjú korától izgatottan kíváncsi, nagyon jó képzeletű tudós férjének indult. Egyetemistaként hol a filozófia, hol a jogtudomány, főleg a büntetőjog érdekelte, de aztán egyre inkább a természettudományok felé fordult. Hazai és németországi egyetemi évek után az Edinburghi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, és 8 évig gyakorló orvos volt. Még gyakorló orvosként működött, amikor megírta a Dilettáns detektívet, ez 1887-ben jelent meg, a 28 éves író ezzel egyszerre híres és népszerű lett, az olvasó közönség pedig várta a következő kalandokat, a kiadók pedig versengtek a Sherlock Holmes regényekért és novellákért. Mint hogy Conan Doyle közben sikeres történelmi regényeket is írt, abba akarta hagyni a detektív történeteket, egyik regényében a híres detektívet életveszélybe küldte, ahol ez életét vesztette, mégsem fejezhette be a sorozatot, az olvasók felháborodtak és velük együtt a kiadók is, ezek a könyvek pedig igen jövedelmezőek voltak, az írónak nagy pénzeket hozott a világhíres regény figurája. Így módon aztán a nemzeti közakarat, vagy a nemzetközi közakarat ismét életre keltette Sherlock Holmes-t, megalkotójának korlátlan képzelete tehát kiderítette, hogy téves híradás volt a detektív halála, lehetett tehát tovább közölni az újabb kalandokat. Sherlock Holmes tehát fogalom lett, példakép minden detektív regényíró számára. Jött azonban a nagy személyes megrázkódtatás, az első világháború kezdetén a fia elesett, és ezt a nagy gyászt csak úgy tudta elviselni, hogy belemenekült a spiritizmusba, hinni akarta, hogy beszélgetni tud halott fiának a szellemével, kétségbe esetten kereste őt, és ebből következőleg ismeretterjesztő könyveket kezdett el írni. Akik hittek benne, tovább szerették, akik nem hittek benne, izgalmas, fantasztikus könyvekként olvasták. Ezeket így élt 1930-ig, 71 éves koráig. Alig, hanem mindmáig azok a legjobb, legirodalmibb detektív,

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A programokra megyünk hétvégén, akkor sok új ember is az életünkbe kerül, találkozunk, bemutatkozunk egymásnak, de hát nagyon sokszor azért adódik a kérdés, hogy kinek is kell bemutatkoznia először. Például nem csak egy eseményen, hanem hogyha mondjuk egy tárgyaláson veszünk részt, vagy akár egy munkatárgyaláson. Ugye a találkozók hét alapvető etikett szabálya az, amiről most szó van. Bárdolatlannak, amatőrnek tűnhet egy tárgyaláson vagy egy munka megbeszélésen az, aki nem tartja be ezeket az alapvető illemszabályokat, miről is van szó. Ugye a tárgyalásoknál rendkívül fontos a viselkedés, ugyanígy egyébként az etikett ismeretének a hiánya is számos kellemetlen helyzetet szülhet, úgyhogy erre is szükség van, hogy ezeket ismerjük, hogyha valaki nem az illem alapján cselekszik, rossz benyomást tehet a partner, és amatőrnek is mutathatja magát, vagy ezt a látszatot keltheti, ez pedig az egész megbeszélésre rányomhatja a bélyegét. Itt vannak azok a dolgok, amire a találkozókon a leginkább oda kell figyelni, a legfontosabb szabályok. Például figyelni kell a szervezésre és az előkészületekre, nyilván az etiketre már jóval a találkozó előtt a szervezéskor is figyelni kell, partnerekkel meg kell beszélni a tárgyalás kezdő és tervezett zárópontját is, aztán amennyiben egy nagyobb találkozóról van szó, érdemes előre meghatározni a napirendi pontokat. A legjobb a délelőtti órákra tűzni az időpontot, mert mindenki ekkor a legfrissebb, illetve a túl korai vagy a túl késő délutáni munkaidőn túlnyúló megbeszéléseknek sem örül senki, erre is érdemes figyelni. Szervezőként a tárgyalót minél hamarabb le kell foglalni, gondoskodni kell, hogy meglegyenek az ehhez szükséges dokumentumok, előadások, demonstrációs eszközök, valamint a recepció és a titkárnő is értesüljön az érkező vendégekről, és tudja azt is, hogy hová kell őket irányítani. Itt van az öltözködés, mint egy sarkallatos pont, az illendő öltözködés ugyanis egy nagyon fontos rész egy sikeres tárgyalásnak. Az öltözködés terén is meg kell adni egymásnak a tiszteletet, egy hivatalos tárgyaláson fontos az elegancia, csinosan visszafogott megjelenés, persze a megbeszélés hangulatától és a felek viszonyától is nagyban függnek a lehetőségek. A nők esetében jó ötlet lehet egy legalább térdig érő szoknya, ez minden esetben fontos, hogy ne legyen térd fölötti ezért, de biztos, hogy ne legyen rövid. Aztán ott van természetesen ugye a csinos és visszafogott megjelenésben még egy szép ing vagy blúz a hölgyeknél, egy blézer, de persze a nadrág kusztüm is teljesen kifinomult hatást kelt, sőt most már az egész ruhák, az úgynevezett egyberuhák is nagyon jó választásnak bizonyulnak, ezt a Szúr című sorozat óta szerintem mindenki tudja, ugye ez volt a Brilliáns Elmék címen Magyarországon futó jogi sorozat, amiben Meghan Markle szerepelt, zárójel bezárva, minden hölgy egész ruhát viselt benne mindig, az összes részben szinte. Fontos, hogy a szett ne legyen feltűnő, kihívó, valamint az is, hogy ne essünk túlzásba az ékszerekkel, a frizurával és az illattal sem. Cipők terén egyáltalán nem kötelező a magas sarkon, lényeg az elegancia és a magabiztosság, hogy úgy mozogjunk abban a lábbeliben. Egy fontos tárgyaláshoz soha ne vegyünk föl teljesen új cipőt. A találkozás és a bemutatkozás még sokkal fontosabb, mint az öltözködés, vagy legalább annyira fontos, de az biztos, hogy érdemes 5 perccel előbb odaérni a helyszínre, a tárgyaló ajtaján ajánlott kopog, és mindig azt köszön először, aki később lép a terembe. A készfogást viszont ebben a hivatalos üzleti helyzetben a fogadó, a házigazda kezdeményezi, úgyhogy meg kell várni azt, hogy ő nyújtson kezet annak, aki megérkezett. Ezután pedig, hogyha több résztvevő is van, akkor bemutatja egymásnak őket rang és név szerint, és hogy kit kinek. A férfit a nőnek, és az alacsonyabb rangút a magasabbnak mutatjuk be. A fiatalabbat pedig az idősebbnek. Először mindig annak a neve hangzik el, akinek a másikat bemutatják. Ha valaki korábban már ült, akkor illik felállni a készfogáshoz, az utóbbit lehetőség szerint nem egy asztal fölött kell megejteni, ez is nagyon fontos. Ez egy kis útravaló majd az elkövetkezendő hónapokhoz.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A budapesti történetek sorozatunk mai főszereplője a Magyar Országház, vagyis a budapesti magyarországi parlament. Nyilván, hogyha az ember leginkább ikonikus épületre gondol Magyarországon, akkor szerintem azonnal az Országház az, ami beugrik, és nyilván nagyon sokan tisztában vagyunk ennek a részletes történetével, de azért van pár olyan dolog, ami mellett egyszerűen nem mehetünk el említés nélkül. Először is, ahogy ezt a csodás Magyarország is írja, szögezzük le, hogy a parlament szó tulajdonképpen az Országházban ülésező testületet jelenti. Ugyan sokan hívják ezt a lenyűgöző épületet magát parlamentnek, de a helyes megnevezés valójában Országház. Ez az impozáns budapesti alkotás 17 éven át, 1885-től 1902-ig épült, Steindl Imre építész tervei alapján sajnos a tervező maga nem érhette meg az átadást, ugyanis 5 héttel az esemény előtt elhunyt. Az építkezés során fontos kikötés volt, hogy a Magyar Országház építéséhez csak és kizárólag magyar alapanyagokat használhatnak, hazai iparosok és gyártók bevonásával, sőt, a díszítésben is a Kárpát-medencében honos növényvilág köszönjön vissza. Ezek a kitételek meg is valósultak, mindössze a gránitoszlopokat hozatták külföldről. Érdekesség még ehhez, hogy ezekből az oszlopokból mindössze 12 darab készült az egész világon, és ebből 8, ami országházunkban van, további 4 pedig Nagy-Britanniában. Egészen elképesztő számadatok is kötődnek az Országházhoz. Az építéséhez nagyjából 40 millió téglát használtak fel, és mintegy 40 kilogramnyi 22-23 karátos arany díszíti az Országházat. Az épület alapterülete közel 18 ezer négyzetméter, a homlokzaton 90 kőszobor található, az épületen belül pedig további 162 szobor látható. A bent futó vörös szőnyeg majdnem 3 kilométer hosszú, 27 kapun keresztül lehet bejutni, és az év napjai számának megfelelően az Országház összesen 365 kisebb-nagyobb toronnyal is rendelkezik. Ami a ház stílusát és méreteit illeti, az alaprajz barokk, a homlokzat a gótika stílus jegyeiből merít, a mennyezeten pedig reneszánsz formajegyek találhatóak. A Dunával párhuzamos épületszárny hossza 268 méter, a legnagyobb szélessége pedig 123 méter. A kupolatornya 96 méter magas. Ahogy az Országháznak minden egyes szeglete gondos tervezés alapján készült, nem véletlen az épület kialakítása sem, amely fontos politikai és történelmi üzeneteket hordoz. A középen kimagasló kupola egyrészt a törvényhozás egységére utal, másrészt az egykor két kamarás rendszerben működő országgyűlésnek megfelelően az alsóház és a felsőház együttes üléseinek adott helyet. A kupola két oldalán kapott helyet az alsóházi és a felsőházi ülésterem, melyek kialakítása teljesen megegyezik, szimbolikusan utalva arra, hogy a két ház egyenlő jogokkal rendelkezett. Mit láthatunk akkor, hogyha ellátogatunk a Magyar Országházba? Általában évi 700 ezer látogatója van, több nyelven beszélő szakképzett idegenvezetők kísérik el a látogatókat ezen a nagyjából 50 perces élménydús túrán, amely során nyilván megcsodálhatjuk a világ egyik legnagyobb parlamentjét, vagyis országházát. Az útvonal, amit bejár ilyenkor a látogató, az első a 17-es városi lépcsőház. Ez a szobrokkal és színes üvegablakokkal teli aranyozott és díszfestékkel gazdagított folyosó vezet a pompázatos főemeletig. Aztán ott van a főrendi házi ülésterem. A régi főrendi házi ülésterem a konferenciák helyszíne, kiváló az akusztikája, és többszintes karzattal rendelkezik. Ez a terem szlavóniai tölgyből készült kazettákkal és sűrű aranyozással van díszítve, a főfalon pompáznak Magyarország uralkodó családjainak festett címerei. Aztán, ha tovább megyünk a látogatás során, ott van a főrendi házi társalgó, amely társalgót Európa legnagyobb kézi csomózású szőnyege mellett régi magyar népcsoportokat és mesterségeket megidéző, a pécsi zsolnai gyárban készült szobrok díszítik. A következő megálló a kupolacsarnok. Itt 2000 óta őrzik a nap 24 órájában a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket. A magyar uralkodók aranytalapzaton, aranybaldahin alatt felállított szobrait is meg lehet ott nézni. Aztán ott van persze a díszlépcsőház is, az országházi látogatás utolsó állomása, ám ott még meg annyi pazar látnivaló akad. A mennyezeten Lócz Károly festőművész munkáiban, a tér két oldalán pedig Rót Miksa káprázatos díszes üvegablakaiban gyönyörködhet, aki ellátogat az Országházba. Itt található az a bizonyos, már említett, nagyon különleges 8 gránit oszlop is. Ez tehát a Magyar Országház története, érdemes ellátogatni egyszer oda.

0: 98 mondat Manna FM életörömzene, és ahogy ilyenkor lenni szokott, egy jó kis program ajánló: Harry Potter kiállítás, Jason Derulo és Duran Duran koncert, Guba Gábor, a Green Stage és a Green Productions producere a vendégen, vele beszélgettünk a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bekérették az orosz ügyvívőt az East külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura Lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható.
1: Időjárás.
2: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Guba Gábor, a Green Stage producere, vele beszélgetünk a Harry Potter kiállításról, a Jason Derulo és a Duran Duran koncertről. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Három különleges program, aminek érdemes már most jegyezni a dátumát, tessék figyelni, beszélgető partnerem Guba Gábor, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel a Duran Duran koncertről, a Jason Derulo koncertről és a Harry Potter kiállításról is beszélgetünk. Szia Gábor, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És akkor induljunk visszafelé ahhoz képest, ahogy én mondtam, a Harry Potter kiállítás.
2: Igen, hát február 6-án indítottuk el a kiállítást. Hát erről a kiállításról azt tudni kell, hogy ez a világ első számú utazó kiállítása. Maga a brand név, a Harry Potter brand név, hát azt tudjuk, hogy egy hihetetlenül mainstream generációkat átívelő brand, könyvek, filmek, fantasztikus kiállítások, tehát egy rengeteg minden tartozik hozzá, és úgy érzem, hogy ez egy olyan kiállítás, ami nem köthető korhoz, mert itt a pici gyerekektől egészen a 70 pluszig mindenki megjelenik, és hát élmény nézni, amikor családostól jönnek erre az eseményre, és akár a kis srácok, lányok is beöltözve Harry Potter ruhákba, köppenyekbe, teszleksüvegbe, pálcákkal a kézbe. Szóval, tehát hihetetlen jó látni, és azt meg, hogy amikor távoznak, és ezt a rengeteg boldog, mosolygós arcot, és hogy mennyire jól érezték magukat, ezt meg kifejezetten jó látni. Hát a hátteréről annyit azért szeretnék mondani, hogy ahogy említettem, ez a világ első szám kiállítása, és ezt próbálom alátámasztani azzal, hogy itt, amikor egyáltalán megkaptuk ennek a lehetőségét, már akkor elég komoly feladatok elé állított minket, mert több mint 3000 négyzetmétert kellett kialakítanunk, és hát ilyen helyszínekben azért nem bővelkedik Budapest és környéke. Így egy saját event hallt kellett kialakítanunk, ami Budapest-Szentendre határába található, és hát ennek az előkészülő munkái már elindultak tavaly ősszel, és hát januárban, amikor megérkezett az első kamion, hozzáteszem, hogy 70 kamionnyi installáció érkezett, ezt úgy kell elképzelni, minthogyha mondjuk egy YouTube koncertet szerveznénk meg a Puskás stadionba, még ott se található szerintem 70 kamionnyi installáció. Tehát ez egy giga, mega kiállítás, és nem véletlen, hogy elővételes jegyvásárlásokban is a világ minden pontján elég komoly eredményeket érnek el. Nálunk is szerencsére elég nagy siker volt, már az előérdeklődés tekintetében is, és hát azóta is most már elértük a 100 000. látogatót, ami szerintem egy magyar kiállítások, Magyarországon szervezett kiállítások tekintetében egyedülálló. Ami csúcsot lehet, megdöntöttünk ezzel, de hát itt tényleg az élmény, amit tud adni ez a kiállítás, ez a 20 tematikus szobával rendelkező kiállítás, ez egyedülálló.
1: Gábor, a 20 tematikus szobáról még egy-egy szót mondj, és azt is, hogy van-e csoki béka?
2: Hát kezdem a végével, tehát csokoládé béka az nincs, viszont rengeteg jó dolgot lehet találni, akár ott a showba a végén, de hát a maga a 20 tematikus szoba az tényleg óriási élményt ad az embereknek, mert ellentétben a londoni vagy az orlandói fix kiállításokkal, itt ez egy interaktív kiállítás, tehát itt amikor megérkeznek a kedves látogatók, akkor kapnak egy kis csipes karszalagot, amivel gyakorlatilag ezekben a szobákban interaktívan be tudnak kapcsolódni, és teljes részesévé válnak ennek a kiállításnak, amit hihetetlenül élveznek az emberek, és végén pedig még akár komoly pontokat is tudnak gyűjteni, tehát egy kifejezetten egy játékos, nagyon kellemes kikapcsolódás, amire az érdemes rászánni egy jó másfél órát, mert hát annyi érdekes dolgot lehet találni ezekben a szobákban.
1: Guba Gábor a vendégem, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel három isteni programról beszélgetünk, az egyik a Harry Potter kiállítás, erről volt szó eddig, és hamarosan folytatjuk majd a közelgő Jason Derulo koncerttel. Mit érdemes tudni a koncertről, a turnéról, a hangulatról és az egyebekről, ezzel folytatjuk hamarosan.
3: Mint

0: Kértem vendégemtől, Guba Gábor producertől, aki a Green Stage és a Green Exhibition producere. Jason Derulo jön koncertezni Budapestre június 10-én. Mit kell tudni a koncertről? Milyen ez a többi ország koncertjéhez képest? Milyen a turné? Milyen a hangulat? Mesélj!
1: Igen, Jason Derulo az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb sztárja. Ezt nyugodtan mondhatom, mert hát a negyedik legkövetettebb férfi előadó, ami azért már jelzi azt, hogy mennyire népszerű ez a haiti származású fiatalember, aki Miami-ban indult a pályafutása, és hát mivel egy óriási tehetségként indult, tehát ő már 5-6 évesen már elindult a zenei karrierje, ami jelzi azt, hogy a milyen Isten áldott a tehetségről van szó, és hát 16 évesen már Pitbull-lal dolgozott együtt, utána megnyert egy nagy tehetségkutatót, és hát megállíthatatlan volt a karrierje, ami csúcsot lehet dönteni lemezekkel, számokkal, top 100-as volt majdnem minden száma az amerikai slágerlistákon, és több mint 16 országba vezette a slágerlistákat, tehát hihetetlenül népszerű ez a dance-pop tehetség, aki olyan turnéval lep meg most minket, a Last Dance World Tour-ral, amiben egy óriási nagy sót tapasztalhat meg, aki el tud jönni erre a koncertre. Itt rengeteg táncossal, vizuál technikával, látványokkal, látványelemekkel tarkított turnéról van szó. Én már láttam egy pár részletet a turnéból, hát tényleg ilyen lélegzetelállító, és hát 34 emberrel érkezik itt a stábjába, és hát ebből a 34 emberből majdnem mindenki a színpadon lesz, tehát itt el lehet képzelni, hogy milyen nagy sót fog majd tapasztalni az a látogató, aki el tud jönni erre a koncertre.
0: Egy kis backstage információ, vagy kis kulisszatitok, hogyha lehet. Egy ilyen nagy turné, az állomásait tekintve ugyanolyan? Tehát a szervezők odafigyelnek arra, hogy valahogyan kapcsolódjanak a helyhez, ahova megy az illető sztár koncertezni, vagy ezek általában ugyanazzal a ritmikával és mintázattal mennek?
1: Hát két egyforma koncert nincs, attól függetlenül, hogy itt...
0: Hogy a műsor gyakorlatilag, értem, aha.
1: Igen, maga műsort azt majdnem minden előadó művész, aki turnézik, azt próbálja tartani, mert hát nem lehet kizökkenteni a ritmusból ezeket az előadásokat. Viszont alkalmazkodni kell a helyszínhez. Tehát itt, amikor mi például tárgyaltunk erről a koncertről, akkor fölmerült itt több eltéri helyszín is, akár MDM Dome vagy Pap László Aréna, de hát kifejezetten a koncertnek a ügynökei és producerei megkérdezték, hogy nincs-e netán nekünk egy olyan helyszínünk, ami szabadtéri helyszín, és mondjuk egy jól az a kis parti hangulatú bulit lehetne csinálni, és akkor merült föl bennünk, hogy hát itt van nekünk egy Budapest parkunk, ami erre maximálisan alkalmas. Itt az elmúlt évek bebizonyították, hogy mennyi világsztár érezte jól magát ezen a színpadon, és hát a magyar meg közönség is nagyon szereti.
0: Igen, mert ez egy kerti parti hangulat valóban. Tehát, hogy ez annak van egy ilyen kapcsolódási pontja. Ráadásul valahogy a Jason Derulo is olyan, aki össze tudja kapcsolni a generációkat.
1: Így van. Tehát itt egy fiatal emberről beszélünk még, mert hát 37 éves, de hát tényleg itt megmozgatja akár a jelenlegi tinédzsereket, de itt a 40-50 pluszosokat is. Tehát itt a jelenlegi érdeklődés tekintetében is ezt tudom alátámasztani, hogy itt az ő művészete, az ő előadása is generációkon átívelő.
0: Guba Gábor a vendégem, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel három nagyon jó programról beszélgetünk, szó volt már a Harry Potter kiállítása, a Jason Derulo koncerttel, és most hamarosan folytatjuk a Duran Duran koncerttel, érdemes lesz figyelni továbbra is.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Három nagyon klassz program, ahogy ígértem, az első a Harry Potter kiállítás, a második a Jason Derulo koncert, Guba Gáborral beszélgettek a Green Stage és a Green Exhibition producerével, és a harmadik, hogy ígértem, a nagy klasszikus, a Duran Duran, akik szintén eljönnek Magyarországra. Mesélj róluk. Róluk aztán van bőven mit mesélni, meg erről a turnéról is.
2: Igen, igen. Hát nekem egy személyes kedvencem ez a csapat, és hát 14 év után újra Magyarországra jönnek, tehát ez egy óriási megtiszteltetés, hogy mi hozhatjuk el őket Magyarországra, és hát róluk tényleg rengeteg dolgot el lehet mondani, hát 80-ban indult gyakorlatilag el az első debutáló albumuk, ami már akkor egy óriási siker volt, és hát ezek a fiúk, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, akkor még Andy Taylor is volt a csapatban, tehát ezek olyan bálványok lettek, hogy szerintem rengeteg fiatalnak annak idején a falán ott lógott a plakátjuk, és hát amellett, hogy fantasztikus zenészek, ők hát nagyon híresek a divat diktátor szerepkörükről is, mert hát hihetetlenül odafigyeltek az öltözködésükre és a megjelenésükre. Nem véletlen, hogy például olyan divat diktátorok, mint Vivienne Westwood vagy Giorgio Armani is ruházta őket és próbálta őket még jobb stílussal megajándékozni. De hát a zenéjük az meg egy örök zene. Tehát amivel fog most ők érkezni fognak, az egy best of, tehát itt tényleg a legnagyobb slágerek fognak majd elhangzani, és hát ők aztán tényleg azok a zenészek, akik tökéletes egyensúlyt tudnak teremteni, mind a nosztalgia, mind pedig a modern koncertélmény tekintetében, és látványos produkcióval érkeznek, mert az ő turnéjukból is láttam egy pár részletet, és hát elmondhatom, hogy egy lélegzetelállító show lesz ez is, és hát ezekkel a fiúkkal találkozni élőben szerintem egy óriási élmény lesz a közönségnek is, de hát nekem is, mint zenei producernek.
1: Hát meg arról nem is beszélve, hogy ha generációk találkozásáról beszélgetünk, akkor az itt abszolút megtörténik, és nem csak úgy, hogy az ember mondjuk elviszi a gyerekeit, vagy elviszi az unokahúgát, az unoköcsét, hanem itt arról is van szó, hogy egy kultúrát, egy időszakot, egy korszakot, egy életérzést tudunk átadni, és most nem csak arra gondolok, hogy Rip a Farmer és Váltöméses Blues, hanem az, ahogyan mi annak idején a 80-as, 90-es években megéltük a saját fiatalságunkat. Szóval ez egy gyönyörű találkozás tud lenni, egy olyan meccéspont zenével és életérzésben, ami azért ritkán adatik meg az embernek.
2: Így van, és hát hozzáteszem, hogy előbb is említettem, tehát ők azok, akik meg tudnak újulni, és olyan modern kivitelbe tudják ezeket a nosztalgikus és fantasztikusan nagy sikerű számokat előadni, amivel az új és fiatal friss generációt is meg tudják érinteni. Tehát nem véletlen, hogy ők belettek iktatva a rock'n'roll Hall of Fame-be, vagy Grammy-díjakat kaptak, vagy Brit Award-díjakat kaptak. Tehát amit lehet, ők díjak tekintetében is mindent letaroltak, és hát az, hogy ők még mindig színpadon tudnak lenni, és ezzel a megújulással tényleg fel tudják kelteni a fiatal generációnak is a figyelmét, ez szerintem egyedülálló.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönjük a programokat, és azt gondolom, hogy mindenkinek lesz mit kiválogatnia ebből, hangulatához és a felszabadult életérzésünkhöz kapcsolva, ami mostanában átjárja a magyarokat, úgyhogy külön köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Guba Gábor volt a vendégem, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel három nagyszerű programról, a Harry Potter kiállításról, a Jason Derulo és a Duran Duran koncertekről beszélgettünk. Köszönöm szépen az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: nincs más.
1: 98 pontat Manna FM életörömzene és mannapközi, amiben ma szó lesz arról, hogy mi is a bajusz funkciója, és mitől olyan elképesztően csodálatos dolog a bajusz. Aztán szó lesz a nem igazi rendetlenségről, ami tulajdonképpen a látszat kupi. Elkészítjük az eredeti New Yorki meatball szendvicset, vagyis a húsgombóc szendvicset, és szó lesz arról is, hogy mi a titka az indiai nők gyönyörű, fényes, dús, egészséges hajának. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk.
2: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább melegszik az idő, ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Szigorítják az alkohol eladást Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem, csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használ nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. A mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori ezer éves határára Gyimesbükre mennek. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is.
2: Időjárás.
4: Napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: A mai mannapköziben szó lesz a bajusz csodálatos működéséről és funkciójáról, aztán szó lesz a nem igazi rendetlenségről, vagyis a látszatkupiról. Elkészítjük az eredeti New York-i húsgombóc szendvicset, és elmondom azt is, hogy milyen titka az indiai nők gyönyörű, fényes, dús, ragyogó hajának. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Az indiai nők legendásan híresek a hajuk szépségéről. Minden filmben, amiben indiai nő szerepel, akár csak nézzük meg a Bridgertonnak a két főszereplőjét, mesebeli gyönyörű királynői, hercegnői hajuk van. Hát mitől olyan gyönyörű és dús és fényes az indiai nők haja? Hát van egy speciális ápolási mód, természetesen egy titok, ahogyan ők ápolják a hajtincseiket, és igazából ezt a hatásos hajápolási trükköt bárki elleseti, úgyhogy én ezt most el is fogom mondani nektek, és akkor bárkinek lehet ilyen szép hajkoronája, ilyen fényes. Hát, hogy dús lesz-e tőle, az nem biztos, ugye, mert itt azért közrejátszik a genetika is, de az biztos, hogy szép lesz ápolt fényes. Híresek tehát erről a fantasztikus hajzóhatagról. Ebben persze nyilván, ahogy mondtam, a genetika is szerepet játszik, de azért nagyon odafigyelnek arra, hogy mit és hogyan használnak a hajukra. Nem sajnálják az időt, eleve, ugye ott kezdődik, az is az energiát sem a frizurájuk gondozására, a hajápolás pedig ugyanolyan fontos nekik, mint az arcápolás, úgyhogy itt vannak a legfontosabb trükkök. Az első a fejmasszázs, ugye én is szoktam nektek mondani, sokszor elmondtam már, hogy az egészséges és dús haj, az az egészséges fejbőrrel kezdődik, úgyhogy például az indiai nőknél is milyen igaz ez, ha tehetik, minden hajmosás alkalmával bevetnek egy kb. 4 perces fejmasszást, balzsamozás vagy hajpakolás közben. Ezzel nem csak a hatóanyagok felszívódását segítik, mert nem csak a hajat ápoljuk ilyenkor ezekkel a termékekkel, hanem a fejbőrünket is. Ilyenkor a fejbőr vérkeringését stimuláljuk egy kicsit, ez felgyorsítja a hajhagy megműködését, az felgyorsítja a hajszál növekedését, és egészségesebb, teltebb lesz a hajszál is, és ennek köszönhetően ugye már a szálvesztés is csökken, és sokkal egészségesebb lesznek a tincsek, egészségesebbek. Aztán ott vannak az olajok és házi pakolások, ugye a különböző hajproblémákat szeretik természetes módszerekkel, legfőképpen olajokkal kezelni az indiai hölgyek is. Tudják, hogy melyik milyen hajtípusra való, és ez alapján vetik be őket. Zsíros fejbőre például gyakran alkalmaznak citrom és ném olajat, irritált bőrre rózsa vagy szantálfa olajat. Ha pedig viszket vagy száraz a fejbőr, akkor aloe vera olajat használnak rá. Ezeket szintén masszázzsal juttatják be a fejbőrbe, illetve a hajhagymákba, és így teszik még inkább hatékonnyá a hajápolást. A kipróbálás előtt viszont fontos számunkra, hogy teszteljük őket a készfejünk bőrén, hogy nem vagyunk-e rájuk allergiásak, és nem irritálják-e a bőrünket ezek a bizonyos olajak. Illetve hát ilyenkor úgyis ugye mindig el szoktam mondani, pont úgy, mint a citrom, illetve a citrusok esetében, hogy mindig biológiai, ökológiai termesztésből származó kezeletlen héjú citromot, narancsot, citrusokat használjuk, akár hajpakolásba is, de természetesen az illóolajok kapcsán is mindig elmondom, hogy csak 100%-os tisztaságú illóolajokat használjunk, lehetőség szerint olyanokat, amik szintén, ahogyan a citrusfélékkel kapcsolatban is mindig elmondom, biológiai, ökológiai, tisztaságú termesztésből származnak. Aztán ott van a hidegvizes öblítés, ami szintén nagyon fontos a hajápolásban. Hajmosás közben elkerülik forró vizet, pontosan azért, hogy ne sérüljenek és ne váljanak töredezetté a hajszálak, és az utolsó öblítést kifejezetten és szándékosan és mindig hidegvízzel végzik. Ezzel bezárják a nedvességet a tincsekbe, összezárják a kutikulát, nem oldják le a hajról a balzsamozás, illetve pakolás közben felvitt ápoló összetevőket, így aztán összességében az hosszabban és sokkal fényesebb lesz, sokkal egészségesebb és hosszabb ideig is lesz az, ahogy az imént mondtam. Aztán nagyon fontos az is, hogy ők hagyják megszáradni a hajukat. Ha tehetik, akkor kihagyják a hajszárítót, és nagyságrendileg úgy csinálják a hajápolásnak a rutinját és a szertartását, hogy ezt meg is lehessen tenni. Hagyják természetesen magától megszáradni a hajukat, pontosan azért, hogy elkerüljék a magas hőkárosító hatását a hajszálakra nézve, úgyhogy ettől még inkább ragyogó lesz a haj. Aztán természetesen ilyenkor az olajaknál és a fejmasszázsnál be kell vetni azt, hogy egy törölközővel betekerjük, hogy egy zuhansapkát fölveszünk, és akkor még könnyebben és még intenzívebben beszívódik hajszába és fejbőrbe is az illóolaj és az egyéb ápoló termékek, de ami fontos, és elsődlegesen ez a legfontosabb, hogy a fejbőr ápolására is mindig időt fordítanak.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: A legendás és hírhet New York-i húsgombócos szendvics, ennek a receptjét tanuljuk ma meg. Ugye az szerintem köztudott, és már biztos, hogy láttátok a tévéműsorokban, a főzős műsorokban, hogy odakint New Yorkban, főleg Manhattanben elképesztően sokféle. Gyakorlatilag minden nációnak megvan a maga kis kifőzdéje, étterme, péksége, és ezeknek a jellemzője az, egyébként odakint Amerikában mondhatjuk mindennel kapcsolatban ezt, hogy minden nagy és minden sok. Tehát például egy szendvicsben is nagyon sok minden van. Nem egy szelet sajt, vagy két szelet sajt és két szelet szalámi, hanem van benne négy szelet sajt, három vagy négy szelet, óriás szelet, mondjuk pulykasonka, és még a jégsaláta is óriás szelet, ez a steak paradicsom, abból mondjuk kettő, és majonéz, és még a sült békön, abból is három-négy szelet, tehát minden dús, nagyon dús. Hát ilyen a New York-i húsgombóc szendvics is. Fél óra alatt kész van, isteni finom, és a gyerekek is szokták szeretni. Kell hozzá négy mini baget, vagy négy nagyobb kifli, vagy buci, mármint, hogy ez mint a hot dog kifli olyan, de inkább egy kicsit sűrűbb tésztájuk kell, nem ez a nagyon puha. Nem teljesen félbevágva, hanem úgy bevágjuk, mint ahogy a szendvicset szoktuk. Kell hozzá 65 deka darált hús, vegyeset ír a recept, de hogyha valaki csak egyiket, vagy csak másikat szereti, hajrá, akkor úgyis el lehet készíteni. Két evőkanál apróra vágott petrezselye, 25 g reszelt parmezán, amivel kapcsolatban ugye tudjátok a vajamánia, meg a parmezán, sajtból sosem elég, úgyhogy nyugodtan lehet vele sokkal többet tenni. Csilipor ízlés szerint, ha gyerekek is esznek belőle, akkor ezt kihagyhatjuk. Két gerezd fokhagyma apróra vágva, vagy lereszel. Két táskanál Worcester szósz, egy tojás, só, bors, egy evőkanál extra szűz olívaolaj, 500 ml darabolt paradicsom konzerv, vagy érett paradicsom a levével enyhén megpárolva lehűtve, héja leszedve, úgyhogy szerintem jobban jártok a paradicsom konzervvel. Ugye ez az, aminek van ilyen kis szósza is, és van úszkának benne a kis darabkák is. És kell hozzá még nagyjából olyan 12,5-13, de ha 15, akkor sincsen semmi baj, félkemény sajt lereszelve. No, elkezdjük. Úgy készítjük el, hogy a bevágott bagettekből óvatosan kikaparjuk a belsejét, kis teknőt váljunk bele, hogy beleférjen az a sok cuccos, ugye? Így készül az amerikai szendvics. A kiszedett részt beletesszük egy mixerbe, zsemlemorzsa állagúra aprítjuk ebben a blenderben vagy ételaprítóban. Ezután hozzáadjuk a darált húst, a parmezánt, a petrezselyemet, a csillit, a fokhagymát, a Worcester szószt, beízesítjük ezt az egész kulimászt, belekeverjük a tojást, pörgetünk még rajta egyet-kettőt, sózzuk, borsozzuk. Kiszedjük a husikát, a blenderből nedves kézzel dió nagyságú golyókat formálunk belőle, nem nagyobbakat, mert akkor biztos, hogy soha az életben nem tudsz beleharapni, meg bele se fér abba a kis kiflibe vagy buciba. Szóval dió nagyságú húsgolyókat formálunk belőle, sütőpapírra bélelt tepsibe tesszük, 15 percig sütjük, grillezzük. Az olívaolajat közepes lángon egy teflonsal látjátok a képet, kint van a Facebookon, hát ti is ekkorákat fogtok nyelni. Szóval az olívaolajat közepes lángon egy teflon serbenyőben felmelegítjük, de csak óvatosan, mert nagyon alacsony a füstpontja az olívaolajnak, ne égessük el, beletesszük a húsgombócokat, és 6-8 percig sütjük, amíg a külseje aranybarna lesz, és lesz neki egy ropogós kis kérge, a belseje pedig jól átsül. Hozzáadjuk a paradicsomot a levével, a tüzet mérsékelve alatt a 6-8 percig rotyogtatjuk így, és amikor besűrűsödött a szósz, és a felére csökkent, akkor készen van ez a része a dolognak. A grillsütőt erős fokozatra kapcsoljuk, a kifliket egy bélelt tepsibe tesszük, sütőpapír, és a kivált mélyedést kiflinként 4 húsgombóccal és paradicsomszósszal megtöltjük, a tetejére reszeljük a félkemény sajtot, és egy percig grillezzük, amíg a sajt rá nem olvad. Ha nincsen grillfokozat, akkor fölülre teszed a nagy sütőben, ahogy szoktuk volt nevezni, ugye, vagyis a hagyományos sütőben, nekem is olyanban nem kell izgulni, nem leszünk ettől nagyik, én is azt szeretem. Fölrakod a felső része, és akkor szépen megpirul.

teteje, ráolvad a sajt, aranybarna lesz, és kész, azonnal tálalod. Nagyon-nagyon finom. Ehhez lehet adni fincsi kis uborkasalátát, vagyis savanyú uborkát, vagy uborkasalátát, hogyha magyarosítani szeretnéd valamivel, mert nagyon sokan szokták ezt csinálni, vagy pedig készítünk hozzá burgerszószt, ugye ez tulajdonképpen csak egy pici fokhagymas sóbors, egy kicsi cayennebors, és ketchup és majonéz összekeverve, ez a hirtelen burger szósz, én így hívom, van ennek egy hivatalos verziója, és ami még ezzel azzal ki van egészítve, vagy csinálhatunk hozzá chipotle majonézt, ami chipotle chilivel, egy kis fokhagymával, sóval, borssal, pici mustárral keverjük össze a majonézt, így készül ez belőle, vagy remuládot is készíthetünk, ami a fűszeres majonéz, és bele van aprítva a csemegeuborka. Vagy ha van időd, akkor a legeslegfinomabb a nagy méretű csemegeuborka, vastag szeletekre vágva, sörtésztába mártva és bőolajban kisütve. Hát, az úgy mondjuk ájulás finom. Tehát akkor arra tessék készülni, hogy akkor leülünk az asztalhoz, nagyon-nagyon megesszük, nagyon sokat belőle, és utána el kell menni aludni, mert nem fogsz tudni felállni az asztaltól,

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Látszat kupi. Van ilyen, úgy nevezik a látszat kupi, az tulajdonképpen egy aféle, hát azért nem mondanám azt, hogy nem rendetlenség, de úgy nevezzük azokat a részeket a lakásban, ahol csak le vannak úgy hányva a holmik. Szóval erre azért érdemes odafigyelni, mert tulajdonképpen van öt egyszerű megoldás, hogy végre rend legyen, és ez igazából nem valódi rendetlenség, csak néhány ott maradt holmi. Szerencsére nem kosztról beszélünk. A látszat kupi az olyan, mint az úgynevezett hotspot, ugye ezek a kis kupacok, ahol ledobjuk a cuccunkat minden egyes nap. Nyilván tőled sem idegen az az érzés, amikor az ember megérkezik, körbenéz otthon, és egy, azt mondja, hogy ott a jó ég, mi van itthon? Szalad az egész lakás, a fiók kihúzva maradt a reggeli rohanásban, a ruhák nincsenek, a helyükön elő maradt a bögre, minden koszosnak tűnik, az erkélyen is össze-vissza vannak a cuccok, szegény növények kornyadnak, rá 3 hete rá sem nézett senki. Szóval ahhoz, hogy elkerüljük ezt a látszatkupit, szóval végül is azt az állapotot, amikor igazából nincsen nagy koszt megrendetlenség, de mégis úgy néz ki minden, mint hogyha felrobbantották volna a lakást. Szóval léteznek egyszerű és nagyon olcsó megoldások erre. Mik ezek? Az egyik a lábtörlő. Lábtörlő minden mennyiségben, akár kívül és belül is. Szóval nem is gondolná az ember, hogy mennyi koszttól szabadulhat meg, illetve mennyi koszt gyűjt össze egy helyre a lábtörlő. Most már annyi helyes mintás lábtörlő van. Van külön eseményekre, ünnepekre, karácsonyra, szülinapokra, stb. És aztán vannak ezek a kis hétköznapiak, macskás, kutyás, sünis, akármilyen. Ne a klasszikus értelemben tessék gondolni erre a darabra, simán lehet készíteni kicsi szőnyegeket strapabíró kosznyelő anyagból, és olyan feliratot vasalunk rá, amilyet csak akarunk. A lényeg az, hogy legyen minden belépő résznél, szobahajtóban, az előszobában, stb. Egy kicsi lábtörlő. Hogyha minden szobában elhelyezünk egy ilyen kis saját lábtörlőt, akkor figyeld meg, hogy se a kutya, se a gyerek, se a vendégek nem hagynak majd nyomot a padlón, és ez azért nem mindegy. Aztán ott van a másik megoldás, ami már a második a tippek között, az a házi rendszerezés. Tök jó kis dobozokat lehet készíteni otthon, lehet vásárolni is átlátszókat, hogy lásd, hogy mi van benne. Nem kell beszerezni még egy szekrényt, készítsünk magunknak óriási kartondobozból színes, szagos rendező és rendszerező boxokat, amiket bedughatunk az ágy alá, használhatjuk egyedi fiókbelsőnek is, szelektáláshoz, vagy a szekrény tetején is tök jól elfér. Ha az embernek ilyesmire van szüksége, akkor nem kell rögtön a bútor áruházba rohanni, fel lehet használni a régi cipős dobozokat, és egy saját rendszerezőt alkotni belőle, csak ragasztópisztoly kell hozzá, meg esetleg mondjuk egy kis színes csomagoló papír, vagy a dekupás technika, hogyha egy kicsit több időt van kedved eltölteni ezzel. Aztán ott van még a cipős szekrény, amit bármiből el tudunk készíteni, ugye óriási kupi hatását kelti, hogyha szanaszét vannak a cipők. Azért ezt valljuk be. Ha nincsen egy zárható vagy megfelelően rendszerezhető cipős szekrény, akkor végképp folyton elégedetlen lesz az ember az otthona kinézetével. Elég egy régi könyves polcot lefesteni, és már is kész a szuper DIY cipős polc, de néhány falécből is lehet barkácsolni a szabadidőben. Bármilyen formájú, mintájú egyedi szekrényt, amint szépen ferdén be lehet rakosgatni a cipőket, és még jól is szórakozol közben, arról nem beszélve, hogy tök nagy sikerélmény az, hogyha az ember csinál magának egy cipőszekrényt, vagy egy ilyen kis tárolót. Aztán ott van a régi bútorok letakarásával nyert új bútor, ugye a házi bútort akarva, ami szintén óriási segítség lehet, hogy rendezettebbnek tűnjön a dolog. Van egy régi kanapé, aminek már látványa is zavarja az ember, de nem szeretnénk új bútorra pénzt költeni, nincs pénzünk a kárpitosra, akkor feldobjuk egy egyedi húzattal, amit egyébként nem meglepő módon saját magunknak el tudunk készíteni, színes gumis lepedők, takarók vagy egyedi patchwork segítségével már is olyan lesz az a kanapé, mint hogyha kilépett volna valamelyik katalógusból, és imádni fogod. Simán meg tudod csinálni te is magadnak, sőt, hogyha a gyerekekben van egy kis kreatív érzék, vagy szeretnek így bingizni, akkor onnantól kezdve pedig nyert ügyed van. Aztán ott van az ötödik tipp, az elegáns tartó dobozok. Ugye ezt főleg a lányoknak ajánlanám, hogyha a fürdőszobában nem akarunk túl zsúfoltságot, ha szeretnénk, hogy a nappali közepén lévő dohányzó aztán ne legyen mindig telepakolva kulccsal, mogyoróhéjjal, újságokkal, papírokkal, cetlikkel, csekkes borítékokkal, vagy a munkába való papírokkal, akkor kell készíteni egy egyszerű, elegáns vagy vidám kis dobozt mindenhová. A fürdőben végre elnyeli majd a rengeteg sminket, kozmetikai terméket, a hálóban lesz hova tenni jegyzetfüzetet, szemüveget, könyvet, az előszobában pedig a kulcsoknak lesz egy kis doboza. Ezt egyébként tök jól meg lehet oldani az útszélén áruló nénik és bácsik által készített kosárkákkal is, én azokat például imádom, de nagyon klassz kis dobozokat lehet csinálni, akár fadobozocskákat, akár kartondobozokat, akár ezeket az erősebb kartondobozokat, amiket ezekben a szupermarketekben és a diszkontokban lehet kapni. Ugye a zöldségek alól elhozhatjuk a dobozokat, és hogyha nem ázott bele a zöldség, az egy nagyon jó vastag dupla falu papírdoboz, amit aztán be lehet burkolni akár textillel, és nagyon jó kis tárolót tudsz belőle csinálni. Úgyhogy ez a titka annak, hogy elnyelje valami a holmikat.

98 pontot Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat, ahogy ígértem, el fogom mondani, hogy mire használják a kutyák a bajuszukat. Mert hogy nem csak a cicák bajsza az, aminek bizony funkciója van, és nem csak, hogy ott van, mi nekünk embereknek, hanem annak van dolga. Ugye van olyan bajuszka, és vannak olyan kutyák, akiknek olyan bajuszkájuk van, mintha rackajuk lenne, össze-vissza áll, fölfele kunkorodik, néha viccesen meredezik eléjük, tehát ételek felé, máskor békésen áll vigyázba, szépen oda simul a kis arcához. Ez gyakran jelent egyébként igazi rejtélyt a kutyagazdák számára. Na de akkor adódik a kérdés jogosan, hogy mire is való pontosan a házi kedvenceink bajuszkája. Egyelőre nagyon keveset tudunk a kutya tapintó érzékéről, a szaká vagy a tapintó szőrökből álló bajuszról. Az viszont biztos, hogy az állatoknak, főként az emlősöknek a bajszuk, vagy viccesebb nevén a pofaszakáluk komoly segítséget nyújt a környezet érzékelésében. Néhány kutyatulajdonos szerint ezek csak hosszabb, engedetlen kósza szőrszálak, amik ápolást igényelnek, vagy amiket akár teljesen le is szabad vágni. Ez óriási hiba, tilos, nem szabad levágni ezeket a kis érzékelő szőröket. A bajusz szőrök, amiket a szaknyelvben vibrasszé néven ismerhetünk, fontos és speciális funkciót látnak el. Kutyabarátok, tessék figyelni! A kutyusok ugyanis ezek segítségével tudják megismerni a körülöttük lévő világot és koordinálni a mozgásukat. Segítenek a tárgyak felismerésében és a távolság felmérésében is, például egy ugrás előtt. Aztán megkönnyítik a sötétben például, vagy a föld alatt, mondjuk egy barlangban a tájékozódást, de jó jön ez úszásnál is. Mi emberek az öt érzékszervünk, ugye a látó, halló, tapintó, szagló és ízérzékelő rendszer segítségével állunk szoros kapcsolatban a környezetünkkel. A külső és a belső környezetből származó ingerek felfogása és elektromos jellé ingerületté alakítása receptorok millióinak a feladata. Tőlünk eltérően a kutyának ebben a durva bajusz szőrök segítenek, amik feltűnően meredeznek elő az állat kis pofácskájából, az állkapcsából és a szeme fölötti részből is, sőt még oldalt az arcán is van. Ilyen kis érzékelő szőr pamacs. A szőrszálak ugyanis olyan idegekkel vannak ellátva, amik számos érzékszervi információt közvetítenek. Alapvetően úgy kell elképzelni a működést, mint ahogy a mi érzékeljük, bocsánat, magunk körül a tárgyakat, személyeket és magát a világot. Segít például látni a kutyáknak a láthatatlant, a bajusz. A tapintás érzékelése a Merkel sejteknek köszönhető, ezek az idegvégződésekhez kapcsolódó speciális bőrreceptorok, az ovális formájú mechanoreceptorok a finom tapintási ingereket érzékelik, és az emberek esetében főleg az újbegyekben található. Na hát a kutyusoknál másképp van, a Veterinary Science tudományos folyóiratban publikáltak egy friss tanulmányt, amik szerint a kutyák szája és az orra is rendkívül gazdag Merkel sejtekben, az idegrostok erőteljesen kapcsolódnak hozzájuk, és ezek továbbítják a tapintási ingert a központi idegrendszer felé. A kutatók szerint ezek a tapintó szőrszálak különféle funkciókat látnak el, például a kutya bajsza lehetővé teszi az állat számára, hogy releváns információkat gyűjtsön a környezetében található tárgyak méretéről, formájáról, és figyelj, a sebességéről is. Nem mellesleg abban is segít nekik, hogy jobban megértsék a környezetüket, és annak jelzéseit, akár még a sötétben is. A kutya szemének felbontó képessége, más néven látásélessége azt jelenti, hogy a tárgyak felületi szerkezetét, mintázatát milyen legkisebb részletig képes felismerni, vagyis még különálló képrészletenként is érzékeli, erre is rámutattak a kutatók. A bajusz viszont pluszban és nagyban segíti őket, különösen a közeli tárgyakkal való kapcsolat esetén, míg az álluk alatt található pofaszakálka lehetővé teszi, hogy láthassák azokat is, amit az orruk miatt nem észlelnének. Ezért nagyon fontos és nagyon hasznos a kutyák bajsza. Ugyanilyen érdekesen működik a macskáké is, arról majd egy későbbi állatbarát rovatban beszélünk.

0: 98 pont, tehát Manna FM életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven, hogy beinduljon a pénteki és a hétvégi hangulat. Jön a zenei finomságok órája különleges muzsikákkal, különleges és különlegesen finom muzsikákkal természetesen. A finomságok között majd ez Tina Turner, aztán a Tower of Power, Jose González és a Heartbeats, a Well Hello, a Tears for Fears, a Fanglers, Guns N' Roses, No Doubt és a Stereo MC's, a Step It Up-pal ők indítják el a hangulatot, a jó kedvet, a pénteket és a hétvégét és a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek, szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Tovább melegszik az idő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Hamis cigarettás dobozokat találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. A tiszaújvárosi krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbant fel. A katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. A Fidesz úgy reagált, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Aszályos időben valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell a behozatalát, írt a közösségi oldalán az agrárminiszter. Bóna Szabolcs szerint jelenleg a Magyarországra érkező import kukorica döntően Lengyelországból és Szlovákiából származik, miközben a két ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen behozatalát. A miniszter hangsúlyozta, a döntéseknél a magyar takarmánygyártás, az állattenyésztők érdekeit és az élelmiszerbiztonságot is figyelembe kell venni. 16 raklapnyi hamis cigarettás doboz találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-es autópályán. Több mint 2 millió cigarettás dobozt és 243 tekercs cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlat versenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonló napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságokat, hogy beinduljon a hétvégi hangulat, a pénteki hangulat. Tina Turner, Private Dancer, a Tower of Power-től a Digging on James Brown, Jose González, Heartbeats, de itt lesz még a Well Hello, a Tears for Fears, Guns N' Roses, a No Doubt, és a Stereo MC's, ez a Step It Up 92-ből, ez a zseniális dal ettől, a zseniális Manustól és a zseniális zenekarától. Ezzel indul be a hétvégi hangulat itt a zenei finomságok órájában most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontot Manna FM, a zenei finomságok között egy újabb gyöngyszem most. A zseniális Johnny Nash, aki nem is olyan régen költözött el innen a földi világból, 80 éves volt, amikor 2020 októberében elvesztettük őt. A reggae és a pop műfajban alkotott leginkább, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy saját maga ettől a daltól lett legenda, és önmagáról is azt gondolt, hogy igazából ő csak szerényen szeretne üzenni az embereknek a dalain keresztül a saját élményeit és érzéseit megénekelve, és nem is sejtette, hogy akkor egyszer még egy korábbi interjúban elmondta, hogy ennyire híres lesz az I Can See Clearly Now című dala miatt. 1940. augusztus 19-én született, és akkor még az volt a neve, hogy John Lester Nash Jr. Hát nyilván az maradt a neved, de hát a művész nevén ismerte meg az egész világ, és onnantól kezdve tulajdonképpen a családja is úgy szólította, bár ők egyébként is Johnny-nek hívták. Houstonban, Texasban született, és egy baptista gyülekezetben kezdett el énekelni. Ez azért nagyon fontos, mert a hite mindig egy nagyon erős támasz volt, még a zeneszerzésben is, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a dalok témáját illetően is. Az 50-es évek közepén indult el az ő karrierje, a Teenager Sings the Blues című lemezével, aztán amikor 72-ben kiadta az itthon is nagyon ismert, amit most fogunk meghallgatni, I Can See Clearly Now című dalát, akkor az európai, és képzeljétek el, hogy az afrikai slágerlistákon azonnal az élmezőnyben volt, de a legnagyobb sikert az államokban érte el, ahol 4 teljes héten át, tehát egy egész hónapig vezette a Billboard Hot 100-as listáját. Itthon egyébként tévéreklámból is jól ismerhető ez a dal, nagyon gyakran felcsendül a rádiókban is, de meglepő módon itthon nem annyira. Tehát odakint az Egyesült Államokban jellemző ez, erre a tengeren túli rádiók adókra vonatkozik, hogy gyakran felcsendül, főként egyébként a tematikus rádióknál. 1986-ban állt elő új zenével utoljára Johnny Nash, az volt a Here Again című album, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor megszületett ez a dal, az I Can See Clearly Now, ez igazából, ez nem az elmúlásról, és nem az önvádról, és nem a szomorúságról szól, mint ahogy egyébként elsőre azt feltételezték nagyon sokan, amikor megjelent a dal. Konkrétan a remény és a bátorság éneke, azt mondta Johnny Nash azoknak, akik átéltek csapásokat az életükben, de kiállták és legyőzték azokat. Ez volt az első reggae-nek titulált dal, ami valaha a Hot 100-as lista első helyére került. 72 végén 4 hétig ott is maradt, ugye, ahogy én ezt az imént mondtam. És tulajdonképpen, amikor a következő reggae jellegű dal első helyre került, az már Eric Clapton feldolgozása volt Bob Marley és The Sheriff című dalából, és aztán 74-ben Blondie a The Tidiest High-jal 1981-ben szintén, amit reggae dallamúnak, vagy reggae ritmusúnak, vagy stílusúnak tituláltak. Ennek, az I Can See Clearly Now-nak és a többi reggae hatású dalának köszönhetően Johnny Nash nagyon erőteljesen kötődik Jamaikához, de ő is texasi volt, hiszen ahogy mondtam már, ugye Houstonban, Texasban született, és amikor 13 évesen fellépett egy helyi tévéműsorban, a Matiné című műsorban, akkor egyike lett a kevés afroamerikai arcnak a képernyőn, akik először kerültek tulajdonképpen képernyőre. Ami fontos ezzel a dallal kapcsolatban, az az, hogy ez egy olyan reménykelt dal, amikor az ember tényleg hinni akarja, és el akarja hitetni másokkal is, tehát gyakorlatilag segítő szándékkal született meg a dal, hogy innentől kezdve jöhet az a pillanat, és várhatunk arra a pillanatra, amikor majd eláll az eső, amikor majd kisüt a nap, és hogyha belegondoltok, nagyon sokszor mutatják ezt a fajta reményt nekünk, akár gyerekkorunkban is, hogyha a Kék Kenguru című mesekönyvre emlékeztek, vagy hogyha a Holló című filmet említem, abban is elhangzik többször a mondat, hogy örökké nem eshet, ha emlékeztek rá. És Johnny Nash I Can See Clearly Now című dala is erről szól, hogy most már látom, hogy eloszlanak a felhők, lehet jobb, és bármilyen sziruposan is hangzik, de a felhők felett tényleg süt a nap, ott van a remény, mindig ott ül fölöttünk az a nagy univerzális jó, ami azért mindig, még ha nagyon sokáig esik is, előjön, úgyhogy én azt remélem, hogy mindannyiatok megtalálja ebben a dalban azt a kapaszkodót, amit keres. Johnny Nash és az I Can See Clearly Now nevű gyöngyszem és kincs itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között a legendás Tears for Fears jön. Most Roland Orzával és Kurt Smith zenekara ez. Nagyon sok érdekes történet látott már napvilágot velük kapcsolatban. Például az, hogy amikor 18 évvel ezelőtt az Everybody Loves a Happy Ending című lemezük megjelent, amit egyébként a címadódalt most meg is fogjuk hallgatni itt a zenei finomságok között. Ezt követte nem is olyan régen megjelent új lemezük, majd erről is szó lesz még, de ezért a két férfiúról érdemes egy kicsit beszélni. Két barát voltjuk, aztán volt egy nagy összeveszésük egyébként. Angol zenekarról van szó, és ők korábban a Graduate nevű együttesben játszottak. Angol Bath városában nőttek föl, és több próbálkozás után találták meg a Tears for Fears nevet, aki nincs távol a pszichológiától, az pontosan jól tudja, hogy honnan kölcsönözték a nevet. Arthur Janov legendás könyvéből, a Primer Scream címűből vették az elnevezésüket, mint egyébként a Primer Scream nevű zenekar is innen vette a nevét. Az első albumok 1983-ban jelent meg, ez volt a The Hurting, és aztán a következő album a zenekar számára egy sokkal-sokkal nagyobb sikert hozó lemez volt, ez a 85-ös Songs from the Big Chair, aztán 92-ben ért véget az ő közös vállalkozásuk, akkor megjelent egy válogatás lemez, a legendás Greatest Hits, aztán mindketten szépen önálló útra tértek, volt egy nagy összeveszésük is egyébként, és amikor 2005-ben újra összeálltak, és kiadtak egy új közös albumot, ez az a bizonyos, amit már említettem, az Everybody Loves a Happy Ending című, aminek a címadó dalát fogjuk most meghallgatni. Itt a Manna FM-en a zenei finomságok között, ez nagyon jó jellemezte az ő működésüket. Roland Orzabal egyébként apai ágon baszk a nagyszülei által, az édesapja Argentínában élt, az anyukája angol, és amikor

gyerekkori barátjával, ugye már említett Kurt Smith-szel összehozták a Tears for Fears-t, akkor nagyon szépen kezdtek el együtt működni, és az az érzelmi világ, amit egyébként a Tears for Fears dalaiban hallani lehet, az gyönyörűen mutatkozik meg. Az ő műveikben, a dalszövegben, a zeneszerzői mi voltukban, és abban, ahogyan muzsikálnak, és ahogyan fellépnek. A művészi kiteljesedésüket egyébként pont a válás hozta meg, továbbra is Tears for Fears néven jelentette meg az albumait Roland Orzabal, és ez első és a legigényesebb az Elemental című volt, egy egészen katartikus hangvételű volt, egyféle összegzés, és ezért mondom én azt, hogy tel is tele vannak érzelmekkel, olyan hullámvölgyek és hullámhegyek jellemzik a Tears for Fears életét és az ő létezésüket is egyébként, ami csodálatosan mutatkozik meg a zenéjükben is, és zseniális volt az ő visszatérésük is. Ugye 81 az alapítás, aztán ott voltak a nagy sikerek, a Shout, az Everybody Wants to Rule the World, vagy a Head Over Heels, de mégsem találtak úgy be annak idején, mint a Depeche Mode vagy a Duran Duran, viszont mégis egy bizonyos állandóságot jelentenek a popzenében. Egyébként az is meglepő lehet, hogy bár annak idején a lemezük, ami a Don't Come Easy dalt is tartalmazta, furcsa borítóval jelent meg, nagyon elegáns fekete-fehér covert kapott, ezzel szemben jugoszláv kiadás csokoládéban, szóval nagyon próbáltak arra figyelni, hogy bizonyos részein a világnak másra van talán igény. Aztán, amikor a lemez megjelent, és Magyarországon is elérhető lett, például a Music Television, ugye az általam olyan nagy szeretettel emlegetett 90-es években, akkor jelent meg Roland Orzabal és Kurt Smith alkotató a teljes fegyverzetében, nagyon látványos klippekkel együtt ismerte meg az akkori magyar fiatalság, és aztán a Tipping Point lett a hetedik stúdióalbum, ami 18 évvel ezelőtt megjelent, Everybody Loves a Happy Endinget követi. Tehát az, amit most hallunk, az Everybody Loves a Happy Ending, az volt egy úgynevezett általuk több interjúban is megrekedésnek, vagy megrekedési pontnak nevezett időszak, ami gyönyörű muzsikákat szült, és aztán követte ezt az új lemezük, a The Tipping Point, ami szintén nagyon Tears for Fears-es, de már egy nagyon érett, és kicsit azért másfajta hangzásban közvetíti azokat az érzelmeket, ami rájuk nagyon jellemző. Tears for Fears most itt a zenei finomságok között a Mannán.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A zenei finomságok között itt a 98 pontot Manna FM-en egy olyan dal következik, ami egyrészt hát nem, hogy megsimítja a lelkünket, hanem konkrétan át tud ölelni. Mint egy jótékony, igazi, nagy, mackós termetű nagypapa, vagy nagybácsi, vagy édesapa, és az ékes példája annak is, hogy mennyivel jobb tud lenni néha, nem mindig, de azért előfordul egy-egy feldolgozása, vagy újraértelmezése egy korábbi dalnak. José González és a Heartbeats című dal, ami most következik, egy olyan szelíd és olyan kedves muzsika, amitől az ember tényleg konkrétan meg tud nyugodni. Tehát, hogyha valaki egy kicsit stresszesebb most a Manna hallgatók közül, akkor nyugodtan dőljön hátra, hangosítsa föl majd a zenét, amikor elindítjuk, és higgyék el nekem, mindenki meg fog nyugodni ettől. Annyira csodálatos a muzsika, a dallam. Ismerős lehet majd egyébként, mert a Sony Bravia TV díjnyertes reklámjában szerepelt a dal, Heartbeats című, ugye ennek a dalnak az ő általa készített verziója lett sikeres, korábban a The Knife nevű formáció játszotta ezt a dalt, és érdekes, hogy amikor megcsinálták a videóklippet, Nikolaj Fulksig, dán rendező forgatta, és képzeljétek el, hogy ugye biztos emlékeztek rá, 250 000 színes kislabda pattogott szanaszét San Francisco utcáin. San Franciscóban lezártak két tömböt, két teljes háztömböt, két saroknyi részt, és munkagépek, földmunkagépek és sűrített levegős ágyuk lőtték ki ezt a 250 000 darab színes golyót. Az utcán, ami igazából pici kis labda volt, és tudtak pattogni. A forgatócsoportnak csak egy lehetősége volt, ugye nem volt több, csak ez az egy időszak, amikor lezárhatták ezt a két tömbnyi részt San Franciscóban, hogy rendben meglegyen a klip, és nem használtak egy centi számítógépes grafikát sem, tehát hogyha rákerestek erre a reklámra, akkor meg fogjátok látni, hogy csodás, ahogy elkészítették. Érdekes módon egy kicsit azért emlékeztet a The Knife zenekarnak a klipjére, amiben ugyanígy lejtős betonos utcán gördeszkáznak cik-takban a gyerekek az utcán, több gyerek is, tehát egy picit megvan azért az alliteráció, egy picit megvan a szinkron, a régi klip és az új klip, és a kettőnek valahogy ez összefonódása, tehát talán ez a szabadságérzés, ahogyan peregnek szét a színes golyók, kislabdák, és ahogy mennek a gyerekek könnyedén és gondtalanul az utcán. Egyébként José González-szel kapcsolatban pedig érdemes tudni azt, hogy nem volt egyszerű gyerekkora, mert hogy politikai menekültek voltak, úgy kerültek Göteborgba, mert hogy ő egy argentin származású svéd zenész, énekes, az apukája pszichológus hallgató volt, az anyukája pedig biokémiát tanuló diáktársa az édesapjának a San Luis Nemzeti Egyetemen, amikor megtörtént az a bizonyos legendás katonai puccs 1976 márciusában, ez a bizonyos piszkos háború, akkor kerültek el Brazíliába, és a svéd konzulátuson kaptak menedékjogot, és így költöztek át Göteborgba, és ő már ott született, José González, Svédországban. A nővére csecsemő volt, icipici, amikor a család elköltözött Göteborgba, és onnantól kezdve kezdett el alakulni az ő zeneisége. Népzenét hallgatott, popzenét hallgatott, nagyon szerette a kubai zenét is. Silvio Rodriguez-t nevezi a kedvenc előadójának, és azt mondta, hogy ez volt az első koncert, ahova elment, az a Wailers koncertje volt. Azt mondta, hogy kapott tőlük autogramot, és beszélgettek vele, és közvetlenek, és helyesek voltak. Akkoriban ez volt a kedvenc zenéje, még Bob Marley és Michael Jackson. Ők ketten biokémia doktori programban vett részt José González a Göteborgi Egyetemen, úgyhogy nem csak jó zenész, hanem egy zseniális koponya is. A srác, az első zenekar, amiben srác, hát az úriember, inkább így mondom, a Back Against the Wall volt, ez a nevű formáció, ahol játszott. Ez egy göteborgi hardcore punk zenekar volt. A Black Flag, a The Misfits és a Dead Kennedys hatott rájuk leginkább, és aztán ő a nagy keresgélésben összegyúrva azokat a stílusokat, amiket gyerekkorában magába szívott, egyszer csak kialakult ez. Az Alt Music Fesztiválon 2017-ben Freiburgban is gyönyörűen egy szál gitárral játszotta el ezt a dalt. Úgyhogy most jön a varázslat, figyeljetek, José González és a Heartbeats itt a Mannán, a zenei finomságok között most.

Újabb zseniális bulis dal itt a Zenei Finomságok órájában a 98.6 Manna FM-en. Ez a muzsika tipikusan az a zene, amit ha meghallasz, akkor úgy érzed magad, hogy na jó, oké. Hallgatsz belőle 10 másodpercet, 20-at, 30-at, aztán hátradőlsz, feltekered a hangerőt, felteszed a lábad, és azt mondod, hogy semmi nem érdekel, így kell élni. Tudod, egy kicsit az az életérzés, mint amikor a Forró szél című régi sorozatban 1983-84-ről beszélünk, hát nyilván ki emlékszik rá, aki így a 35 pluszos 40-es korosztályba tartozik. Surda, ugye a főszereplő azt mondja, ó, és amikor az embert elkapja ez az életérzés, megfogod, ami a kezed ügyében van, és a földhöz vágod, és ott áll a fodrászüzletben, ahol dolgozik, mert borbély talán a surda. És azt mondja, aj, földhöz csaptam, ezt az a teljes üvegparfüm, tehát most mi lesz ez, milyen drága volt? Most meg leesett a vérnyomásom, le kell feküdjek. Tehát, hogy ez az életérzés, amikor egyszer csak azt érzed, hogy mindent eldobok, semmi nem számít, felteszem a lábam, és csak utazok. Tudod, mint amikor a tempomatot benyomjuk. Szerintem a léleknek is van tempomatja, és a lélek tempomatját például ez a dal fogja bekapcsolni, ez a Tower of Power és a Digging on James Brown című dal, ami tulajdonképpen egy tribute James Brownhoz, aki a soul keresztapjaként volt emlegetve, tulajdonképpen teljes pályafutása során. A 20. század egyik legjelentősebb szólzenei énekese volt, és a Can I Count It Off mondat volt az, amivel szinte minden egyes dalát kezdte, és ezért kezdődik a Tower of Power Digging in James Brown című dala is. Ez volt az az ikonikus mondat, ami nyilván csak úgy bedobta, hiszen, hogy akkor kezdhetjük, visszaszámolok, és akkor az első négy ütemre mindig beszámolt James Brown, és onnantól kezdve indult el a dal. Zseniális a ritmus, zseniális a hangulat, zseniális az egész úgy, ahogy van, tehát olyan érzéseket kelt az emberben tényleg, hogy dobod el, ami a kezedben van, és megyünk neki töknek, paszulnak, ahogy szoktam mondani, főleg ilyenkor nyáron az a nyaralós érzés, tudod, amikor tényleg azt mondod, hogy oké, jó, akkor most hagyok mindent a fenébe, és egy kicsit jól érzem magam. A Tower of Power az egy amerikai R&B és funk alapú banda, egyébként egy kült szekció. Kaliforniában, Oaklandben alakultak, és 1968 óta létezik a zenekar. Sok vezető énekesük volt, de a legismertebb Lenny Williams az, aki frontemberként jelen volt. A zenekar 73 és 74 között volt a legnépszerűbb, akkor volt a legsikeresebb, úgymond kereskedelmi időszakban. Leonard Charles Williams pedig az az énekes, dalszerző és zenész, aki a 70-es évek elején ebben a zenekarban, a Tower of Power-ban megismertetett énekesként, és egyébként pedig egy ilyen igazán jó svádájú élére vasalt zenész úriember. Szóló zenészként, szóló művészként is készített nagyon sok sikerfelvételt, és nagyon sok jó zene kötődik az ő nevéhez is. Ami a történetet illeti, még 1968 nyarán Emilio Castillo tenor szaxofonos énekes találkozott Steven Dokupkával, aki bariton szaxofonon játszott, és mielőtt Emilio Castillo ugye ebben a zenekarban játszott volna, sok más zenekarban is muzsikált, de Castillo apja egy otthoni zenélgetés, együtt zenélés után azt mondta a fiának, hogy mindenképpen szólni fog, hogy fogadják őt föl a zenekarba, úgyhogy aztán hónapokon belül az akkori The Motans néven ismert zenekarnak a tagja lett, és különféle koncerteken elkezdett játszani Emilio Castillo, és aztán Oaklandben és Berkeley környékén is nagyon sok-sok szól zenész állt össze, akkor még ilyen örömzenélészként jam sessionökben, és úgy kezdett kitűnni, kiragyogni ebből a közegből Emilio Castillo, és aztán innentől kezdve lehet mondani, hogy a többi már történelem. Nagyon sok tagot számol természetesen a Tower of Power. Egy 2008-as Buffalo-ban, New Yorkban történt koncertet például ajánlok, hogy nézzetek meg, hogy hogyan táncolnak, hogy hogyan mozognak, hogy hogyan fújják. Jaj, hát valami egészen elképesztő. És mondom még egyszer, hogyha egy picit is csüggednél, ha egy picit is rossz kedved lenne, egy picit is az úgy éreznéd, hogy ó, hát semminek semmi értelme, akkor föl kell hangosítani, bekapcsolod ezt a zenét, föltekered a hangerőt, biztos, hogy még az életközepi válság sem tud a közeledbe jönni. Tower of Power és a Digging on James Brown itt a Zenei Finomságok között a Mannán most.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot vagy hasznosat, és azt is remélem, hogy mindenkinek nagyon klassz hétvégéje lesz, most már szép idő van, grillezni lehet, akár lassan cseresznyét is szedni, hogyha valakinek kora termő van a kertjében. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tartások, az ajándék, Isten éltesse a ritákat, és milyen jó, hogy van nekünk egy szent ritánk, és ugye elmondtam, hogy ő mire vigyáz, vagy hogyan vigyáz ránk, de elmondom még egyszer, mert olyan szép, a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje, Szent Rita. Úgyhogy gondoljunk ma rá is, mi pedig találkozunk hétfőn, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva írta, és én mindig idézem, hogy mosolyogni tessék. Puszi, szép hétvégét!
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Tovább melegszik az idő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották. A helyszínen van több tűzoltó és mentőegység. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek. Eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrész Szibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrész Szibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Remélem sokan éppen főztök, és így hallgatjátok a Bőség kosarát. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Még húsvét előtt forgattam a Bosnyák téri és a Lőrinci piacon. Igazából a maszekhentesek világára voltam kíváncsi. Tudjátok, ez az a rész, ahol egy picikét más ízeket is lehet találni. Igaz, egy picikét drágában, de higgyétek el, megéri onnan is beszerezni valamit. No, zene, aztán irány a Bosnyák téri piac, majd egyszer csak átmegyünk a Lőrinc piacra, témánk pedig a maszekhentes sor.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval a zajokból talán már lehet hallani, itt vagyunk a Bosnyák téri piacon, az egyik kedvenc sormom. Ha benézek a pultba, akkor hát itt Szent Márton kátáról van minden. Ma elkezdem mondani, aztán majd akik ki tetszik javítani, Abát vagy Abáról Szalona, nem tudom ott, hogy hívják. Tepertő, friss, gyönyörű szép sárga csirke, ezt majd megbeszéljük, hogy miért sárga. Kolbász, füstölt hús, teaszalonna. Mennyit változott mostanság a piac, mondjuk, hogy az elmúlt 20 évet nézem. Szeretik az emberek az ilyen házi finomságokat, amit az önpultjában van?
2: Nagyon szeretik, és egyre jobban szeretik. Többen ragaszkodnak a házihoz, mert nem tartanak tőle, hogy bármi olyat tartalmaz, ami ő nekik nem jó.
1: Hogy néz ki önnek egy hete? Mert mi általában szombaton találkozunk itt a piacon, amikor kijövök, vagy itt veszek valamit, vagy a szomszéd Katinán és sajtot. Tehát hétközben mivel tetszik foglalkozni, hogy ez a pult ilyen szép legyen? Mit kell csinálni önnek?
2: Én nekem hazamegyek a vasárnap általában pihenő. Akkor megetetjük a baromfikat a maguk módján. A hétfőked az már azzal, hogy vagy egy disznóvágás, ami azzal jár, hogy hurkatöltés, lesózás, bármi megkészítés. A kedd az maga a helységtakarítás, előkészülni a szerdai koppasztásra, úgyhogy ezzel telik.
1: Minden héten tetszik egy disznót vágni, általában egy téli időben?
2: Általában, főleg ilyenkor, mert a húsvétre készülünk a sonkákkal, mert nagyon szeretik ezt a finom házi sonkát, ami sózva van, nem pálcolva, sózva füstölve.
1: Hány jószág él otthon az ön háza körül? Mondjuk a jó, a tyúkokat, azokat nem kell darabszámra, de mondjuk nem. A disznót, azt csak tudjuk darabszámra.
2: Ó, az mindig van, körülbelül 10. Amikor le vannak vágva, akkor kisebbekkel van pótolva. Sőt, olyan is előfordul, hogy falun belül vásárolni kell hozzá.
1: Az ízeket, a recepteket, azokat önök kísérleteztek ki, vagy örökölni tetszett valonnan?
2: Az hagyomány, azt régen már a szüleinktől ezt a fajta ízesítést tanultuk. Magyarul megvan, hogy körülbelül 10 kg húshoz mennyi kolbászt, mondom, a füstöttet, mennyi színes paprika, mennyi só, mennyi bors, mennyi kömény, úgy van bekeverve. Ha meg csípőset akarunk, akkor azzal meg van pótolva.
1: Ezeket már fejből tetszik azért
2: fejből
1: tudni.
2: Fejből persze.
1: Melyik a legmunkásabb itt a pultban, hogyha megnézem a töpörtyű talán, vagy a Csécsi Szalonna?
2: Hát talán a hurka. Mivel hogy, ugye ott a rizst külön meg kell főzni, meg be kell keverni, meg kitölteni, meg abárolni. Szóval a hurkákkal van a legtöbb probléma.
1: Kezdő házias, hogy már nagy probléma, hogy a hurka szétpattan. Tessék mondani ilyen praktikát, hogy hogyan kell sütni a hurkát, hogy ez ne pattanjon szét a sütőben.
2: A hurkát eleve a töltésnél számít, hogy nem töltjük kőkeményre, hanem kicsit lazábbra van töltve. Azon kívül a háziasszony, mikor beteszi a sütőbe, akkor a hideg sütőbe tegye be, és együtt melegedjen a sütővel a hurka, mert akkor nem hirtelen megy szét a bő, akkor nem valószínű, hogy kipattan.
1: Magyarul akkor fokozatosan kell melegíteni, megkülön mitől pattan ki? A rizs dagad meg hirtelen benne?
2: De hát talán nem is a rizs, hanem a melegtől, ahogy elkezd egy kicsit terjedni a hús meg a rizs benne, a bőr megpattan, mert hát ezek a belek vékonyabbak ettől. Meg nagyon sok háziasszony megszurkálja, amit nem szabad, mert ha megszúrja, eleve szétreped.
1: Ezt én sem tudtam, én sem megszurkáltam. Na. A kolbászt azt lehet szurkálni? A sütőkolbászt?
2: Lehet, igen. A kolbászt lehet, de a hurkát nem.
1: Na első a vevő végszóra érkezett. Ne, első mindig a vevő, be is engedem a pultba. És valami csemege kolbász vásárlás történik. Bosnyák tér, Szent Márton kátai finomságok, ahogy el is ment egy pár kolbászt, lemér éppen. Ki kell jönni a Bosnyák téri piacra, meg piacra eleve meg kell nézni, milyen remek dolgok vannak itt. Na, folytatjuk, most itt a 98.6 Manna FM-en zenélünk, aztán jövünk vissza a Bosnyák piacra.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Ez még mindig a Bosnyáktéri piac, és már át is jöttünk Kara Istváné Kati néni pultjához. Ő az az aranyos hölgy, akitől én mindig veszem a sajtot, mert mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan milyen sajt. De most viszont olyan valamit csinál, amit én életemben nem csináltam, csak anyukám. Én nem, ez tyúk, ugye?
2: Csirke.
1: Csirke, na ennyit értek hozzá. Én a késztermékhez értek. Tehát bontani tetszik csirket. Hanyadik csirkét bontja életébe Kati néni?
2: Ó, több százat. Több százat.
1: Kitől tetszett megtanulni, hogyan kell bontani, hogy ne vágjon bele semmibe?
2: Hát édesanyámtól, aki már sajnos nagyon régen nem él.
1: Hát, hogyha ezt látná, hogy az ő lánya milyen szépen bontja, akkor most boldog lenne fent.
2: Biztos. Ő onnan látja.
1: Na, azt tessék elárulni, hogy én azért sokat járok szupermarketbe, és ezért azért azért húst általában nem öt veszünk. De ezek a csirkék, meg a szomszédasszony pultjában, és ezek a csirkék, ezek más színnel bírnak, ezek sárga csirkék. Mitől van ez?
2: Igen, mert ezek kukoricadarát esznek, nem tápszer. És ez attól ilyen. Az íze is, a színe is, és kint vannak levegőn, ezek nem zárt helyen vannak tartva. Azért.
1: Most tetszett kibontani az zúzát, és belőle pedig kiesik a zúzalék, ugye? Igazából ebbe zúzza össze a csirke, a magot. Hát ez az, amit enni nem szabad az zúzalék, ugye jó, ki kell tisztani. Ez a legmacerásabb, és az zúza is a környéke?
2: Igen, ez a legmacerásabb.
1: Na, akkor pont jókor zavarom.
2: Jókor. Hát akkor... azért ezt is meg kell csinálni, mert ennélkül nem finom a pörkölt vagy a leves, mert ezt bele kell tenni.
1: Hát egy jó zúza pörköltnél azért jobb nincs, azért szoktam, azért tetszik csinálni, nem ilyen pörköltet.
2: Jó tyúkhúsleves, attól finomabb, mint a zúza pörkölt.
1: Mennyire szeretik az emberek az ilyen háztáji dolgokat?
2: Hát egyre jobban szeretik, mert ebben nincsen semmiféle tartósítószer, se tápszer, semmi nincs benne. Ez csak igazán az, amit a jószág megeszik, zúzán keresztül megőrli.
1: Az látszik, hogy csak őrölt kukorica van a zúzában. Igen. Közben a Katrinéni keze nem áll le, tehát folyamatosan szedi ki a zúzából valamiféle hártyán keresztül az őrölt.
2: Igen, mert azt nem lehet elfogyasztani a hártyáját, azon keresztül kell kiszedni a kukoricadarát, amit ő megőröl meg. Hát nyáron jó időben még a füvet is megcsipegetik ezek a jószágok.
1: Hány jószág van otthon?
2: Mindig 300 van egy szériába.
1: Jújjúj, egy széria csirke, akkor 300 darab?
2: Igen.
1: És mi napos csibe korába kerülnek önhöz?
2: Előnevelt korába.
1: És kakas, tyúk, tojás van otthon?
2: Van az is minden.
1: Azt nem tetszik kihozni, az csak itt saját használatra, ugye?
2: Igen.
1: Na, egy picit akkor beszéljünk erről a sajtról, amit én mindig vinni szoktam, ez a gomolyas között. Tessék nyugodtan tépni az uzát, ha nem zavarok között, csak beszélgetünk, mert ez a nagyon jófajta gomolyas sajt. Ugye egy kilóhoz mennyi tejre van szükség? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon tömör és nagyon-nagyon finom sajt.
2: 10 liter tej kell egy kiló sajthoz.
1: Ez nem kevés azért. Milyen fajta tejet tetszik használni? Tehén az nincs otthon.
2: De van tehén is van, hogyne?
1: Oh, azt nem tudtam, hogy saját tejből tetszik csinálni ezt a remek sajtot?
2: Persze, saját.
1: Hány tehén?
2: 8 darab.
1: Nevek vannak a teheneknek?
2: Minden tehénnek van neve.
1: Hallgatóink szeretik a neveket, mert akkor el tudják kérdezni, hogy föltetik soron, hogy hogyan hívják a teheneket otthon. Miközben persze az uzát tetszik itt tovább pucolni, csak a neveket
2: van
1: szeretni.
2: Van Sára, van Kata, van Rozi, van közte Csonti.
1: A Csonti a sovány?
2: Igen, az más típusú, azért van az a neve neki, hogy Csonti.
1: Ezek ilyen jó zsíros tejet adnak, gondolom. Tehát bőven ilyen...
2: A tehenek ezek mind.
1: De az jó zsíros tejet ad?
2: Igen, 4-es a zsírja. Azért van belőle a jó sajt, meg a jó túró.
1: Közben az uza elkészült, és akkor Katika fogja, ami nem kell, az kidobja hát ez a megőrölt kukorica, az megy a szemétbe, gondolom. Odébb állok, mert pont zavarok. Bejöttem a pult mögött. Szomszédasszony segít neki, mert van neki egy külön szemetes zacskó, az gondolom megy a macskának, vagy valakinek. Eltaláltuk?
3: Igen, úgy van, mert itten nem lehet belerakni a kukába, hanem van egy külön, amiben bele lehetne, de mi nem...
1: Haza kell vinni a cicának, hát remek sok csirkefej van benne.
3: Gyönyörű két kutyám van most, két puli, nem is nagyok, és azok képesek megenni. Na. Be van nekik osztva, és haza van víve.
1: Na, ez így kell csinálni. Itt folytatjuk, ez a 98.6 Manna FM, és benne a Bőségkosara, Bosnyák tér legjobb helyéről jelenleg, a hogy hívják ezt a sor? Termelői sor?
3: Termelői sor, igen.
1: Termelői házi sor, tartósítószermentesen zenélünk, aztán folytatjuk a műsort.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Bőség kosara.
1: Másik piacra is szokott menni?
2: Kérdezte Kati, hogy szoktam. Igen, igazából a Bosnyáktéri piac az én nagy kedvencem, meg van egy másik Lőrincen, Pestentlőrincen, nem tudom, tetszik-e tudni, a Lőrinc piac. Ott szoktam még.
1: Hallani hallottam, de nem tudom, hogy hol van.
2: Másdén azt mondom, hogy ez a Bosnyák piac az az utolsó ilyen piac hangulatú piac. Ha tetszik érteni, mire gondolok, a régi piac. Ugye ennek megvan az a bája, hogy igazából már hozzá kéne nyúlni, fel kéne ültani, de még mindig hány éve tetszik járni a Bosnyák piacon?
1: Már 40 éve.
2: Hú, akkor ön ezt főállásba is ezt csinálta?
1: Tessék?
2: Munka mellett is csinálta, vagy főállásba is ezzel foglalkozott?
1: Főállásba. 40 éve ide járok erre a piacra.
2: De hasonló választék, akkor is csirke, házi, sajt, minden?
1: Minden volt akkor is. Liba, kacsa, pulyka, minden. Minden.
2: A 40 éve mennyi volt egy kiló túró?
1: Nem tudom, 100 forint se nyilván. 3 forint volt egy liter tej.
2: Oh.
1: Meg egy kiló kenyér.
2: Mennyit változott a piac 40 év alatt, akkor ön aztán igazán tudja, te kiváltozott jobban a vásárlók, vagy maga a piac?
1: Hát szerintem mind a kettő. A piac jellege az megvan, de a csarnok se igen változott, mert az akkor is ilyen volt, mint most.
2: Nemrégiben itt forgott egy film a Piac címmel, még ő Zalajos és játszottban itt forgatták. Akkor nem volt itt esetleg?
1: Nem.
2: Nem láttam. No, szóval ez tényleg nagyon szép sárga. Igazából most nem tévétől vagyunk, de ez valami nagyon, nagyon hihetetlenül. Ezen a sárga lábon még valamit le kell húzni, most a csirkelábról van szó, vagy ezt már meg lehet enni így, ahogy van.
1: Ezt le kell, a felső hártyát még le kell róla szedni. Most nem kapargatom, de ezt le kell róla szedni, ha eszi, mert ezt így nem lehet megenni.
2: Van a családban fiatal lány, aki most tanulja öntől ezeknek
1: fiatal a... Fiatal lány, 40 éves a lányom, a legkisebb.
2: Unokája?
1: Az is van.
2: Van ott lány?
1: Ott mind lány, egy fiú van közte csak, az unokák közt is. De ők ezek már nem csinálják, a lányom azt csinálja, a 40 éves, de a többiek, az unokák azok. Nem, pedig van közte 30 hány éves is. Jövök, anyám!
2: Közben olyan vevő érkezett, tessék csak menni, mert ércét vesz a hölgy. Jó napot kívánok, ez a Manna FM, a 98-ban Manna FM-en. Mi jót tetszik vásárolni, ha nem titok?
3: De.
2: Ércét, de tessék visszajönni. Jöjjön vissza! Elment a hölgy, úgyhogy akkor addig átfordulunk. Tessék vásárolni, nem?
4: Nem.
2: Megijesztettem, hogy inkább átjutom akkor önhöz. A töpörtyűre tessék elárulni, aztán tényleg békéhagyom, hogy tetszik beletenni tejet, vagy nem a végén.
4: A legvégén, igen.
2: Én anyukámtól úgy tanultam, hogy kell beletenni. Igen. Nagyon jófajta töpörtyű, mert ahogy látom, ezen azért kicsit több hús van, mint ami szokott lenni. Ezt szeretik az emberek, nem?
4: Van. Azt szeretik, minél apróbra van kockázva, és akkor mikor már eléri azt a szintet, hogy le lehet venni, akkor kap egy nagyon kicsi tejet, és akkor mikor le van szűrve, egy leheletnyi sóval meg van pörgetve.
2: Aj, de jó. Na, amit önök végeznek, az nem egy könnyű munka, legyünk őszinték, mind otthon, mind itt a piacon. Milyenek a munkának mégis a szépsége?
4: Az emberek szeretete egyszer. Én nagyon szeretek idejönni, én azért nem hagyom abba, mert én élvezem, hogy jöhetek. Én nagyon tartok attól, hogy sajnos megöregedtem, és mikor kell az, hogy abba hagyni. Ezt nem akarom.
2: Ne hagyja abba, mert az embert a munka tartósítja azért.
4: Úgy igaz.
2: Meg hát ön is az a... Nem lehetünk beszélgetünk, hiszen ön meg Katilni egy nagyon kedélyes, egy nagyon... Ami fontos manapság, most melyiket szupermarket, de komolyan, ott nem fogok beszélgetni egy olyan árufeltöltővel, aki most föltette a lisztet, majd fölteszi ezt magaz. Itt azért van némi személyes kontaktus, ami fontos, igaz. Azért is vagyok itt.
4: Nekem az hiányzik. Én itten többet beszélgetek, mint a saját falumba. Mert én ott nem járok el úgy vásárolni se. Jó. Lányom bevásárol, de itt olyan személyes kapcsolatok vannak a vevőkkel már, hogy aki éppen nem vásárol is idejön, és esetleg megkérdezi, hogy vagyunk.
2: Mi ilyen vagyok én is néha.
4: Ez hozza azt, hogy szeretünk járni.
2: Na, tartsa meg a jó szokását, meg adjon az Isten jó egészséget, nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Jó. Vasárnap ne tessék dolgozni, és ezek a finomságok. És akkor kérem tisztelettel a Bosnyáktéri piacon szemben a káposztásokkal kell keresni ezt a két remek pultot. Ha azt mondják, hogy Manna FM, tudják, hogy én voltam, és már lehet is náluk vásárolni. No, folytatjuk. Közben megérkezett a kutyusnak az ember, pedig a csirkelábat kidobni, hát az megy, oppa, majd én fölveszem. Leesett egy csirkefej. Ide, oda. No. Akkor zenélünk, aztán folytatjuk itt a Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, és megint elmondom, hogy egy bőségkosara, hogy a bőségkosara az nem egy ilyen vegetáriánus meg vegan műsor, most is egy gyönyörű pult mellett előtt állunk, és mellettem a már régi ismerősötök így hangba legalábbis, remélem valaki már jött is hozzá vásárolni, német úr. No, régen találkoztunk, a pult az ugyanaz, ugyanazok a különlegességek vannak, a kolbász mindig töltitek.
3: Így van,
2: amiről
3: így van.
2: Most kezdjük a beszélgetést, az apósom kim volt Olaszországban pár éve, és az osso buccóval megismerkedett, én nem ismertem ezt a húst, nem ismertem mi ez a kajal, te tudod-e mi, és kapható esetleg itt osso buccó?
3: Természetesen az osso buccó ugye az a marha és a borinak a lábszárát, tehát velőssonttal együtt fűrészelik el, és azt szokták megpárolni, megsütni, és annak különleges receptúrája van az olaszoknál, akik ilyen paradicsomosan készítik el. Rendelésre szoktunk készíteni, mert ugye Magyarországon nálunk ugye a marhát úgy bontják, hogy a lábszár csont külön van, az a velőssont, és külön a lábszárhús, és amikor a kérik, akkor természetesen mi nem bontjuk le róla a húst, hanem egybe hagyjuk, és akkor szépen csontfűrészgéppel el vannak fűrészelve így a szeletek.
2: Milyen vastag egy ilyen szelet?
3: Hát egy körülbelül egy olyan 2-3 centi körül szokott lenni.
2: A azt hittem vastagabb, legalább 5.
3: Nem, az már nagyon vastag. Az igazit azt ugye borjúból szokták, borjúnak a lábszárából van. Igen, de a marhából is nagyon finom. Úgyhogy szoktunk tartani természetesen. Általában egy 2 hetente csinálunk standerbe is, hogy a pultnak azért, mert ugye az keresik, akik ismerik, meg ugye rendelésre mindenféleképpen.
2: De ha ilyen kell, akkor ezt meg kell rendelni, tehát ez nincs mindig.
3: Szólnak egyik héten, hogy kell a jövő héten egy ilyen kaja, és akkor azt megcsináljuk, persze, fölírjuk, és akkor megvan. Minden héten kapunk ugye a negyed marhákat, és ugye abban ott van elősont a lábszárral, és akkor így meg elkészítjük.
2: Ami még ugye régi nagy kedvencünk a grillkolbász, tehát ki is, egy új felett kikerült gyerekek kedvence, grillkolbász. Nem csípős. Ez az, ami itt készül. Uram, bocsátanám, még a te recepted alapján.
3: Így van, nincsen benne semmilyen adalékanyag, csak a hús meg a fűszerek. Olyan nagy sikere van, hogy télen is, karácsony iskor is kellett csinálnunk ebbe a jubélbe, hogy azt nem csak grillen lehet elkészíteni, hanem csak simán egy serpenyőbe, vagy kis olajon meg lehet sütni. És karácsony ünnepekre csináltunk még más különlegességet is, mint például a sertés szűzpecsenyét kolbász hússal megtöltöttük. Tehát, hogy föl van szórva a szűzpecsenye, ráhúzzuk a kolbásznak a töltőjére, és akkor belekerül a kolbász hús. A nyers állat a békönszalonnával körbetekerve, csak sütni kell, és nagyon finom.
2: Csak sütni kell. Így. Egyszer vittem haza innen tőled egy jó 2 kiló pacalt, és az anyósom, komolyan mondom, nem udvariasság, ódákat zengett róla, mert hogy általában nem volt annyira vizes, vagy nem tudom, hogy máshol vízben áztatják, nem tudom, hát azt mondja, most is látok, egész flottírtörök között, ugye valaki így úgy hívja, és föl van szeretelve. Van titka ennek a nyersanyag, hogy mitől zengett ódákat az anyósom erről a pacalról?
3: A származási helye, ugye, hogy honnan hozzák, és ott az elkészítési mód, tehát, mert ugye az a nyers állapotban, amikor a marhát levág, és ez a pacal, az nem így néz ki, tehát az magyar ember nem enné meg, mert az nem ilyen fehér, mert ugye ezt egy valami különleges vegyszeri dolgokkal kezelik, és ilyen centrifugában rakják, mossák, tisztítják, és akkor lesz ilyen szép szín a pacalnak.
2: Aztán a marha bendőről van szó, mert aztán minden előfordul, nem?
3: Így van, így.
2: Mert milyen színű az ából volt, tehát hogy kijön a tehénből?
3: És barnás, fekete, zöldes, ilyesmi színű.
2: Azt te is mondjuk, akkor legyen így az egész.
3: Igen.
2: Változott a te érzésed, mi a te kedvenc hús alkatrészed?
3: Ami... mindig ugyanaz hús legyen, tehát minden részét szeretem, tehát nincs olyan része, amit nem. Ilyenkor jó finom a fül, például a sertésfül, jó kis porcogós bele a káposztába.
2: Van most a pultban?
3: Van.
2: Lessük már meg, mert apusom meg nagy fültortát szokott csinálni. Az egész családom ilyen, és itt van tényleg. Igen. És ahogy látom, ez tényleg csak itt a fülemerő, arra szokott igen. panaszkodni, hogy hozzák karé, van még a fejről, itt meg csak a füle van.
3: Igen, hozzávágják még azt a fülgombát is, igen. Tehát ugye az a része, hogy az a hallójáratnál, és az már gusztustalan.
2: Hogy vesz, legutóbb vett 3 kiló filet,
3: igen?
2: Megfőzte, és egy ilyen rozsdamentes form beletette eszméletlen mennyiségű fokhagymával,
3: igen?
2: És ezt kiborítja, és akkor...
3: Összekocsonyásodik, megfagy teljesen, mert ugye a bőrben van a kollagénanyag, ami megkocsonyásítja, és ezt most utána szeletelni kell.
2: Ez jó a csontnak, és ugye benne a porcogó miatt.
3: Így van, a hölgyek mostanában ugye a kollagént az arcukba töltik, mint például a csobotoxot.
2: Mi meg a belünkben.
3: Ennyi, így van.
2: Kedves hallgatók, akár a bosnyáktéri piacon, akár a Lőrinc piacon jártok, mindkét helyen megtalálható remek őstermelői pultsor, ahol remekebbnél remekebb húsárukat lehet kapni. Most ez volt a bőség kosara, remélem tetszett. Én Puc Attila voltam, a jövő héten igyekszem újra megtölteni a bőség kosarát érdekes és finom tartalommal. Minden jót, jó hétvégét kívánok, sziasztok, kellemes főzést, a viszonthallásra!

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzórovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
4: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrej Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Ráb Márti stílusmediátor, és hogy ez pontosan mit is jelent, arra majd ő maga mesél, de azt azért érdemes tudni, hogy hogyha felmegyünk Márti honlapjára, akkor sok minden más érdekesség mellett látjuk azt, hogy a Ki vagyok én cím alatt úgy döntöttem, hogy stílusmediátornak nevezem magam, hiszen ezt csinálom, kibékítem a nőket magukkal és a divattal, és akkor most én nem is megyek tovább, hanem ezt az egy mondatot emelném ki, és azt, hogy az öltözködés nonverbális kommunikáció. Uh-huh. Ami egy zseniális megfogalmazás, és szerintem ezzel tisztába kéne lennie mindenkinek. Szia Márti, köszi, hogy jöttél.
1: Sziasztok.
2: Szia Márti.
0: No, akkor át is adom neked rögtön a szót, hogy akár induljunk el azzal, hogy stílusmediátor, uh-huh. Hiszen a mediáció az tulajdonképpen az én olvasatomban, hogyha mondjuk két embernek a mediálásáról uh-huh. beszélgetünk, tehát hogyha mondjuk egy anya-lánya problématikában, uh-huh. akkor ez gyakorlatilag egy békítési folyamat, uh-huh. olyan, mint egy túsztárgyalás.
1: Igen.
0: De hogyha ezt öltözködéssel, divattal, stílussal kapcsolatban csinálja az ember, akkor sokkal inkább egyfajta túsztárgyalás, vagy békítő folyamat az illetőnek önmagával kapcsolatban, igen. vagy szemben.
1: Hát és egyébként ezért is találtam ezt a nevet, ugye, mert ez, ebben a stílus témában szinte mindenki tanácsadó.
0: Uh-huh. És hát ez olyan a politika meg a foci.
1: Igen. Arról nem is hozzá. Beszélve, igen. És amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, mert ugye én nagyon sokáig azon az oldalán voltam a divatnak, aki készítette uh-huh. a ruhákat, és ez a Covid után történt meg, hát egy ilyen életközépi válság, megsorolhatnám, hogy én úgy éreztem,
0: az összes női dolog.
1: Igen, az összes női dolog, hogy én ebbe kiégtem. És akkor így a barátnőim mondták, hogy hát te úgyis ezen a területen maradsz, akkor legyél stílus tanácsadó, tehát mi lehetnék, ha nem ez. És így belemélyedtem ebbe a témába, és rájöttem, hogy engem mindig az ember érdekelt, tehát, hogy amikor öltöztettem embereket, akkor is nem csak a testüket néztem, hanem az egész személyiségüket, és mindig azt kerestem, hogy az, aki ő belül, azt tudjon kívül is látszódni.
0: Mennyit kellett ehhez beszélgetni velük? Mennyi időt kellett eltöltened velük?
1: Hát ugye a ruhaszalonban, ami volt nekem, tehát ugye két témám volt, volt egy méretes ruhaszalon, ahol egyedi megrendelésekre dolgoztunk, és utána jött egy ilyen kisebb kollekciós történet, amikor pedig kismamáknak készítettem konfekció ruhákat, de a ruhaszalon volt először, és hát az hasonló ahhoz, mint a kozmetikus, mint a pszichológus, ahova az emberek elmennek, akkor ott egy ruhapróba nem 10 perc.
0: Ott kinyitja a csapat.
1: Igen, tehát ott úgy megismered azokat az embereket, akik neked bizalmat szavaznak, hiszen ott is levetkőznek uh-huh. a testüket is, tehát szószoros
0: fizikálisan
1: értelmében,
0: is, igen,
1: fizikálisan. Ugyanakkor mindig azt keresed, mert hát azért jön el valaki egy ruhaszalomba, hogy ott már ott van az az igény, hogy olyan ruha készüljön rá, ami tényleg jól áll neki, tényleg őt reprezentálja, és akkor itt óhatatlanul ott van, hogy ki ő valójában. És arra jöttem rá, hogy ez alatt a közel 30 év alatt én ebben nagyon nagy gyakorlatot szereztem. Tehát az emberekkel való kommunikáció, kapcsolódás és a testnek és a léleknek a harmóniáját.
0: Ami szintén egy nagyon fontos kapcsolódás.
1: Igen.
0: Ezek a témák, amiket említettél, ezek pont azok a témák, amikből óriási zseniális könyvek születtek, ugye, mert hogy ennek a podcastnak a fő uh-huh. nyomvonala az a könyv, úgyhogy nyilván érdemes egy kicsit abba is belemenni, hogy mik azok a könyvek, amik meghatározták a te életedet, de abban, hogy az ember hogyan találkozik önmagával, és hogyan uh-huh. tud megnyilvánulni, és miért nagyon fontos első benyomás az, hogy hogyan jelenünk meg egy-egy helyen. Ebben az egyik szakértő az Ildikó maga, mert hogy ő annak idején is, és most is, abban a szakmában és azon a területen, ahol dolgozik, ez nagyon fontos. És nem azért, mert az embereknek prekoncepciójuk van, aztán majd megerősítettek, vagy megcáfoltok ebben, hanem egyszerűen azért, mert ez olyan, mint egy névjegykártya.
1: Abszolút.
2: Egyébként ez érdekes, mert ugye már most lazult így az elvárások uh-huh. bizonyos szakmákban való öltözködéssel uh-huh. kapcsolatban, de én bárhol hallgatok öltözködéssel kapcsolatban bármilyen előadást, vagy bármilyen beszélgetést, az van, hogy igen, a pénzügyek, az a sötét öltöny, fehér ing, vagy a nőknek ugye a kis kosztüm.
0: És vagy a tőzsdecápák.
2: Tehát, hogy nem egyszerűen annyira beleivódott az embereknek a tudatába az, hogy ez a nagyon konzervatív, nagyon nem lógunk ki a sorból, semmi színes, totál letisztult. Ugye az a szakma.
1: A bizalmat, ugye az fog majd bizalmat kelteni, meg pontosság, ugye ami a pénzügyekhez.
2: Meg hogy ugye ne terelődjön el annak a másik félnek a figyelme azzal, hogy te rajtad mondjuk egy hangsúlyosabb ékszer van, vagy pedig mondjuk tényleg egy mintásabb valamilyen ruhába vagy. Tehát ugye ez is azt sugallja, hogy egy koncentrált dologról van szó, de azért már lazul, de például az, hogy ugye felső vezetőknél még mindig az van, hogy a nyári 40 fokos hőségben is nylonharis a nők, tehát azért azon lehetne lazítani már egy
1: kicsit.
2: Igen,
1: egyébként ezen mostanában egyébként sokat gondolkodom, hogy vajon ez a protokollális öltözködést, ezt még mindig erőltetni kéne azt a fajta régi gondolkodásmódot, vagy valahogy bölcsen kellene a mostani korhoz adaptálni ezt az egész történetet, és mondjuk, ha pénzügyekre térek vissza, akkor is azt mondom, hogy a pénzügyi területen is vannak kreatív szakemberek, vagy akik kreatívan gondolkodnak, most nem a kreatív könyvelésre gondolok, de hogy a kreatívan gondolkodnak.
2: Ez egy veszélyes szó a pénzügyeknél, a kreativitás.
1: De kell, nem? Tehát azért, tehát úgy a pénzügyekhez, hogyha mondjuk azt veszem, hogy egy vállalkozó hogy kezd el gondolkodni azon, hogy építi fel a bizniszét, és nem feltétlen, tehát szerintem abban is kell, hogy legyen megkülönböztetése akár szakmabeli embereknek, nem? Tehát kell, hogy arculata legyen egy pénzügyi szakembernek is, és szerintem az arculata az ott a megjelenésében is megjelenhet, és lehetnek védjegyei. Nem?
2: Persze,
1: tehát,
2: abszolút.
1: Hogy például most nyilván nem megyek arra, megint én ugye a kreatív szakmában vagyok, tehát a pénzügyek elég rendesen távol állnak tőlem, tehát az a klasszikus eszenciámnak hiányában vagyok az Excel tábla és az üzleti tervek, tehát én a víziók embere vagyok, aztán valaki legyen, már rájöttem, hogy nekem tényleg kéne egy ilyen ügyvezető igazgató, meg akár egy asszisztens, aki így ez ilyen rendszerbe tartja, mert én ilyen, ez a csapongó kreatív vagyok, de szerintem erre rá kellett ébrednem. És egyébként, ha már könyvekről beszélünk, akkor abszolút segítettek ebben engem olyan olvasmányaim, amikor megvettem az összes ilyen gazdag papa, szegény papa, a izének, pont kinyitottam reggel a szekrényt, mondom, ennyi ilyen gazdasági okító könyvem van, egyébként elolvastam őket, tehát becsületemre szóljon, de rájöttem, hogy valójában nekem meg kell találnom a saját utamat ezen a területen is, tehát hogy szerintem ez is egy ilyen óriási önismereti utazás, hogyha én felismerem magamban azt a fajta alkotó, kreatív embert, hogy hogyan tudok én mégis a földön úgy járni, hogy ezt az egészet nem metszem le, úgy, hogy már a szárnyaimat lemetszem, és hogyan tudjak mégis valamiféle úton haladni, és ehhez egy folyamatos tanulás kell.
2: Például ez is ugye lehet egy következménye annak, hogy olvasol, és olvastad mondjuk ezeket a gazdasági könyveket, és akkor rájöttél, hogy ez ugye tőled nagyon-nagyon-nagyon távol áll, tehát hogy biztos, hogy nem ez a te utad. Tehát ezért is jó ugye olvasni, mert nem csak olyan szempontból segít nekünk magunkat is megismerni, hogy mik az erősségeink, hanem abban a szempontból is, hogy rájövünk arra is, hogy hát vannak olyan területek, amikben nem vagyunk jók. Hát én például nem vagyok kreatív, tehát hogy...
0: Hát ez azért nem lehet mondani.
1: Igen, és egyébként ez a nem vagyok kreatív, és hogy folyamatosan beszélek az alkotásról, meg a kreativitás egyébként zseni és a Rick Rubin könyve, gondolom ismeritek, nem ismeritek? A kreatív folyamat, az alkotás mint életmód. Szerintem ez pont arra világít rá, hogy valójában mindannyian kreatívak vagyunk, és kreatívnak születünk. Tehát, hogy a kreativitás, mint dolog, az benne van az éterben.
0: Hát,
1: hogyha
0: visszagondolok a gyerekkorot, nem volt határ.
1: Tehát, hogy benne van a levegőben ezek a kreatív energiák, és mondjuk az én másik abszolút inspirációs könyvem a Biblia, tehát, hogy én nekem valójában meg kellett találnom azt az utat, hogy megfejtsem önmagamat, és ugye ez teljesen összefügg a stílus mediátori történettel, mert arra jöttem rá, hogy az emberekhez nyilván többféle út vezet az önismeretben, többféle utat járhatunk be, de az, hogy, hát, hogy én azt hiszek abban, hogy teremtett lények vagyunk, és hogy nem véletlenül vagyunk olyannak teremtve, amilyenek vagyunk, tehát, hogy a testi adottságaink, fantasztikus egyébként ez a módszer, amivel dolgozok, teljesen utal a belső tartalomra is. Tehát, hogy nagyon, nagyon erőteljesen lehet érezni azt, hogy bizonyos emberek külső adottságaihoz milyen belső tartoznak, tehát ilyen archetipikusan működik ez a történet, és hogy ezt hogy öltöztetem, hogy fejezem ki azt a belső tartalmat ezen a testen, ami egyébként teljesen utal a kettő egymásra, tehát teljesen holisztikusan kellene ebben gondolkodni. Most csak mondok egy példát, hogy az egyik eszencia a drámai eszencia, aki egyébként benned szerintem van, Petra, hát a drámai, tehát a drámai emberek általában magasak, a jangold oldalon szerepelnek, a yin és yang elve alapján egyébként van két oldalra osztva, akik egy kicsit maszkulinabb energiákkal működnek, általában magasak, erőteljes a megnyilvánulásuk, a hangjuk, a jelenlétük. Tehát a barátnőm mondta, hogy most már értem, hogy aki bejött az előbb az ajtón, az nem bunkó, hanem drámai. Ugye van egy belépője, van egy dráma körülötte. És hogy ez egyszerűen összefüggésben van a testi megjelenéssel, és azok a formákkal, ruhákkal, amik őt nagyon jól emelik, és az önazonosságát erősítik. Tehát a drámai eszenciák általában nem fidres, fodros ruháktól lesznek nőiesek, hanem pont, hogy erőteljes karakterek. Ezért ezek a szabottabb, szögletesebb formák, álló gallérok, ők hordanak inget, nem blúzt, nem az omlós sejmeket hullámokkal, hanem a karakteresebb.
2: A törős karton.
1: Igen, igen. Uh-huh. Na, ugye? Szóval egyszerűen, és amikor én ezt most már több száz ilyen analitikán vagyok túl, vagy több százan jöttek el hozzám, és ezt az egészet így végigvesszük a folyamatot, komolyan mondom, ott ilyen olyan traumáktól felszabadulnak nők, amiket gondoltak, hogy nekik hogy kéne öltözködni ahhoz, hogy nőiesebbek legyenek, mert a nőiesség fogalma is, most ki a nőies? Igen. Általában azt mondják, aki mindig nadrágot hord, na, legyél már egy kicsit nőiesebb, már ne legyél már ilyen fiús, meg növezd meg a hajad. Meg...
2: Vagy egyszer véletlenül szoknyába mész, na mi van nőnek, öltöztél? Hát ez a legborzasztóbb.
1: Ja, mert a nőiességről egy olyan fogalom van, hogy a nő az, aki homokóra alkatú, morró, igen, mit tudom én, és a nőiességet többféleképpen tudjuk megélni.
2: Hát nézzük meg Coco Chanelt például.
1: Ja. Na ugye, ő is egy jangoldali eszencia egyébként, tehát, hogy, és egyszerűen ez egy fantasztikus dolog, hogyha nem választjuk külön a lelkünket a testünktől.
2: A mai világban és az elmúlt években, és inkább azt mondom, hogy a Covid óta, én azt látom, hogy a social médiában nagyon-nagyon felerősödött ez, hogy foglalkozzunk azzal, hogy milyen színtípusok vagyunk, hogy milyen karakterek vagyunk, hogy mi áll jó nekünk, és hát igen, csak úgy öltözzünk, és akkor felül használjuk a domináns színeinket, alul a... Na, szóval, hogy ilyesmi.
1: Igen.
2: És én azt érzékelem ebben, néha-néha így elolvasok egy-két ilyen okfejtést, hogy az, amit te mondasz, hogy foglalkozunk azzal, hogy a lélek és a test együtt, hogy ez nagyon keveseknél jelenik meg. Mert megtanulják, hogy vannak színminták, és akkor a szerint adnak valami tanácsot.
1: Igen. Hát pont ez a lényeg, de ez kicsit hasonlít ahhoz is, amit ugye Máté Gábor is mond, hogy elmennek az emberek a szívükkel, hogy fáj a szívük, ugye? És akkor van olyan orvos, aki esetleg megkérdezi, hogy történt valami? Tehát, hogy most lehet, hogy nem a szervi szívével van a probléma.
2: Tehát, hogy van egy ilyen történet is, hogy egy tudóhoz megy el valaki, mondjuk Bali, tegyük fel, mint az ízeki meg szerelmekben, és azt kérdezi meg tőle elsőként az ember, akit felkeres, hogy mikor táncoltál utoljára.
1: Egyszer pont tartottam egy workshopot Korfun, az volt egyébként az első workshopom, és ott volt egy pszichológus ismerős, aki egy másik asztalnál ült, és így hallotta ezt az egész történetet, és akkor mondta, hogy meséljek már neki erről. Mert hogy azt látta, hogy valójában mennyire jól működött együtt ez a lélek és a testtel való gondolkodás, és hogy érdemes lenne, hogy lehet, hogy ő küldene olyan hölgyeket hozzám, akiknél ő érzi, hogy itt most valami más támogatásra van szükség, tehát hogy nem csak a lelket, hanem hogy ehhez hozzá kellene kapcsolni akár ezt a női megjelenést, vagy hogy ő miért nem tudja magát úgy megjeleníteni, aki ő valójában, ugye pont ezekkel a prekoncepciókkal, meg a környezet elvárásával, hogy legyél nőies, hogy kéne neked kinézned, és akkor hogy tudom ezt összehangolni azzal a személyiséggel, aki én vagyok. Tehát rengeteg olyan nő van, aki a tipikus farmeros csaj, akit én ugye a természetes esszencia, akit egyébként én a szomszéd csajnak definíciálok, aki egyébként nagyon empatikus, barátságos, kedves, de őt tőle se várd el, hogy Marilyn Monroe legyen. Tehát ő egy laza, természetközeli, földelt személyiség, és ő így lesz nő.
2: Az igaz, most nyilván részben tudom a választ, de azért szerintem beszéljünk egy kicsit erről, hogy reggel, amikor odaállunk a szekrényünk elé, hogy akkor most fel kell öltözni, hogy automatikusan azokhoz a ruhákhoz nyúlunk, ami éppen akkor a lelki világunkhoz a legközelebb áll.
1: Hát szerintem valójában...
0: Vagy ami elő van.
1: Hát igen, aki nagyon pragmatikus, és semmi nem érdekli, és tényleg ez a nagyon... Egyébként a természetes emberekre ez jellemző, hogy mivel a kényelem a legfontosabb számára, ezért neki megvannak azok a kényelmes darabjai. Ő akkor van bajba, amikor hát valahogy formális eseményre, vagy valahogy úgy nézzél már ki jólra kell öltözködni, és akkor jönnek ezek a problémák, de egyébként nekem az a tapasztalatom és a visszajelzés azoktól, akik voltak a workshopjaimon, hogy amikor megfejtjük ezt az eszencia triót, vagy párost, mert egyébként senki nem tiszta eszencia, tehát itt ez a 7 eszenciából 2-3 dominancia van, az egyébként annyira jól tud utána működni. Én szoktam mondani, és egyébként mondják, hogy így van, hogy odannatok kezdve elkezdenek súgni ezek az eszenciák, mert hiszek abban, hogy amit kimondunk, és így megfogalmazunk magunkról, és tehát nem is elfogadunk, hanem így sokan mondják, hogy hát én ezt mindig éreztem.
0: Igen, csak amikor megvan szólítva, igen, ez a belső hang, és megengedem neki, hogy beszél.

0: a meg nem élt, vagy a bennem nem jelenlévő tulajdonságokat reprezentálni, képesek volnának reprezentálni akkor, ha tudnám őket viselni. De mivel totál testidegen,
1: pontosan,
0: ezért csak az elképzeléseimben él valahol, hogy én látom magam, hogy megjelenik itt egy ilyen fodros és amiben egyébként úgy néznék ki, mint nem tudom, leginkább mint egy mint Mrs. Lipton kb. Vagy legalábbis úgy érezni magam. De mégis megveszem, mert valahogy van egy ilyen fantazmagória, hogy talán egyszer, de sose.
1: Ja. Mert, és ez
0: és van egy csomó ilyen, de...
1: Szerintem ebben csak az a jó, ha ezt felismerjük. Tehát, hogyha eljutunk erre a felismerésre... És
0: utána jótékos jelajándékos...
1: Na, és akkor mondom, hogy behozzák, mert ugye négy nő együtt van három napig, és egyébként erről
0: még... Cserélik.
1: És képzeld el, hogy mit tudom én, behozták, hogy ezt akkor most már tuti nem, és akkor megy ott a cserebere, vagy például én is vittem haza a lányomnak, mert egy naív eszencia a lányom, és nem is értettem, hogy a drámai hölgy, ő is mondta már utána, hát most látod, minek vettem én meg ezt a ruhát? Mert ilyen cuki akartam lenni, mert egy drámai sose cuki, és ugye hiányzik az a cuki én valahol, és akkor megvette ezt a ruhát, de hát nem ő. És egyébként ebben az a fantasztikus, hogy amikor ugye meg lesz engedve az, mert ugye megfejtjük, és igazából nem én fejtem meg őket, mert ebben ez a fantasztikus, hogy azzal a módszerrel, amivel dolgozom, valójában mindenki magát találja meg.
0: Kérdezed őket? Beszélteted őket?
1: Beszéltetem őket, és egyébként ez egy csoportos dolog, és ez még egy
0: slusz
1: poén, hogy olyan megértés történik nőkkel egymás között, hogy valami fantasztikus. Tehát
2: ez is ritka.
1: Innentől kezdve, egyrészt van, hogy telefont cserélnek, volt már olyan, hogy tőlem elmentek, hogy csajok, itt van a sarkon egy ilyen krém, vagy mit tudom én, valami reklám helye, butik, nem megyünk el oda egy kicsit turkálni, és akkor ott már egymást
0: nézzük. Meg, hogy a friss információ van,
1: és egyszerűen utána ott ülnek, és mondják, hogy most értettem meg a lányomat, most értettem meg az anyámat, most értettem meg a kolléganőmet.
2: Vagy saját magamat.
1: Hát az egy alap, és akkor utána rájön az, hogy valójában én nem csak azzal békítek, hanem a nőket is összebékítem egymással, mert most csak belegondolunk, hogy egy munkahelyen milyen feszkó tud lenni abból, vagy hogy megy ez a, na ez megint miért öltözködött, miért vesz fel ez ilyen kivágott ruhát? Kinek akar tetszeni?
0: Igen.
1: Érted? És akkor, mikor megérte, hogy a romantikus eszencia, annak a body, a test, az egész érzéki bujanő, az neki kell. Tehát, hogyha ő neki nem szorul, nem a derekára szabott a ruha, és nem tudja ezt megélni benne, ő akkor lesz rosszul. Most nyilván ezt lehet szofisztikáltan és megtanulni úgy, közölni.
0: Hát ki hol tart?

0: hogy amit kaptunk, ajándékokat, kivételes tehetségeket, mert hiszem, hogy mindenki kapott, abban tudjon úgy lenni, hogy az élete teljes legyen.
1: Még mielőtt Ildikó felteszi a szokásos kérdést, hogy kit ajánlasz nekünk vendégnek, kinek adnád át a stafétabotot, akkor itt hagyom csak, mert gyorsan megkerestem, ugye? Köszönjük meg az internet nevű népszerű világhálónak. A hülyék sosem elegánsak, ez a cím a könyvnek stílszerűen. Ez a kötet a divat történelem első sztájlisztja Giorgio Armani szavaiból, mondataiból, úgynevezett szentenciáiból áll össze, azokból a nyilatkozatokból, amelyeket egyedülálló nemzetközi sikerszír évtizedei alatt Armani a világ sajtó legkülönbözőbb orgánumainak adott, szóval a Hülyék sosem elegánsak című könyv, akkor az, ami most itt felteszi az íra pontot, és akkor...
2: Igen, a beszélgetésünk vége fele mindig felszoktam én tenni a kérdést, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot.
0: Van aktualitása, én Szepesvári Petra fotóst ajánlanám nektek, aki az elmúlt időszakban létrehozott egy fantasztikus sorozatot, az Ahogy vagy, aminek az a lényege, hogy 50 pluszos nőket mutat be a képein, ahogy vannak, tehát akik abban hisznek, hogy lehet természetesen öregedni, és hogy ettől nem kell félni, és egy nagyon inspiráló sorozat született belőle, ami most egyébként körbejárja az országot, tehát folyamatosan jelen lesz ez a kiállítás a városban és az országban.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél az ajánlást, és köszönjük a szavakat, és köszönjük meg ezt a gondolatmenetet, ami több irányba elindított. Szerintem nem csak minket, hanem a hallgatókat is biztosan önmaguk felé.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt láttam.
1: Ráb Márti stílusmediátor volt a mai epizód vendég, és ajánlom jó szívvel a honlapját, ott érdemes körülnézni és olvasgatni egy kicsit, és megpróbálni találkozni önmagunkkal.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Töltsd a délelőttet

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Eloldották a tüzet a MOL tiszaújvárosi üzeménél. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomjóba. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívántak. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter szerdán már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. A másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése irányított osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomjói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy út mindenkinek is, jó hosszú hétvégét kívánok, a mikrofonnál már István Dániel. Péntek van, és jön a pünkös hétvége, úgyhogy abszolút megpörgetjük az időt, hogyha valakinek egyébként hosszú lenne a munkaidő, akkor ez jól jön, de ha már pihen, akkor is jól jön egy jó kis időutazás. 93 és 2003 terítéken. Mindjárt ezzel indulunk, jön az Inner Circle, Damien Ferenc, itt lesz Roy és Ádám is. Aztán majd igazából tényleg örülünk a hétvégének, a nap szépségéről énekelnek hatan a következő órában, itt lesz a Stereophonics, a YouTube, de majd Emily Sunday is derül dalokkal, és aztán Wolf Kati és Tom Grennan jönnek majd a nap végén az óra sztárjainak státuszában. Egyelőre Carly Rae Jepsennel indulunk, jön a Call Me Maybe.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 FM életöröm zenékkel jön a hosszú étvége, vasárnap és hétfőn is zárva tartanak majd az ünnepek, mindennek megvan az oka. Pünkösd a kereszténység egyik legszebb ünnepe, már jó ideje, két napos ünnep, vasárnap és hétfő, úgyhogy ezt ünnepeljük majd a hétvégén, nagyon sokan szabadak lesznek, úgy érdemes átvizsgálni egyébként, hogy a szokásos üzletek közül melyikben lehet majd bevásárolni, vagy úgy készülni, hogy esetleg azok majd zárva lesznek. 1993-ban kötünk ki, már is tartol az időutazás, aztán majd 2003 terítéken, mindkét helyről 3-3, akkor is lágerista vezetővel szórakoztatom a Manna FM hallgatóit. Hát január 1-én 93-ban Csehszlovákia két önálló országra, Csehországra és Szlovákiára bomlott, de hát szoros együttműködésben van a két állam azóta is. Ha például náluk tehetségkutató van, akkor azt általában Csehszko-Szlovensko Superstar vagy hasonló néven szervezik, hogy nagyobb legyen a merítés, úgyhogy együtt vannak ők azért, csak 93-ban ketté váltak. És 93-as a Jurassic Park című tudományos fantasztikus film, ami korszakalkotó volt, egyrészt egy egész univerzumot elindított, másrészt több generáció nevelkedett fel rajta, és újból dübörög azóta is a dinoláz. Igen, minden kisgyereknek, főleg a fiúknak van egy ilyen dinoszauruszos korszaka, szerintem ez nagyban köszönhető a Jurassic Parknak. Már is zenékkel kapjuk el az évet, jön az Inner Circle féle Bad Boys elsőként, ami ugye egy filmbetétdal, a Bad Boys betétdala volt. Az Inner Circle egyébként egy reggae zenekar, Ian és Roger Lewis jamaikai fivérek alapították még 68-ban. Leghíresebb daluk ez a Bad Boys volt, de egyébként a Sweat, a La La La Song is nagyot ment. A Bad Boys a Fox Network televízió játszott Zsaruk című filmsorozat betétdala is volt, illetőleg ugye, ahogy említettem, a Bad Boys film trilógia egyik főzenei témája. Először amerikai szól és R&B slágereket játszottak, később aztán néhány reggae dalt feldolgoztak, főleg Bob Marley-tól. Első albumuk 74-ben jelent meg a Trojan Records kiadónál, majd 79-ben szerződtek át az Islandhez, ugye elég régóta tolják az ipart. Aztán majd őket nem sokára követi Sheryl Crow, aki egyébként többször járt Magyarországon, és a felbukkanásával egy időben az év nagy slágere lett az ő dal, ez 93-ra tehető, ahol mi járunk, ez volt az All I Wanna Do. Egyébként háromszoros platina lemezt is tudhat maga mögött, zenei pályafutás az iskolai énekkarban kezdődött, 13 éves korában már saját dalokat is szerzett, a főiskolán klasszikus értelemben vett zenét is tanult, és kezdetben még zenetanárként is dolgozott, aztán eléggé tudatosan a 80-as években Los Angelesbe költözött, és a Michael Jackson kísérő vokálosta lett, aztán felépett Don Henley-vel, és aztán jött az önálló korszak, amikor is az All I Wanna Do-val betört saját név alatt a nagybetű zenébe 93-ban, és aztán a Demián Ferenc érkezik hozzánk, és egészen pontosan a Hogyan tudnék élni nélküled, ami a mai napig az egyik legszebb szerelmes dalok között számon tartott dal, nincs kívánság műsor, hogy ne kérnék, illetőleg ugye egy azonos címmel már egy kaszasikert döntögető film betétdala és címe is lett ez a bizonyos dal. Úgyhogy ezekkel a dalokkal idézzük meg 93-at, nem ma volt, de azért a zenék majd közel hozzá. Inner Circle, Bad Boys, All I Wanna Do, Sheryl Crow-val, és aztán a végére Demián Ferenc és a Hogyan tudnék élni nélküled, aztán még 2003, itt a 98 pontat Manna FM-en újabb három slágerrel.

Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenéke, bomba idő lesz a hosszú hétvégén, még emelkedik a hőmérséklet a mai értékekhez képest, csapadékra, gomoly felhőzetre egyáltalán jövő péntekig nem kell számítani, és tulajdonképpen pünköst hétvégén, vasárnap 27, hétfőn pedig már 28 fok lesz, úgyhogy szerintem akár, hogyha találunk nyitva strandot, még az is beleférhet elő a strandöltözettel, ha jól át kell nézni, hogy kell-e pótolni. Már is egyébként 2003 váltja 93-at, hát sok minden történt 2003-ban is, innét is hoztam némi információt, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. Márciusban például az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália csapatai megtámadták Irakot feltételezett tömegpusztító fegyverei miatt. Októberben, október 19-én pedig II. János pápa boldoggá avatta kalkuttai Teréz anyát. Ebben az évben jelent meg a Da Vinci Kód, Dan Brown amerikai regényíró regénye, amely az év legnagyobb könyvsikere volt az Amerikai Egyesült Államokban. A mű több országban is a bestseller listák élére került. A Da Vinci Kódot sokan a felnőttek Harry Potterjeként jellemzik, sok elemző szerint a Harry Potter regények óta ez az első könyv, amely ismét tömegeket késztetett olvasásra. Világszerte könyvklubok, olvasócsoportok, rajongói honlapok, újságcikkek foglalkoztak és foglalkoznak vele a mai napig is. Ugye filmes feldolgozást is kapott, és azóta már folytatása is lett az Angyalok és démonok formájában. Már is az Otthon itt van érkezik Roy és Ádám felvétele, aztán a Jamie Callum, és jön majd hozzánk Nelly Furtado is. Hát Royék is elég régóta tolják, 98-ban jött az első nagy átütő sikerük, az volt, hogy a Csapból is Én folyok, aztán itt volt a Csak egy pillanat, közben együtt dolgoztak Presser Gáborral, Cseráti Zsuzsával, és azóta már, ha jól olvastam, három tagúra bővült a Roy és Ádám duó. Már is az Otthon itt van. Aztán majd Jamie Callum érkezik hozzánk, aki rengeteg szempontból különleges előadó, és ezek közül az egyik, hogy bár csak 40, egy őskövületnek számít. Első sikeres albuma a 20 Something, amire 1 millió fontért csapott le a Universal, 2003-ban jelent meg a YouTube korszak előtt. A világba tornacipő Sinatraként berobbanó és alapvetően jazz előképzettségű Callum olyan természetességgel lépkedett a jazz, a hip-hop, a rock, a pop és körülbelül minden létező zenei műfaj között, hogy mindenkit, még a kritikusokat is meglepett vele, még a YouTube sztárok megjelenése előtt óriási sikereket ért el. Egyébként egy Grammy, két Golden

futócipője, lehet, hogy ez, mert sokan vádolták őt, hogy egyébként felszedett magára néhány kilót, vagy rájött megint, hogy nem az ő virága igazából ez a show business, de már gyorsan be is jelentette, hogy egyébként visszavonult. Hogy hallunk-e még róla, az egy másik történet. 2003-ban, még mielőtt gyermekének életet adott volna, abszolút aktív volt. Ennek lenyomata érkezik majd Roy és Ádám és Jimmy Callum után, itt a 98 pontot Manna FM-en.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenéket érdemes. Szabad terült tervezni a hosszú hétvégén, háromnapos pihibe, talán sok minden belefér, az időjárás abszolút támogat majd minket, mert közel 30 fok is lehet igazi nyári meleg, de valakinek dolgozni kell, mert hogy ilyen SMS-eket is kapok, akkor sincsen gond, hiszen itt leszünk jobbnál jobb műsorokkal. Egyébként most is a programajánlatok után egy megállás nélkül zenei blokk startol el. Robin Schulz-al, jön a Sugar.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyvárat téli Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével leszámít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Szép napunk van, elég csak kinézni az ablakon, érdemes is magunkba szívni némi D-vitamint, és hogy még növeljük a hangulatot, majd olyan előadók érkeznek, akik egyrészt szép napot kívánok, másrészt szintén örülnek annak, hogy milyen szép napra ébredtünk. Hát nem azt mondom, hogy mai hirdetésű a dolog, hiszen össze-vissza érkeznek majd az időből, de a téma az tényleg arról szól majd, hogy milyen gyönyörű az életünk. A Beautiful Day érkezik, majd a YouTube-tól, vagy itt lesz a Stereophonics és a Have a Nice Day, hatan jönnek majd, de ennyiről a Sophie and the Giants indítja az órát, mert ez is jó lesz, hiszen már is szól a Paradise.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen! Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Reklám hangzott el.
7: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Vizsgálat indult a tiszaújvárosi halálos üzemi baleset ügyében. Díjazták a Bartók filmet egy New York-i fesztiválon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölt az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbségi alapvető jogok rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Bronzérmet kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kékszakállú Hercegvára egy felvonásos operáját és második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás főszereplője a Koncertó Budapest és Keller András művészeti vezető hegedű művész karmester volt. Befejeződött az Újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indítom az újabb órát. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Jó hosszú lesz, hát jó három napos, de úgy örül az ember, hogyha pihenhet. Hát, hogyha abból jut, akkor jó pihenést kívánok. Ha dolgozni kell, akkor is az életöröm zenék, minden jók lesznek majd mindkét nap, de most is egyébként, hiszen már is indul az újabb óra. Ha még nem lenne elég szép a mai nap, vagy sok az örömhír, akkor még rádobunk néhány lapáttal, hiszen a nap szépségéről, az élet szépségéről muzsikálnak a sztárok. Mindegyik kapcsolatban lesz majd a nappal, mint olyannal. Beautiful day, have a nice day, best day of our life. Igazából csak néhány sláger, amik érkeznek, majd hatan jönnek, majd többek között Bon Jovi vagy Van Morrison egyes slágere, de egyelőre a Sophie and the Giants indít, már is szól a Paradise.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Pünkösd lesz most hétvégén. Pünkösd vasárnap és hétfő is a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ugye húsvét után az 50. napon ünnepeljük a zsidó nép számára a húsvét szombatját követő 50. nap a befejezett aratás meghálálásának ünnepe volt ez a Szentföldön. A későbbi időkben ez a nap a híres sínai hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől a kőtáblákon a törvényeket, illetőleg ez az a nap, amikor elküldték a mennyekből a szent lelket. Csak hogy képbe kerüljünk, és megtudjuk azt, hogy miért is ünnepelhetünk, illetőleg lesz majd szabadság a hétvégén. Közben egyébként a mai nap szépségéről muzsikálnak az előadók, hatan egészen pontosan jön a Beautiful Day, a Have a Nice Day, és aztán az American Outdoor egyes sláger. Az első dalt a YouTube hozza, akik a Beautiful Day-jel bebizonyították az ezredfordulón, hogy abszolút van még bennük rakéta, és tudnak úgy muzsikálni, ahogy azt az abszolút aktuális kor megkívánja tőlük. Egyébként egy világhírű írók együttes, 76 óta léteznek, hozzávetőlegesen világszerte 170 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. Amerikában 6, Angliában 9 listavezető lemezük jelent meg, és különböző kategóriákban elég összesen 22 Grammy-díjat nyertek, ezzel egyébként a csapatok között rekorderek. Bár korlátozott zenei tudással kezdtek a zenélésbe, később olyan zenetörténetileg megkerületetlen albumokat adtak ki, mint a 87-es Joshua Tree, vagy a 91-es Acton Baby, de egyébként a zenekarnak, ahogy mondtam, a 2000-es években is sikerült megőriznie kritikai és közönség sikerét, a mai napig aktívak, úgyhogy mindig a kornak megfelelően tudnak megújulni. Aztán majd a Stereophonics érkezik Velszből egészen pontosan, Kelly Johnson, ő a frontember, ő az állandó tag, hát mellette azért jönnek-mennek az együttes tagjai, Richard Jones, Javier Vélar, Stuart Cable is a csapat tagja volt, és aztán majd egy ritkábbik számba menő formáció érkezik, az American Outdoor, ami eredetileg Blues Pages néven futott 2006-tól egyenesen 2012-ig, nagy terveket szőve, amikor találkozott a négy bandatag, hogy a zenélésben éljenek, úgy döntöttek, hogy ki is maradnak az iskolából és Bostonba költöznek. Maga Zack, a csapat egyik tagja, írta eddigi dalaikat a bandának más dalszerzők segítségével. Blue Pages néven egyébként 3 kis lemezt adtak ki, American Outdoorként pedig 2-t, 2012-ben változtatták a nevüket erre, 2013-ban szerződtek le a Mercury Recordshoz. Aztán 2014-ben jelent meg a Best Day of My Life című daluk, ami hatalmas sikert hozott a bandának. Világszerte a toplistákon szerepeltek vele, és több reklám alatt is futott a dal, úgyhogy szerintem, ha majd felcsendül néhány első taktus, akkor rögtön beugrik egy-egy termék. Ilyen árukapcsolásos módon, hát pontosan ez a lényeg egyébként egy reklámbetétdalnak, állítólag egyébként nagyon jó pénzeket kapnak az előadók, hogyha megveszik tőlük a jogdíjakat reklámhoz. Remélem, hogy az American Outdoor is jól járt ezzel. A YouTube-val indulunk, tehát jön a Beautiful Day, aztán majd a Stereophonics, aztán a végre az előbb említett banda, és aztán a következő körben is igazi nagy legendák érkeznek, majd a Have a Nice Day, a Bon Jovi, itt lesz a Brighter Days, Emily Sandéval is, hozom majd Van Morrison egyik legnagyobb slágerét is. Itt a 98 pontat Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk, és jó hétvégét kívánok!

98.6 Manna FM élet örömzenékkel. SMS-ünk működik 0-74-0-98-6. Ha ma hamarabb elszabadulnak a hallgatóink a munkába, akkor ne feledkezzenek el az autóvolánjai mögül, vagy az anyósülésről a többiekről. Várom az információkat, hogy merre felé induljanak, vagy sem. Jönnek a közlekedési hírek SMS és Viber formájában. Hát gondolom, hogy a Balaton nagy sláger most hétvégén is az M1-M7 közös szakasza már is lassabban járható kifelé, de tovább mi a helyzet, ha valaki ott hallgat minket, az az infót is szívesen veszem. Miközben egyébként, ha nem lenne elég szép a mai nap, már pedig azt hiszen indul a hosszú hétvége, rádobunk még újabb slágerekkel, amelyik a nap élvezetéről, illetőleg a mai nap gyönyörűségéről szól. Have a nice day, brighter days és a days like this érkeznek. Mindjárt Bon Jovival indulunk, aztán majd őket az Emily Sunday féle brighter days váltja. Hát a Bon Jovi is egy legendás rock együttes, 83 óta léteznek, nagyon durva. Nyilván a nevüket a frontemberről kaptak, aki elég komoly átváltozásokon ment végbe az idők során. Ugye először az aktuális kornak megfelelő rocker frizurával, igazán dús hajjal, szinte felékig élő hajjal szórakoztatta a nagy érdemét, aztán a 90-es évek végére a zenéjük is, meg ő is egy picit megszeridült, és akkor kapott egy ilyen férfiasabb fazont. Egyébként a mai napig aktívak, bár volt már róluk egy dokumentumfilm is, ahol egyébként John Bon Jovi a csapat frontembere kendőzetlen őszinteségről beszélt, arról, hogy bizony már nem mennek neki úgy a magas hangok. Végülis a hangszál is olyan, mint az izom, ugyanúgy öregszik, de egyébként léteznek, abszolút vannak, és nem megerősített pletykák szerint állítólag koncertturnéra is indulnak majd, ahol Pinkkel közösen koncerteznek majd. Tehát az is szép házasság lesz egyébként, két ilyen fantasztikus előadó összefognak, biztos, hogy bomba lenne, ha lesz. És akkor álmodjunk nagyot, milyen jó lenne, hogyha Budapestre is érkeznének. Aztán majd Emily Sunday érkezik, aki egyébként 2012-ben nyerte el a brit kritikusok díját, úgyhogy ott már igen komoly sikereket ért el, nagyon sok művésznek írt dalt, például Alicia Keysnek, Cher Lloydnak, Susan Boylenak, Gabrielnek, vagy Alicia Dissonnak, sőt még Sheryl Cole is énekelte az ő slágereit. Sandyról egyébként a húga készített egy videót, amelyen zongorázik és énekli kislány korában az akkori kedvenzelet, a Nasty Lady címűt. Ezzel a videóval nevezte be Trevor Nelson BBC Urban Music Competition nevű zenei versenyébe, azt meg is nyerte és kapott egy lemezszerződési lehetőséget, de aztán a menedzsment, amelyel a versenyen találkozott, úgy döntött, hogy nem fogadják el, viszont találkozott Naughty Boy-jal, és aztán így együtt kezdtek el zenélgetni. Megérte. A Brighter Days lett az egyik legnagyobb slágere, Magyarországon is többször járt már és koncertezett. És aztán majd Van Morrison érkezik hozzánk, nem sokára egy északi énekes dalszerző, multi-instrumentalista, azaz nagyon sok hangszeren játszik. Lemezei köztük az Astral Weeks és a Moondance a kritikusok által elismert legjobb lemezek között szerepelnek, míg az It's Too Late to Stop Now című koncertlemeze minden idők legjobb élő felvételei közé tartozik. A mai napig imádja a közönség. Az egyik legnagyobb sikere volt az, amit mindjárt hozok, a Days Like This, de egyelőre a Bon Jovi féle Have a Nice Day-jel indulunk, és aztán jön majd a Brighter Days Emily Sunday-val. Itt a 98.6 Monna FM-en, az életöröm zenék között.

0: Itt a 98 pontat Manner FM életöröm zenékkel. Kalkuláljuk, hogy vasárnap és hétfőn ugye a munkaszüneti nap miatt a boldog sem lesznek klasszikus értelemben véve nyitva, azért lehet találni majd nyitvatartó egységeket, ugye az éjjel-nappalit, meg a benzinkutak is várnak mindenkit nagy-nagy szeretettel, de a patikák is majd ügyeletes üzemmódban működnek, érdemes tájékozódni. Miközben nálunk megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, Jake Buck folytatja pillanatokon belül az All I Need-del. A dal egyébként azt illusztrálja, hogy milyen az, amikor valaki megtalálja az igazi hivatását és tökéletesen hisz abban, amit csinál, valamint arról, hogy éljünk a pillanatnak is, feledkezzünk meg magunkról, amennyire csak lehet.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, szerintem most már sokaknál elstartol a hosszú hétvége, mindjárt délután 4 óra, hogy milyen időnk lesz ebben a néhány napban, az kiderül a friss információk végén, és aztán az újabb órában jönnek az óra sztárjai. Wolf Kati 3 dalával készülök, illetőleg jön majd Tom Grennan is 3-mal, de egyelőre Shawn Mendes indít, az ő dala Mercy.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
9: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
10: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
11: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
12: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
13: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Üzemi baleset történt reggel a Multisza újvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút. Időjárás. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
14: Nagy üdv mindenkinek a mikrofonnál, István Dániel. Már is indul az újabb óra, jó étvégét kívánok, hosszú étvégénk lesz, és ezt mindjárt meg is alapozzuk az óra sztárjaival. Bolb Kati három dala jön majd, az egyik legújabb mindjárt az Erre táncolj, és őt majd az óra másik sztárja váltja, Tom Grennan, szintén három dallal. Shawn Mendes pedig indítja az órát, már is szól a Mercy.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 0677986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Jó utat kívánok mindenkinek, mi a helyzet a kifelé vezető utakon, mert az M1-M7 elég zsúfolt, mindenki nehéz Sálágára a jó idő miatt a Balaton, de egyéb helyekről is várok infókat, ha lenne, akkor jöhetnek ezek. Közben az óra sztárja is érkeznek, Wolf Kati jön elsőként három dallal, mindjárt az Erre tánca érkezik tőle, ő egyébként szentendrei születésű, 2011-ben az év női hangja, később 2012-ben és 22-ben a dal zsűri tagja is volt. Tehát elég régóta ismerjük őt, ugye kezdődött minden a Vukkal, aztán később visszatért az X-Faktorban, és azóta tulajdonképpen a magyar előadók egyik legaktívabb tagja. A szerelem miért múlsz a vár, a holnap vagy a hívjuk elő, biztos, hogy mindenkinek ismerős. Az X-Faktor tehetségkutató műsorban egyébként 2010-ben tűnt fel, és Magyarországot 2011-ben képviselte az Euróvíziós Dalfesztiválon Düsseldorfban a What About My Dream című dallal, a szerelem miért múlszal, az is érkezik majd harmadiként hamarosan. Egyébként gyerekkorát Szentendrén töltötte, ahogy mondtam, 81-ben vált ismerté, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. A főiskolát szolfés karvezetés tanárszakon végezte, gimnazista éveiben tagja volt a Stúdió Dél együttesnek, akikkel bluesdalokat adtak elő. A zenekar későbbi feloszlása után ismét egy zenésztársulat tagjává vált, ez a zenekar a Sunny Dance Band volt, melynek egyik énekese lett. Az itt eltöltött évek sok tapasztalatot és kellemes élményeket hoztak számára. Talán ennek is köszönhető, hogy egyéni karrierje ellenére a mai napig fellép az együttessel. Életében a következő zenésztársaság, akikhez csatlakozott, a New Chocolate nevű funky zenekar volt. Ebben egyébként igen jól érezte magát saját bevallása szerint, aztán jött az Avokádó, és aztán 2001-ben a Queen emlékzenekarban is énekelt, majd nem sokkal később barátaival megalapította az Enjoyt, és popslágerekkel szórakoztatták a közönséget. Valljuk be, egyébként annyira a köztudatban nem ezekkel a formációkkal került, hanem leginkább 2010-ben, amikor elindult az X-Faktor című tehetségkutató műsorban, a hetedik élő sójában Keresztes Ildikó és Geszti Péter Wolf Katit, míg Nagy Feró és Malek Miklós Takács Nikolászt küldte volna haza, mivel padhelyzet alakult ki a zsűriben, a nézői szavazatok alapján döntöttek a továbbjutókról, így az élő műsorban Wolf Katinak búcsúznia kellett a versenytől. Geszti Péter ígéretet tett az énekesnőnek, hogy kárpótlásul írni fog neki egy dalt, ezt meg is tette, ezzel mentek aztán később az Euróvízióra. A verseny nem, az országos hírnevet viszont megnyerte magának Wolf Kati. Ránc Gergő, Rakoncai Viktor és Geszti Péter szerezték neki a Szerelem miért múlsz című slágert, ami hamar népszerű lett a hazai könnyű zenei körökben. A dal a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott Wolf Kati száma lett. A dal sikerén felbuzdulva egy hónappal megjelenése után az MTVA bejelentette, hogy Wolf Kati slágerét indítják az Euróvízióra. A mű angol magyar verziójával neveztek a versenyre, mely What About My Dream címmel debütált. A pörgős slágert a külföldiek is gyorsan megszerették, a dalt a dalverseny egyik legesélyesebb indulójának tartották. Az Euróvíziós Dalfesztivál első elődöntőjében a dal tovább jutott a döntőbe, ekkor indult be a dal karrierje, mely máig egyik a külföldön is ismert és kedvelt magyar számoknak, azóta pedig számtalanszor megismételte ezt a sikert Wolf Kati. Ennek ékes tanúbizonysága a következő három dal: Erre táncolj, Végtelen tánc és a Próbáld még. Ezek érkeznek Wolf Kati hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, kezemben az SMS fal meg a Viber is. Várom az üzeneteket. 0677098-at a lenne közlekedési információ a többiek nevében. Megköszönöm, ha elkülditek, hogy aztán továbbadhassam nekik. Közben egyébként bomba időnk lesz, nem csak most hétvégén, hanem igazából ameddig a szem ellát, ugye nézem az okostelefonon, jövő hét szombatig mutatja a hőmérséket, értékeket, hát végig bomba. Egy darab felhő nincs a jelen állás szerint, és jövő hét kedden már akár 30 fok is lehet. Aztán a csütörtöktől, ha jövő hétről beszélünk, akkor egy picit felfrissül a levegő, de a hétvégén is ilyen 27-29 fokok lesznek, úgyhogy érdemes szabad terült tervezni, szervezni, már akár egy kis strand is nyitva van. Azt olvastam, úgyhogy a bevállalósabbak azt is nyugodtan, szerintem még azért a Balatonban elmerüljünk el, bár ugye ez is, hogy úgy mondjam, gusztus kérdése. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, rajtuk a reflektorfény. Már is Tom Grennan dal érkezik, három Tom Grennan dal, hamarosan például a Don't Break the Heart, vagy itt lesz a Found What I've Been Looking For. Hát ő egy londoni énekes és dalszerző, a közönség szélesebb figyelmét a Chase & Status elektronikus formációval, a kollaborációval nyerte el, ugye a nagy slágerük a When It All Goes Wrong volt. Eltekintve attól, hogy az elektronikus stílusban született Grennan korai szóló dalai csak ének és gitárral szólaltak meg. 2016-ban debütált a singlője Something in the Water címmel, de egyébként dolgozott már többek között Charlie Hughes-sal, a Florence and the Machine-ben, Ed Sheeran vagy a Kaiser Chiefs dalain is közreműködött, és 2018-ban jelent meg a Sober című dala. Első alkalommal lép hazánkban színpadra Tom Grennan, aki a Szegedi Ifjúsági Napok egyik estét ragyogja be főműsoridőben, karrierének óriási lökettet adott a Chase & Status All Goes Wrong című dalában hallható hangja, azóta pedig önálló munkásságát is egyre jobban kezdik elismerni. Két lemezzel büszkélkedett, a harmadikon pedig a befejező simításokat végzi, ugyanis már két dalt is hallattunk róla, az egyik a nemrégiben megjelent All These Nights, a másik pedig a Remind Me, ez már berobbant a hazai rádiókba, így hozzánk is. Igaz, az éneke szinte kiirtatatlan itthon a rádiókból, ugyanis több slágerét is naponta több alkalommal hallatjuk, melyek biztos felcsendülnek majd első hazai koncertjén. Az énekes karizmája és energiája, na meg persze óriási hangja biztosan megfogja majd a hazai közönséget, még akkor is, ha néhány dalát nem feltétlenül ismerjük, ugyanis szerencsére a rajongók nagy örömére Tom szívesen játszik dalokat első két lemezéről is, melyek valószínűleg annyira nem ismertek a nagy közönség előtt. Egyébként csoda, hogy jön hozzánk, mert hogy idén áprilisban mindenkit sokkolt egy eset, utcai támadást követően került kórházba Tom, a sztárra nyílt utcán támadtak rá New Yorkban, a rajongók egyébként még keresik a szavakat. Az énekes menedzsere John Dawkins a közösségi médiában kommentálta az esetet, méghozzá egészen pontosan így. Csütörtök hajnalban Tom New Yorki koncertje után provokálatlan támadás és rablás áldozata lett egy manhattani bár előtt. Tomot jelenleg is orvosok vizsgálják a sérülései miatt, fülrepedés, dobhártya szakadás, valamint problémák ki voltak korábban az eltört állkapcsával. Direkt szegény embert még az ág is húzza, akkor is egy utcai támadás áldozata lett. Az énekesen egyébként nem esett maradandó sérülés, a körülményekhez képest a hangulata is jó, reméli, hogy folytatni tudja a turnéját, viszont akkori hétvégi washingtoni koncertjét értelemszerűen le kellett mondania. Nálunk három dallal érkezik, már is indulunk a What I've Been Looking For-ral, az óra sztárja Tom Grennan, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem sokan pihennek majd vasárnap és hétfőn is, pünkösd lesz, ugye? Ilyenkor azért hajlamosak vagyunk jobban bevásárolni, mint amennyire kellene. Ténylegesen kellene, mert oké, hogy két napra kell készülni, de azért a kisebb vendéglátó egységek, a boltok, benzinkutak nyitva lesznek, úgyhogy így érdemes kalkulálni. Nálunk megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, a Paramore egyik nagy-nagy slágere, az Ain't It Fun. Ők egyébként egy 2004-ben alakult amerikai rock együttes, és nagyon bírjuk őket, nagyon különleges stílusban énekelnek, játszanak. Mindjárt ezt hozom tőlük.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenék. Egy jó kis délutánunk volt. Remélem, hogy berúgtuk vele a hétvége kapuját. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ugye pünkösd okán pihenünk, én is, és majd kedden találkozhatunk legközelebb. 2-től. Addig is jó szórakozást kíván István Dániel.
2: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
5: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Üzemi baleset történt reggel a Moltisza újvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút.
2: Időjárás.
6: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hét végén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
3: Manna Hills.
2: Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: We're Caleb and John.
2: Somebody like me, somebody like you.
3: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
4: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Istent szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: Anna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi elemei is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
2: Everybody open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless them in this place.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Üzemi baleset történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy két ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére, mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen.
1: Időjárás.
2: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Döbbenet látni a hírességeket az archívumban. Azoknak a korrigálatlan alakját, akik úgymond beírták magukat a történelembe. Ha belegondolunk, mai vércével nem fordulhatott volna elő, hogy Churchillből hős legyen. Szivarozott, alig ivott az alkoholon kívül mást, és szinte gurult, olyan kövér volt. Ma ki bízna meg egy ilyen emberben? Szól Ito Satoshi, japán sci-fi szerző kijelentése az archívum kapcsán. A múltról és az alkotóiról való ítélkezés kapcsán mondta azt is, hogy amint megtalálják a módszert, amivel a halottakat büntetni lehet, a világ boldogan ítélkezik majd felettük. Valamint tőle származik az az idézet is, a múlt és a jövő kapcsán, amely így szól: be vagyunk zárva abba a jövőbe, amit a régiek álmodtak meg. A mai alkalommal a 2024. szeptemberi első adásban egy olyan jövőről fogunk beszélgetni, amely a szeptember 17-22 között immáron 7. alkalommal megrendezésre kerülő budapesti klasszikus filmmaraton programját mutatja be. A részletek ismertetésében beszélgető partnerem a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának kutatási és gyűjteményi vezetője lesz, aki a program összeállításában az idei alkalommal is jelentős szerepet vállalt. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Kuruc Mártont. Hát szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Ugye a meghívást.
4: Köszönjük
5: szépen. Köszöntöm a hallgatókat természetesen.
4: Ugye a beszélgetésünk alig több mint egy héttel a kezdés előtt történik. Hát hol tartanak most az előkészületek? Érkeznek a kópiák, épül a nagyvászon, a Szent István téren?
5: Hát már nem így van, mint régen, hogy filmkópiákat kell elhozni a repülőtérről, meg a vasútról, hanem most már ezeket ugye a fájlokról van szó nagy rész, de azért hozzá kell tegyem, hogy lesznek 35-ös vetítések, tehát például a nyitón a Music Box az például 35-ösről fog menni, úgyhogy aki kíváncsi a hatásra, az megtapasztalhatja a nyitó vetítésen. Egyébként állítólag van ilyen. Én filmesekkel beszéltem, akik esküsznek a celluloidra, és azt mondták, hogy az is nagyon fontos szerepet játszik, hogy ugye a videóba folyamatos képeket lát az ember a 35-ös vetítésnél, vagy celluloid vetítésnél, hagyományos, klasszikus, analóg vetítésnél, pedig ilyen felvillanásokat és közte feketéket, és az állítólag azt mondják, hogy ez tök más. Na most nekem különben magyarázhatnak, mert én a CD-n se hallom, hogy más, mint a vinil, de esküsznek rá emberek, hogy tényleg óriási különbség van a kettő között. Én hiszek nekik egyébként, és lényegében mindegy is, hogy ott van-e az a villanás, vagy nincs ott. A lényeg az, hogy nagy vásznon nézzék ezeket a filmeket.
4: De azért most oké, hogy elektronikus fájlok jönnek, mennek, de hát azért sokszor azért mégiscsak DCP-n, ugye digitális cinema package-en van, amihez ugye kulcs kell, külön Winchester, tehát hogy az, hogy átküldik mondjuk szerveren a fájlt, azért az nem mindig állja meg a helyét, tehát hogy van, hogy így érkezik dobozban a film.
5: Így van. Tehát, de az a lényeg, hogy mi biztosra megyünk, tehát már mindent beszereztünk.
4: Tehát már minden
5: hát
4: itt van.
5: Abszolút, tehát így ezeket feliratozni kell, tehát itt most már tulajdonképpen ugye a közönség azt gondolja, hogy a maraton szeptember 17-én kezdődik nekik. Nekünk körülbelül február 17-én kezdődött, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Mindig, amikor letesszük kifújjuk magunkat az előző évi maraton után, akkor egy nagy levegővel rögtön már a következőt kezdjük el elővenni. Van például nekünk ilyen évfordulós naptárunk, ahol folyamatosan, sőt már évekre előre írjuk, hogy hol vannak a kerek évfordulók, mert igazából ennek mentén halad mindenki, tehát minden műsor ugye ez szerint szokott alakulni, akár rádió, akár televízió, akár fesztivál, akár bármi. Ugye nekünk a kerekéfordulók az a 100 év, vagy 110 év, és hát főleg azok a személyek fontosak, akik mondjuk meghatározók a nemzetközi, vagy a világfilm történetének számára, de elsősorban persze a magyarok.
4: És akkor gyakorlatilag most már azt is tudjuk, hogy hány vendég fog érkezni, ki mikor érkezik, hogyan is, miként érkezik.
5: Igen. Ez Barkóczi Janka kolléganőm fogja össze hihetetlen energiával és szaktudással és levakarhatatlan igyekezettel és ügyességgel, mert azért ezek a különböző külföldi archívumokból érkező kollégák, ezek sokszor van olyan, hogy hát júj, nem olvastam az e-mailt, meg mit tudom. Mert ugye egy nagy archivátor, ugye ez a szakma is olyan, hogy ezeknek vannak ilyen nagy sztárjaik, akik mondjuk, mit tudom én, minden hónapban utaznak valahova, és beszélnek a munkájukról, vagy meghívott vendégként előadnak valamilyen témában. Ugye rengeteg az ilyen crossover munka, ilyen filmarchívumoknál, amikor mondjuk együtt restaurálnak egy filmet, ahogy ugye annak idején, és hát ebben a programban, az idei programban is rengeteg az ilyen koprodukció, például itt az Idő Urai című rajzfilmre gondolok, ami egy 1980-as film, és hát a magyarok, a franciák, az NSK, a nem tudom én, tehát legalább 8 koprodukciós partner volt, ugyanígy működnek a filmrestaurálási procedúrák is, annak ellenére akár, hogy egy teljesen tisztán egy nemzetnek a filmjéről van szó. Hogyan képzelendő ezzel? Úgyhogy mondjuk egy adott nemzetnek nem marad fönn a filmből olyan kópiája, itt például nálunk most ez esetben ugye a Hugo a vízilónak lesz a premierje, a restaurált filmjének a premierje. Nekünk nem maradt fönn olyan példányunk belőle sajnos, ami megfelelő lett volna, úgyhogy az Egyesült Államokból a kongresszusi könyvtárból kellett szkenneltetni egy anyagot, vagy kölcsönkérni, már nem is emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy az volt a kiindulási anyag, ami aztán végül ennek a restaurált változatnak a vázát, a gerincét adta.
4: Na, erről még majd akarok bővebben kérdezni, de kicsit a szervezéshez kanyarodjunk vissza, hogy mennyire egyedi a budapesti klasszikus filmmaraton? A környező országokban, az Európai Unióban van hasonló más ilyen rendezvény, ami mondjuk például volumenében ekkora?
5: Van, de most jelen pillanatban mi vagyunk a legfrissebbek és a legnagyobbak. Vannak olyan fesztiválok, ahol ugyanez a tematika, de jóval kisebb. Uh-huh. Tehát nem engedhetnek meg maguknak olyan, először is nincs mondjuk olyan jelentős és szép és nagy városuk, ami ezt elbírná. Hát mondjuk a Bolognai Filmfesztivál is egy hatalmas nagy, én azt hiszem talán az a térségnek a legnagyobb archív filmfesztiválja, de Bolonya se akkora, mint Budapest. Tehát nincs annyi vetítőhelye, nem tudnak olyan infrastruktúrát mögé állítani, és azt hiszem, hogy már lehet, hogy az ő lelkesedésük egy kicsikét úgy megkopott, vagy elfásult, vagy kiégett, vagy nem tudom, mert azért ők már több évtizedet csinálják. A Pordenónai Néma Filmfesztivál kifejezetten csak néma filmekre fókuszál, ez most majd októberben lesz, én majd megyek is hosszú kihagyás után újra megyek, mert nekem azért bevallom, hogy az a kedvencem az a néma film. Tehát nagyon jól tudom, hogy a barátaim körbe röhögnek mindig, hogy én azt szeretem, hogy minél karcosabb, minél ugrálósabb, minél villogóbb a film, de tényleg ez
4: virazsírozott,
5: így van, én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy ez egy ilyen nagy felfedezés volt. Hát két ember van, aki már felfedezte a néma film kultúrát, és aki majd föl fogja fedezni vélhetően, mert azért ez egy fantasztikus öröksége a filmtörténetnek, meg hát egyáltalán a kultúrtörténetnek, de hát azt is bőségesen túlnövi a mi budapesti klasszikus filmmaratonunk. Van a szerbeknél például, hogy csak ezt a térséget említsem, és aztán vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincs. A Magyarországon is sokáig nem volt, vagy volt, de nem akkora, vagy nem számoltak vele. Hát most azért a presztízsünk olyan nagy lett, hogy a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége, aminek FIAF a rövidítése, most Budapesten fogja átadni azt a külön díját, amit minden évben valamilyen nagy rendezőnek átad, aki a film megőrzés és a régi filmek szeretete, gondoskodása érdekében kifejtett munkájáért.
4: Azt most akkor nem mondd ki, hogy kinek adják át, mert majd erre visszatérünk a meghívatva.
5: Jó, de a díszvendégünknek fogják átadni.
4: Igen, aki majd a díszvendégről beszélünk.
5: Olyan kaliberű emberről van szó, aki egyébként ugye méltó lesz majd abban a sorban, amiben ez a FIAF díj várományosok, illetve a már megkapott vagy kiosztott FIAF díj tulajdonosok vannak, és itt Jean-Luc Godardról van szó például, és egy csomó más olyan alkotóról, akik tényleg ilyen hatalmas nagy, tehát ezek nagy Martin Scorsese, tehát egy óriási nagy nevek.
4: Kik és hogyan döntenek egyébként a fesztivál programjáról, a budapesti filmmaratonnak a programjáról? Mert gondolom, mert archív filmeket mutat be Cannes is, ugye a Plázson, meg ugye legtöbb fesztivál, nagy fesztivál azért tiszteleg életművek előtt ilyen retrospektív vetítésekkel, de hát az mondjuk egy vagy két nap, mondjuk 3-5 film egy alkotó életéből, összességében a fesztiválnak azért egy elég kis szeletét teszik ki ezek a filmek, de hát itt azért egy elég nagy merítés van. Hány ember munkáját látjuk mi a vásznon? Vagy a vásznakon?
5: Csak a magyarokra vagy kíváncsi, vagy pedig az egészre, mert azért itt világszerte.
4: Szerintem az egészre, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül könnyű ezeket a filmeket alapvetően beszerezni, noha ugye ezek azért archív filmek, de azért te is itt beszéltél arról, hogy például egy felújítás kapcsán ugye összefonódások, networkök vannak. Nyilvánvalóan az archívumok is keresik azért a kapcsolódási pontokat, tehát hogy részben ez lehet könnyű is, de részben lehet nehéz is.
5: Jelentős hányadában magyarok vannak, és csak egy kisebb százaléka, mondjuk, hogy ez talán az egynegyede külföldi kollega, de hogyha teljes egészében nézem a spektrumot, akkor itt több száz emberről van szó, és lehetséges, hogy tévedek, nem egy negyede a külföldi, hanem annál sokkal több, hiszen most ebben a pillanatban gondoltam arra, hogy ahhoz, hogy mondjuk a Hugo, a Viziló, vagy akár, mert lesz egy csomó új digitális premierünk, tehát például Csablecsacsi is egy olyan film, aminek a digitális, tehát a digitális, a restaurált változata még nem volt látható. Ezt a laborban több tucat ember agyusztálja, gondozza, deflickeringeli, ami ugye azt jelenti, hogy ez a
4: fényvillózás
5: is kiszűri, a kép stabilizálás, ugye mindig egy vetített kép, vagy egy kamerával rögzített, celluloidra rögzített kép, mindig picike kis mikronnyi mozgása van jobbra, balra, föl, le, ezeket is lehet stabilizálni, tehát fantasztikus dolgokat tud a digitális technológia. Megkockáztatom, szebb és jobb a kópia, mint a premier idején egy-egy filmnél, de ez egyáltalán nem baj, hiszen ma már ez az elvárásunk. Ugye van egy ilyen restaurátori etika, hogy meddig szabad restaurálni, és akkor itt nagyon megoszlanak a vélemények. Hát a Tolon című film, amit a Filmjó csatornánkon bárki megnézhet, na az egy olyan retek, borzalmas állapotú, ráadásul egy másolás, filmmásolás során elrontott egy kopír gép, egy másológép hibája folytán teljesen selejt állapotúra másolt filmről készült digitálisan, hogy az például ott a maximumig elmentünk, tehát tényleg a falig elmentünk a restaurálásnál, meg is látszik rajta, mert olyan a film, mintha tegnap készítették volna. Én megmondom őszintén, ennek vagyok a híve, szerintem a közönség is, tehát nem akarok én nézni fölöslegesen karcokat, meg villogásokat, meg nem tudom, mert tudom, hogy van, aki ragaszkodik hozzá, mondván, hogy hát az eredeti bemutatón is ezek hibák rajta lehettek. Én azt gondolom, hogy el kell menni tényleg a falig 2024-ben, de hát ez persze nem az én posztom.
4: De lehet azt mondani, hogy azért van már a digitális technológiának köszönhetően, tehát meg lehet tartani azt az állapotot is, ami a karcos pontosan és a rezgős és a stb.
5: Így van, ez szokott történni. Gyakorlatban ez van, hogy kétféle verziója van egy ilyen filmnek, van ez az archivátori etika alapján restaurált film, és akkor van a teljesen kipucolt állapot.
4: Mert akár még az is lehet, hogy az elkövetkezendőkben néhány év vagy néhány évtized múlva visszajön az, hogy hagyd lássam, hogy milyen volt az, amikor megtalálták a dobozban a padláson.
5: Igen, ezek nagyon érdekesek, de egyébként hogy mondjam, azért olyan nagyon sokáig ezeket nem lehet nézni. Tehát ez borzasztó, zavaró, meg fárasztó. De eleve a fekete-fehér film egyébként egy nem mindenki számára befogadható. Holott egy absztrakció a fekete-fehér tulajdonképpen, tehát az ember azzal, hogy néz egy fekete-fehér filmet, neki dekódolnia kell folyamatosan a színeket, illetve már egyfajta ábrázolásban kapja, ezek interpretációban kapja a tartalmat, a vizuális tartalmat. Ezt ő végig ábrázolásként nézi. Minél jobban közelítünk a természeteshez, meg a valódihoz, annál jobban elvesszük szerintem azt a feladatot, ami a nézőnek lenne a feladata egyébként, mert ugye önmagában film nincs, nézővel együtt működik, tehát a befogadóval együtt, mert művészetben minden, hogyha nincs a nézőnek feladata vele, akkor szerintem nem fogja azt a katarzist elérni, mint amit amúgy az a sikerélmény a néző lelkében vagy érzelmeiben, amikor kijön az előadásba, hogy hú, de megdolgoztattak engem. Tehát, hogyha minden tálcán kapunk, és minden tökéletes, akkor nem fog létrejönni ez a fajta interakció, ezt gondolom. De az eredeti kérdés ugye az, hogy hányan dolgoznak egy ilyen fesztiválon, tehát ugye van ez a rengeteg restaurátor csapat, akik egyébként több éve dolgoznak egy-egy filmen, tehát az, hogy a Csablecsacsi most kerül bemutatásra, az nem azt jelenti, hogy mit tudom én, egy pár hónapja kezdtük el restaurálni, hanem adott esetben nagyon-nagyon régen hozzáláttuk már a restaurálásnak. Minél régebbi egy film, és minél rosszabb a kiindulási anyag, amiről dolgozni kell. Itt most azt értem, hogyha mondjuk a 1945 utáni filmeket veszük, ott majdnem mindenhol, illetve 99,99%-ig megvannak az eredeti kameranegatívok. Ezek az eredeti gyártás során keletkezett anyagok, ezek a legtökéletesebbek, ezekhez nem nagyon kell hozzányúlni, de egy néma filmnél viszont, vagy a Horthy korszakban készült hangos filmnél, mondjuk a Meseautónál, ott nem marad fönn a kameranegatív, nem egyértelmű, hogy megmaradnak a kameranegatívok. Néma filmekből egyetlen egy kameranegatívunk sem marad fönn sajnos. Mindig mozikópiáról kell dolgozni, ami tele van szakadással, karccal, hibával, foltokkal, pöttyökkel, lefolyással, ragasztással, mindenfélével, és ezeknek a restaurálása sokkal nagyobb kihívás. Tehát adott esetben tényleg évekig dolgozunk egy ilyen filmen. Ezekkel az emberekkel együtt tényleg több százra rúg azok száma, akik a idei maratonunkban is közreműködtek. Ennek durván a fele szerintem magyar, és a másik fele meg különböző olyan partnerországokból van él, vagy nem is ismerjük őket adott esetben, akik ugye ott restaurálnak, de hát most ennek a fesztiválnak a sikeréért ők is elküldik a fájlokat, szerződéseket kötnek, rengeteg szerződést kell kötni, mindent jogtisztán kell csinálni. Az, hogy a film oda kerül a nagyvászonra, azelőtt nekünk rengeteg munkánk van. Meg kell nézni tényleg, hogy az átküldött fájlok azok milyen minőségűek, van-e bennük valami olyan hiba, ami ilyen kódolási probléma, vagy bármilyen technikai gubanc. Feliratozni kell, spottingolni kell őket, fordítani kell adott esetben ezeket, úgyhogy borzasztó sok munka van. És hát ez nem csak azt jelenti, hogy egy ilyen spottingolt, feliratozott film kikerül a nagyvászonra, és akkor már tud magától menni, ezeket be kell vezetni, nagyszerű kollégáim vállalkoznak ezeknek a bevezetésére, például Kis Péter István, vagy Vajda Boróka, és még számosan Barkóczi Anka, és én is fogok bevezetni egy-két filmet. Ugye ez nagyon fontos, hogy a közönség rögtön kapjon egy kapcsolódási pontot, hogy, hogy miért kell neki 2024-ben beülni és megnézni ezt a filmet, de vélhetően azért tudja, hogyha már beült, bár mindenkit buzdítok arra, hogy bátran, ha talál üres helyet és jegyet, üljön be, mert nem fog csalódni, de egy-két háttérinformációval azért ezeket érdemes megtámogatni.
4: Említetted, hogy ugye hosszú évekre előre is tudtok tervezni. Most van olyan, hogy például beterveztetek egy filmet, vegyük példának mondjuk az idei fesztivált, de a felújítási munkálatokkal az említett külföldi kollégák például nem végeztek, és akkor ilyenkor sajnálattal, de el kell engedni a filmet, és akkor mondjuk majd egy következő filmmaratonra érkezik meg a film. Van ilyen példa?
5: Hála Isten, nem nagyon, bár kinyomtattuk ugye a Papagéno külön számában, most már csak a maratonnal foglalkozik, odaírtuk a végre, hogy a műsorváltozási jogát fenntartjuk, de nem szeretnénk csalódást okozni a közönségnek, úgyhogy igyekszünk.
4: Tehát az idei programban, ami szerepel, az itt van.
5: Igen.
4: Én most csak hipotetikusan kérdezem, tehát hogy mondjuk volt olyan film, amit beterveztetek mondjuk még februárban, hogy de jó lesz majd az idén bemutatni, de sajnos nem érkezett meg a kópia, és ezért ki kellett venni, vagy bele se került a programba, mert sajnos nem készültek el a kollégák vele. Hát
5: azért az nem úgy történik, hogy februárban mi már tudjuk, hogy majd szeptemberben mit fogunk vetíteni, mert általában inkább úgy történik, hogy elkezdünk különböző irányokba menni, és akkor ezeket folyamatosan változtatjuk. Van olyan, hogy fókuszt váltunk, tehát hogy ugye van egy fókuszunk, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, idén most ugye a holokauszt év van, a 2024-1944, és akkor mondjuk van egy fontos, valaki például, azt hiszem Törőcsik Mari, amikor elhunyt, akkor volt egy ilyen, hogy az utolsó pillanatban valamit kitettünk helyette, és betettük, mert hogy ő sokkal fontosabb. Vannak olyan fókuszok, amelyek mindig visszatérnek évről évre, vagy időről időre, ezek például nyitott archívumok, ez egy nagyon tág fogalom, de nagyon jól kifejezi azt, hogy az archívumok ajtajai megnyílnak elő, előttünk, és tényleg olyan dolgokat tudunk elhozni, amelyek a mi számunkra valamilyen oknál fogva nagyon fontosak. Nem biztos, hogy az adott ország nemzeti filmgyártásában mondjuk az a legnagyobb fókusz, de a mi számunkra mondjuk ez borzasztó fontos, hogy mit tudom én, egy Marlon Brando, aki idén 100 éves, van egy olyan filmje, amit egy magyar ember, Benedek László rendezett, és ez egy és a Brando egyik kedvenc filmje volt, úgyhogy ezt például elhoztuk, a Vad című filmet.
4: Amire egyébként milyen sokan hivatkoztak az alakítás miatt többek között. Ugye retusált premierek, ugye ilyenkor azért a néző is...
5: Restaurált. Restaurált. Ezek restaurált premierek, nem retusált.
4: Tehát akkor tehát a retusálásnál hozzáérnek a filmhez, és mondjuk kijavítják, vagy akkor mi a különbség a kettő között?
5: Hát a retusálásnál ugye olyan dolgokat teszünk bele, ugye egy mondjuk a retus, az eredeti fotótörténeti szempontból mondjuk valakinek van egy szemölcs az arcán, vagy egy mit tudom én, kellés, vagy akármi, azt ugye lekaparták annak idején a retusőrök, és úgy csináltak, mintha nem lenne. Bab arcú ember csináltak a legragyásabb modellekből
4: is. Instafilter.
5: Így van. Tehát, hogy ezt mi nem támogatjuk. Tehát az, amit lehet látni a YouTube-on is, hogy 1896-os, 97-es amerikai Pathé és Lumière és nem tudom én milyen, meg Edison filmeket fölszkéleznek 60 frame per szekundumra, kiszíneznek, lestabilizálnak, deflickeringelnek, még hangot is raknak alá. Ezt mi nem csináljuk. Tehát ez már elmegy egy... Ezt az AI fogja megcsinálni egyébként szerintem pillanatokon belül. Most azt látom, hogy már fölrobbant ez az AI, és ennek most tényleg a detonációja az hullámonként jön, és hát nem tudom, megfigyelte, de hogy ugye először azt lehetett látni, hogy a Kölcsei Ferenc feje megmozdul, vagy a Mona Lisa, nem
4: igen,
5: tudom én, a
4: jobbról átnéz balra, igen.
5: Most már elkezd beszélni, meg megfordul, meg röhög, meg táncol, meg mit tudom én. Mi.
4: Tehát, bármilyen szöveget a szájába
5: adhat. Igen, ez ugye nagyon érdekes kérdés ez, és ezzel foglalkozik a maratonunk egyébként, ugye, az a címe, hogy ha jól emlékszem ennek a sorozatnak, hogy a múltunk jövője, hogy ugye a elmúlt évtizedekben, de akár az elmúlt évszázadban is, a tízes éveket is beleértve, hogyan képzelték el a jövőt az emberek. Ez egy rettentő érdekes, ilyen science fiction kategória minden film, de hát nagyon izgalmas, hogy 1911-ben hogyan gondolkodtak majd a távoli jövőről, vagy akár a 2001 űrodüsszeia, hát már hol van már 2001?
4: Igen.
5: Szóval ezek ilyen nagyon tanulságos, izgalmas, vicces, vidám, megmosolyogtató filmek, de közben tényleg nagyon tanulságos ezekkel szembenézni, és arra gondolni, hogy ma mi mit gondolunk a jövőnkről. Én nagyon sokáig el sem tudtam képzelni, hogy mi fog még következni. Ezt lehetett tudni, hogy a 80-as években, amikor a Bravo-t lapozgattuk, hogy, és a mellette volt a Népszabadság, az felismerhetetlen fotó, mit tudom én, Athénaeum nyomda, és ilyen ólom nyomatú.
4: Ami a klasszikus pixelpontos.
5: Így igen. Van. Láttuk, hogy van lesz út, ahova majd el kell jutnunk, de hogy most hova jutunk el, azt én nagyon sokáig nem tudtam, de most el tudom, most van egy vízióm, hogy majd úgy fog, és ez elég szomorú kimondani, és pont szembe megy ez ilyen maratonokkal, hogy szerintem az lesz, hogy az ember be fogja írni a nem tudom miébe, hogy a tévé lesz az, vagy projektor lesz, vagy te

0: majd a gép egyet, és akkor dob egy ilyet, ami biztos, mit tudom én, nem tudom, milyen lesz.
1: Hát de hogy én is nagyjából ezt a jövőt látom, és akkor még azt is meg tudod neki mondani, hogy az egészet úgy rendezze meg, mint hogyha Martin Scorsese rendezte
0: abszolút
1: volna.
0: Abszolút. Igen, bocsánat, ezt elfelejtettem.
1: És a Hans Zimmer írja hozzá a zenét, a Neo-val kollaborálva például, de hogy ennek lesz-e művészi értéke? Vagy hogy ez csak időrablás lesz-e? Mert én az utóbbi időben azzal kezdtem el foglalkozni, hogy én is játszom elég sokat a mesterséges intelligenciával a különböző platformokon, és én azt érzékelem, meg azt tapasztalom, hogy azért a prompt management, tehát azt, hogy amit beírok neki, azt mondjuk, hogyan és miként valósítsa meg, ott azért nagyon-nagyon precíznek kell lenni. Tehát nem akarom tőled elvenni a szót, de például akartam egy prezentációhoz egy olyan képet csinálni, és ez részben akkor már a következő kérdésemre is rávezet minket, hogy ugye faljuk a médiát. És akartam egy olyan arcot, amelyik mondjuk egy ilyen spagetti módjára, vagy mondjuk a csülök, ahogy esszük a csülköt, vagy ahogy annak idején például a reklámban Szabó Antal ette a vajas kenyeret, falja valaki a médiát. És ezt akárhogy írtam meg neki, már a végén 3 oldal promptom volt, és volt egy oldal, ami meg negatív prompt volt mellette, és akkor se tudta megrajzolni azt, amit én akartam. Tehát rajzolt mindenfélét össze-vissza, de azt, amit én szerettem volna effektíve, azt nem. Tehát, hogy most vagy ezért tartunk itt, mert hogy még a mesterséges intelligencia, ugye van egy határa, ameddig megtanulta ezt, és majd amikor majd a szabadjára engedik még jobban, vagy egy újabb lépcsőfokot lép, akkor esetleg de én ennek a művészi értékétől továbbra is tartani fogok. Tehát, mert ugye Christopher Nolanekre, meg Steven Spielbergekre ülünk be a filmekre, vagy a Marvel univerzumra, vagy valami olyan művészi teljesítményre, amire azt mondjuk, hogy Velencén nyert, vagy Kámban nyert, mert ezek alapján választunk. Most azt, hogy én mondjuk fürdés előtt beadtam neki egy ilyen promptot, és még elmentem fürdeni, addig a matekot a gép lerendezte, és akkor kijöttem a fürdésből, akkor megnézem, és akkor azt mondtam a barátaimnak a YouTube-on ittottam ott, hogy hú, ez baromi jó, nézzétek meg, meg fogják nézni. Én azért ebben kicsit bizonytalan vagyok.
0: Hát akkor elmondom, hogy van még egy vízióm, hogy és ezt én onnan gondolom, ahogy mondjuk az étkezési kultúránk alakult az elmúlt évtizedekben, hogy ugyanúgy, ahogy a gasztronómiában meg fogunk tanulni majd lesz erre majd egy szó, ugye az, hogy gasztronómia, azt mi nem nagyon ismertük a 80-as években ezt a szót szerintem.
1: Csak a magyar vendéglátásban szocializálódva.
0: Hogy a borászat, ugye? Például igen. Ez, hogy
1: most szomlői, mindenki, igen, mindenki.
0: De hát az, hogy mondjuk, mondok egy várni, a múltkor eszembe jutott egy ilyen bortípus, amit akkor mindenki azt itta, és ma már nincs is.
1: Prosecco?
0: Nem. Akkoriban mindenki ezt itta Magyarországon, és ma már nincs is. Tehát annyira feje tetejére állt minden. Például, hogy a kadarka, ami kifejezetten egy rossz bor, egy kocsis bor volt, igen, ezt így hívták. Hát a kadarka ma az egyik legjobb bor. De most nem jut, majd mindjárt eszembe jut talán annak a bornak a neve. Minden esetre
1: de ugye, hogy ez évszámilag most hova?
0: Mondjuk a 70-es, 80-as években ittunk.
1: Zöld Szilváni? Vagy,
0: például az, vagy a volt, például a zöld Veltelini. De igen, a zöld Szilváni például.
1: Szürkebarát,
0: ez az, a szürkebarát. Pontosan, igen. Köszönöm, szuper vagy. Hol van ma a szürkebarát? Nincs
1: pedig
0: sehol.
1: Hát, pedig hát mekkora nimbusza volt a badacsonyi szürkebarát, a boglári szürkebarát.
0: Így van.
1: Még az üvege is különleges volt. Mert ez abszolút primer bor.
0: Igen, és ez ma már nincs sehol, de van helyette olyan, hogy Merlot például, amiről meg akkor nem tudtuk, hogy nincs. Chardonnay például, így van. És akkor mondjuk még a pestóról nem is beszéltem, amit például a nagymamám úgy élt el az életét, hogy életében nem evett pestót, de ezt a szót se hallotta, el se tudta képzelni, hogy ez micsoda. Pedig, ha lett volna bazsalikon, meg lett volna ez a 3 soros recept, akkor ő maga is elő tudta volna állítani a kis konyhájában.
1: Igen.
0: Ugye? De hát nem volt benne a köztudatban. Ugyanígy azt gondolom, hogy ahogy a gasztronómia is változott, mert ugye annak idején azt mondták, hogy a magyar ember szeret olcsón sokat enni, ugyanúgy az ember meg fogja tömni magát ezekkel az AI filmekkel, amiket maga generáltat, aztán rá fog jönni, hogy valami marhára hiányzik belőle, például az, hogy eredeti. És ahogy például ma nyáron fogjuk magunkat, elmegyünk nyaralni, és vesszük a fáradtságot, időt, energiát és pénzt, hogy elmenjünk Olaszországba, akkor nem csak a tengerbe lubickolunk,

0: hanem elmegyünk, megnézzünk műemlékeket. Mit látunk? Kezdetleges építészeti motívumokat, elemeket, túldíszítettséget, ügyetlenül rajzolt freskókat, aminek ráadásul felele van rohadva, meg rá van festve valami más. Tehát egyszerűen szeretjük a kihívást feldolgozni, szeretünk az eredetihez hozzájutni, tehát pont ez a sok nem eredeti azt fogja eredményezni, hogy az ember az eredeti iránt fog vonzódni. Ha nem jön közbe semmi, és az élet így megy tovább, ahogy most hömpölyög, akkor én szerintem ez prognosztizálható, és ráadásul ugye rá fogunk ébredni arra, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk a táplálkozással, mármint a filmes táplálkozással, az audiovizuális elemeknek a befogadásával, mert nagyon könnyen elhízunk, és nagyon könnyen nem fogunk tudni már visszafogyni, és nem fogjuk tudni, mert ez egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen nagyon veszélyes dolog ám, hogy amit ugye itt te befogadsz a fejedbe, azokat nem tud törölni egy bizonyos korig. Egy bizonyos kor után meg már automatikusan törlődik minden, úgyhogy a gyerekeimnek mindig ezt szoktam mondani, hogy úgy nézzétek ezeket a narokat a telefonotokon, hogy egész életetekben erre fogtok emlékezni.
1: És ez egy komoly, komoly vállalás. A később csatlakozó kedvéért mondom, hogy Kuruc Mártonnal, a magyar film egyik nagy tudójával beszélgetünk, és az ő instrukcióit hallottátok. Egyébként például visszakanyarod csak egy fél mondat erejéig a borra, hogy ugye például az Egri Bikavért ugye mi ismerjük, mint egy ilyen klasszik vörös bor küvét, és most például az megjelent mellette az Egri Csillag, amely az Egri borvidéknek egy ugyanilyen emblematikus, de fehér küvéje lesz, és ez most például egy nagy ívet fut be, nem csak Egerben, hanem gyakorlatilag a magyar sommelier világban. De hogy ugye nem retusált, hanem restaurált klasszikusokról beszélünk. Tehát ugye te is említetted, hogy egy ugye a streaming dömpingben, ugye ahol a média fogyasztási szokásainkat nyomasztó dömpingben szolgálja ki az internet. Az ilyen típusú filmekre, amiket mondjuk egy ilyen fesztiválon lát az ember, amelyek ugye régi közönségnek készültek, régi vágási sebességgel, régi történetmesélési attitűdökkel. Kíváncsiak az emberek még ezekre a filmekre? Kicsit az ördögügyvédje vagyok most, de cáfoljál meg, kérlek.
0: Azt a korszakot éljük, amikor Magyarország a 1900-as években rengeteg gótikus és románkori műemlékkel rendelkezett, ahol voltak olyanok is, ahol a messzelés levált a falról, és előjött egy freskó. Erről már tudták, hogy ezek értékek. Erről már tudták, hogy értékek. Egyre többen lettek erre kíváncsiak, de Olaszországban ugyanez volt. Hihetetlen szegénység volt mondjuk a 20. század elején Olaszországban, és egyre többen vágytak oda, tehát felfedezték. Most a felfedezésnek az időszakában vagyunk, tehát egyre többen, azt mondhatom, hogy igen, egyre többen jönnek hozzánk a maratóra, illetve nem hozzánk, hanem azokra a helyszínekre, ahol Budapest szívében kitelepülünk és bemutatjuk ezeket a filmeket. Egyre többen rájönnek arra, hogy a film az egy közösségi élmény, tehát nem működik a legjobb film sem akkor, hogyha egyedül otthon tévén, ráadásul még mondjuk telefonon nézem. Kell hozzá a közösség, együtt kell röhögni. Ahogy a színház sem élvezhető úgy, hogy az egyedül ülök a nézőtéren, kell hozzá a közönség, és rájönnek arra, hogy ezek a filmek, ezek tényleg nagy vászonra készültek. Tehát nem csak az alkotó szeretné azt, hogy minél több ebben nagy vásznon nézzék, hanem ezek így vannak kitalálva, ezek erre vannak készítve. Tehát nem véletlenül ugye a mai napig is, hát az, hogy kimentek a Hősök terére ennyien meghallgatni zenei élményt, amit ott írdatlan melegben, csellókon, igazi csellón, igazi emberek, igazi vonóval, meg igazi hegedűn, meg igazi fúvolával, meg nem tudom, mivel zenéltek. Szóval ez bizonyítja azt, hogy erre igenis van igény. Föl kell fedezni, nincs benne a kánonban még, nem tudjuk, hogy ez egy milyen fajta kultúra, nem tudjuk azt, hogy ennek milyen gyümölcsei és milyen értékei vannak. Ennek a budapesti klasszikus filmmaratonnak pont az a célja, hogy ezeket az alapokat letegye. Aha. És már letettük az alapokat, hiszen 2017-ben megújult a filmarchívum, és abból a abból az állapotból, ami azért inkább a mondjuk egy ilyen szocializmusból megörökölt vállalatra emlékeztetett, egy modern európai filmarchívum lett, ami jelen pillanatban, és ezt nem csak mi mondjuk magyarok, hanem ezt a FIAF, tehát a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének a vezetői mondják, fölhozta magát egy pár év alatt Európa vagy ennek a térségnek a vezető archívumává. Uh-huh. Tehát egy hatalmas nagy archívum vagyunk a térséghez képest is. Csupa remek emberekkel, kollégákkal, akik elkötelezettek a filmkultúra és a megőrzés és a kutatás felé, vagy irányába, illetve a restaurálás irányába, tehát fantasztikus kollégáim vannak. Mi egy nagyon jó csapat vagyunk, és ennek az eredménye látható a film maratonon, az ötlettől a restauráláson keresztül a megvalósításig. És nyugodtan, bátran oda lehet jönni hozzánk, lehet kérdezni, lehet jönni a csapatunkba dolgozni, de kell ez az elhivatottság, kell az, hogy csillogjon az ember szeme, mert különben az egészet a fene meget.
1: Van ennek a fesztiválnak olyan üzenete is, hogy ugye szoktam mondani fiatal filmalkotóknak, hogy amikor Tarantinóra hivatkoznak, akkor érdemes végig gondolni, hogy Tarantino meg nagyon sokszor Godard hivatkozik. Tehát, hogy ilyenkor vissza lehet fejteni azokat az alkotókat, akik gyakorlatilag a mai ünnepelt sztárokat is meghatározzák?
0: Abszolút, sőt, hát ugye rengetegen hivatkoznak magyarokra, rengetegen hivatkoznak Kertész Mihályra, aki tényleg hát annak idején a 20-as években, amikor Hollywoodba érkezett, azért ő egy nagyon erős személyiség volt, vagy erős volt az a vonal, amit ő képviselt, meg az összes többi európai emigráns. Ugye az első világháborút követően Európa bizonyos országai, hát Magyarország teljes mértékben kiürült a filmes szempontból, vagy filmgyári, maguk a filmgyára kiürült.
1: Néhány színészként volt kénytelen itt maradni.
0: Ha még azok se. Némafilmről volt szó, nemzetközi internacionális műfaj volt a némafilm. Magyarországon német rendezők, olasz színésznők játszottak egyébként, tehát hogy nem is beszélték egymás nyelvét. Nagyon vicces, hogy pont a Pordenónai Fesztiválon láttam egy német, azt hiszem német, vagy amerikai némafilmet, már nem, de lehet, hogy amerikai volt, amerikai némafilmet, ahol Bánki Vilma volt a női főszereplő, és kisebb szerepekben a Huszár, Pufi, meg a mit tudom én kik voltak, és azt néztem, megdöbbenve, hogy ezek magyarul beszéltek egymással, tehát jól csúszson a szöveg, megtanulták magyarul, és akkor itt tudom én a szerelmi jelenetben angolul és magyarul ment a párbeszéd, persze ebből senki nem hallott semmit, mert hiszen
1: némafilm, de a szájukról le lehetett olvasni.
0: Hát a magyaroknak én nem tudtam olvasni a szájukról, igen, úgyhogy ezt megdermedten néztem, hogy ez hogy ment 1925-ben.
1: Hát aki ellátogat a fesztiválra, hol nézheti dermedten a filmeket? Mik a helyszínek, és lett vagy lesz új helyszín?
0: Egy új helyszínünk lesz, kezdem is ezzel, ez az Art Plus Cinema, ami a Nagykörúton van a Fészek Klubnál, és ez volt a egykori Mátra mozi, Mátra Mese mozi, aztán Örök mozgó, és most Art Plus Cinema néven megújult, és bekapcsolódott a maraton programjába. Az természetesen a legnépszerűbb helyszínünk, ami hát a legnagyobb tömegeket tudta vonzani és befogadni, ez a Szent István tér. Csak az időjárás miatt kell izgulnunk, az még egy bizonytalan dolog, ez az egyetlen bizonytalan dolog.
1: De reméljük,
0: dolog,
1: hogy ez a késői nyár, ez kitart
0: így
1: még.
0: Van, remélem, így van, úgy tűnik, hogy a fesztivált megelőző hét lesz majd az esős hét, és akkor utána kitisztul az ég, és jó, kellemes
1: megrendeltétek?
0: Megrendeltük, még ezt is elintéztük. Szóval, hogy ott nagyszerű filmek lesznek, a Hair például nagyvászon. Általában mindig azt figyeltük, hogy több generáció érkezik, mindig családok jönnek, ez egy ilyen igazi családi mozis helyszín, úgyhogy ott lehet majd megnézni ezeket a nagyszerű filmeket. Természetesen mellette ugyanúgy működik a Toldi mozi, ahol két teremben is fogunk folyamatosan vetítéseket tartani, az Uránia, ahol a díjátadó premier lesz, ahol majd a vendégünk, a
1: mindjárt odaérünk, mindjárt
0: odaérünk. Iszlendége is átveszi majd a díjat, és az életművének a nagy része is ott lesz levetítve természetesen, és a Francia Intézet, ami otthont ad változatlanul a szakmai napoknak, ugye azt is szeretném kiemelni, vagy nagyon fontos tudni, hogy ezt az egész fesztivált megelőzi, vagy mint egy bevezeti egy olyan szakmai fórum, egy olyan szakmai nap, ami 2-3 napon keresztül folyamatosan délelőttönként reggel 10-től, ha jól emlékszem, 10-től délutánig tart, kora délutánig tart. Erre bárki szabadon csatlakozhat, érdeklődők, iskolák, diákok, filmszakosok, és azt kell mondjam, hogy páratlan, mert ilyen előadásokat tényleg nagyon ritkán lehet hallani. Nemzetközi magyar tolmácsolással és angol tolmácsolással nemzetközi előadók jönnek különböző témákban előadni filmtörténeti csemegéket. Hogyan dolgoznak, hogyan találnak meg egy filmet, hogyan dolgozzák föl, hogyan integrálnak mondjuk, és akkor természetesen van a kerekasztal beszélgetések is, ami de pont az a célja, hogy hogyan küzd a 2020-as években egy filmarchivista annak érdekében, hogy a portékáját minél hatékonyabban tudja a közönséghez eljutatni. Ez egy rettenetesen fontos kérdés. Pont az említettek miatt még felfedezői stádiumban van a világ, biztos vagyok benne, hogy föl fognak fedezni zenében is, filmben is, egy csomó kultúrában. Gondolj csak arra, hogy az elmúlt években mondjuk a Bortnyik Sándorról szegényt úgy engedtük el jóformán, hogy nem nagyon készült vele interjú, vagy hát készült, de minimális, hogy hatalmas géniuszokkal éltünk együtt, és aztán halálok után fedeztük fel őket, vagy a Csontvári is ugyanilyen volt, ugye? Tehát azért milyen tömegeket mozgatott meg most 2020-as években a Csontvári, de mondjuk akkor, amikor kellett volna, vagy mondjuk akár a 30-as években, vagy a Horthy korszakban, egyáltalán nem is tudták, hogy létezik.
1: Igen, tehát vannak ilyen elfeledett kincseink. És jól tudom, hogy még egyébként a Budapest Music Centerben is lesz vetítés.
0: Így van, jól, jobban tudod, mint én, így van. Így
1: ne, letegyél rám ilyen terhet, légy szíves.
0: Ott is lesz, így van, ők is bekapcsolódnak, egy élőzenés, egy ilyen filmkoncert. Már tavaly is volt egy ilyen előadásunk, úgyhogy ez egy nagy siker volt annak idején.
1: Ugye a zárt helyi vetítésekre azért a limitált nézőszám befogadó képesség miatt, ugye ott, ha jól tudom, azért egy minimális jegyárral meg kvázi a székedet meg kell biztosítanod. Igen. De a Szent István térre mondjuk, hogyha én egy kemping széket viszek magammal, akkor úgy is tudom nézni a filmet?
0: Kettőt vigyél. Így van, abszolút így van. Lehet érkezni biciklivel, bármi gyalog, villamossal, állva is végig lehet nézni, de beülve egy presszóba, étterembe is lehet nézni, és természetesen rengeteg széket is kiteszünk, tehát abszolút nyilvános. 2000 jegyünk van a diákok számára, és a tanárok számára, a pedagógusok számára, tehát lehet már regisztrálni a www.filmmaraton.hu weboldalon lehet regisztrálni diákoknak, pedagógusoknak, és akkor ingyen kapják meg a jegyeket, de aki lecsúszik erről, az természetesen jelképes összegért, most nem emlékszem pontosan, de hát mondjuk egy pohár joghurt, vagy valami ilyesmi áráért meg lehet nézni nagyszerű filmeket. Tehát tényleg egyik jobb, mint a másik. Egy csomót én se láttam ezek közül egyébként, de most végigolvastam a programot még egyszer, és hát azt láttam, hogy bármelyikre az ember, ha beül, akkor tényleg nem fog mellé, mert a krémjét hoztuk el. Tehát itt azért ez minden nemzetnek, és most függetlenül attól, hogy ismerjük-e azokat az alkotókat, vagy nem. Ezek fantasztikus filmek, és a sztorik mindegyike nagyon sokat ígér.
1: Ez mindig egy komoly logisztika nekem is, hogy amikor filmmaraton van, akkor most az ember melyik filmet nézze meg, és mire szálljon az idejéből, mert hogy tehát én nagyon sokszor láttam már a Hert, de most újra felújítva a Nagyvásznon szabad ég alatt megnézni, vagy most üljek be az Urániába, és akkor ott nézzek meg egy másik filmet, mert hogy a kettő egyszerre fut, azért az tényleg egy komoly kihívás. Arról kérdezem Kuruc Mártont, hogy mert többször szóba került a díszvendég, akit akkor most már mondjunk el, hogy
0: nevezzük meg,
1: mert ez mégiscsak egy nagy dolog, hogy ide látogat, és akkor majd kérdezem, hogy mennyire volt nehéz őt megnyerni, de hát kiről is van szó, kiről is beszélünk.
0: Szeretnéd Wim Wenders-t megnevezni, vagy én nevezzem meg én?
1: Szerintem jobb, ha te nevezed meg a Wim Wenders-t.
0: Wim Wenders lesz az idei vendégünk, aki hát ugye egy fantasztikus életművel rendelkező művész, és nagyon boldogok vagyunk, hogy elfogadta meg. meghívásunkat, és részt vesz egy csomó programba, többek között ugye ebben a FIAF díj kiosztásban.
1: Hát eleve is. A fesztiválnak a plakátja is előtte tiszteleg.
0: Így van, ez a Berlin fölött az ég, így van. Tehát, hogy Párizs, Texas, egy 12 filmje lesz, és ezek restaurált filmek, és egy csomó olyan filmje is lesz, aminek a restaurálási premierje itt lesz Budapesten. Uh-huh. Úgyhogy igen, ő lesz a díszvendég, és de rajta kívül természetesen mások is lesznek, akik az archívumi világban nagyon nagy nevek, mondjuk kevéssé ismeri őket a közönség, de hát Wim Wenders neve a húzó név, akit vel több helyen, helyszínen lehet majd találkozni, többek között a Széchenyi téren is.
1: Igen. Ugye lesz, ugye ezt már említetted, ezt a bizonyos FIAF díjat, és ugye itt a korábbi díjazottak között én is olvasom, olyan nevek vannak, mint Martin Scorsese, ugye Ingmar Bergman, Peter Bogdanovich, Lee Ullman, Agnes Varda, Christopher Nolan például, vagy Jean-Luc Godard, Tilda Swinton, Guillermo del Toro, és ugye ennek a díjnak az átadása itt történik majd meg számára Budapesten. Ez mondtad, hogy nagy dolog, de mennyire nagy dolog az, hogy egy ilyen fesztiválon ez a díj meghonosodik? Lehet arra számítani, hogy mondjuk a jövő évén is például ez a díj itt kerül átadásra?
0: Elképzelhető, mert ennek a díjátadásnak nem volt még eddig egy ilyen nagy hagyománya.
1: Mindig nem volt egy ilyen befogadó helye?
0: Hát igen, tehát nem fesztiválokon történt, hanem ilyen zárt körben történt, vagy ilyen kongresszusokon történt, FIAF kongresszusokon történt. Igen, tehát ez elképzelhető, hogy ez itt fog majd meghonosodni. Uh-huh. Nagyon szeretnénk, és nagyon örülnénk neki. Egyébként maga a díj az egy elég nagy presztízs ebben a világban, ugye elég arra gondolni, hogy olyan emberek kapják meg, akik a munkásságukkal, a szemléletmódjukkal, a hozzáállásukkal, az idősebb filmkészítők előtt, az örökhagyó, az örökség előtt tisztelegnek. Azért ez egy nagyon fontos, ugye gondoljunk arra, hogy nagyon sokszor egy filmnek általában elég ritkán a jövő a témája, általában mindig a jelen vagy a múlt, de a mai jelen az holnap már múltnak fog számítani. Általában tulajdonképpen nagyon sokan a múlttal foglalkoznak, és akarva, akaratlanul hatással vannak egymásra. Ugye legtöbb, hát minden rendező filmeket néz, és úgy inspirálódik. Ugye nem mondhatjuk azt sajnos, hogy Magyarországon találták föl a hangos filmet, nem mondhatjuk azt, hogy Magyarországon találták föl a film noárt. Mi mindig követtünk valamit, egy trendet követtünk, és ezek természetesen kísérletezésből fakadnak. Vannak magyar filmekben is olyan elemek, amelyek valamilyen fajta újításra vagy innovációra utalnak. Nagyon nehéz ezeket kideríteni, hogy ki készítette az első, mit tudom én, milyen mozgókamerás felvételt, vagy a nem tudom én mit, tehát hogy ilyen különböző filmtípusokat, stílusokat, ugye kicsit eltúlozva mondhatjuk azt, hogy Szőcs István volt az, aki a neorealizmust találta, de hát azért ez se igaz, így természetesen, de hogy ő nagyon korán ezt fölismerte és beemelte a filmjében, ez nagyon jó, vagy például az, hogy a Két lány az utcán, Tóth Endre filmje, ami a tavalyi programunknak volt egy kiemelt része, hogy ő is tulajdonképpen olyan filmet készített, amit akkor Magyarországon senki nem készített, és csak Franciaországban láthattunk ehhez hasonló munkákat, ez is igaz. Tehát jól tudjuk egymást koppintani, és ebben nincs is semmi baj, mert együtt fejlődik. Ez egy nagy család, ez az egész filmvilág, és ez ezen a programon tökéletesen tükröződik, mert akárhány filmfőcímet megnézünk itt szinte, kevés a kivétel, mindenhol találkozunk egy-egy magyar névvel, és ez egy nagyon jó érzés magyar emberek nevét olvasni ezeken a filmfőcímeken, és hát pláne akkor, hogyha mondjuk az illető neve elé oda van írva az, hogy rendező, úgyhogy ez egy, vagy a zeneszerző, és ráadásul még Oscart is nyert, szóval ezek nagyon klassz dolgok.
1: Te az előbb a koppintás szót használtad, megengedett, hogy kijavítsalak, inkább azt mondanám, mert én azt szoktam inkább használni, hogy mi remixben vagyunk nagyon jók.
0: Igen.
1: Tehát, hogy van egy irány, és akkor mondjuk abból mi nagyon jó újabb változatot tudunk.
0: De az amerikaiak markáns, is.
1: Nyilván ők is, hát de hogyha is. Most ilyen filmforma nyelvileg, tehát az, hogy mondjuk egy first person person shooter videójáték alapján valaki mondjuk egy holokauszt történetet elmesél, láss Saul fia, az azt gondolom, hogy büszkén van az, hogy Oscar díjat nyert, és hogyha mondjuk ezt a személyes nézőpontot nézzük, akkor a légy is tulajdonképpen Rófusz Ferenc filmje is hasonlóan ilyen, és az is ugye Oscar díjat ért, tehát hogy szerintem mi azért ezekben azt gondolom, hogy jók vagyunk, és akkor tulajdonképpen azért hoztam be akkor mondjuk így a animációt, mert ugye, hogy most az idei év azért a 110 éves animációról szól. Tehát ugye tudjuk, hogy 1901, ha jól emlékszem, ugye április 30-a Zsitkovszky Béla féle tánc, amit ugye nagyon tudunk már, hiszen ugye ez a magyar film ünnep napja is tulajdonképpen, de te biztos meg tudod a hallgatókat, de biztos el tudod mondani a hallgatóknak, hogy a magyar animációnak akkor mi is volt tulajdonképpen az alapja, honnan indult a magyar animáció, segítesz nekünk ebben?
0: Igen, hát megnyugtatok mindenkit, hogy nem tudjuk megmutatni a kiinduló mérföldkövet, mert az elveszett, ugye erre utaltam is, hogy a magyar filmgyártásnak azok a darabjai, amelyek a Filmarchívum alapítása előtt készültek, azoknak egy nagy százaléka elveszett. Uh-huh. Igazából nem a háborúk okozták ezeknek a filmeknek a pusztulását, nem is az, hogy tűzveszélyes anyagra készültek 1953-ig, hanem az, hogy a hangos film, amikor bejött, meghódította a világot, akkor egész egyszerűen kiszorította a néma filmet. És ennek a művészetnek van egy nagyon handicappes művészet, van egy Achilles sarka, és ez a nyersanyaga. Ez egy nitrocellulóz nyersanyag, ami egy átlátszó, rugalmas, elasztikus, a legjobb dolgokat tudom róla elmondani, mind olyan, amit ma műanyagból készítenek, az mind annak idején nitroceluloidból készült, és ezeket az anyagokat, amikor lefutottak ezeket a kópiákat, amikor lefutottak a moziban, utána összegyűjtötték, és újra felhasználták. Tehát ez okozta azt, hogy a filmeknek, a néma filmeknek a legnagyobb százaléka elpusztult.
1: Kurucz Márton, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tartott számunkra, így itt és most véget ért a Kurucz Mártonnal folytatott beszélgetésünk, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Cinemannában. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor erejéről, a Filmszakértő Podcast oldalán lehetőség van a teljes beszélgetést is hallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. Az üzemi baleset egy karbantartást követő újraindításkor történt. Egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata is van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyagban nincs benne a kegyelmi kérelem pozitív elbírálásának indoklása. A dokumentumokból kiderül, hogy Novák Katalin stábja az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egyszer is megválasztották Szlovénia miniszterelnökévé Janez Janšát. A politikus a parlament titkos szavazásán 51 igen és 36 nem szavazatot kapott. A politikus, aki a Szlovén Demokrata Párt elnöke, le is tette hivatali esküjét, megután a képviselőknek azt mondta, fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé. Janez Janša a 3 pártból álló kormánykoalíció fő prioritásai között említette Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentést. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Remélem, sokan éppen főztök, és így hallgatjátok a bőség kosarát. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Még húsvét előtt forgattam a Bosnyák téri és a Lőrinci piacon. Igazából a maszekhentesek világára voltam kíváncsi. Tudjátok, ez az a rész, ahol egy picikét más ízeket is lehet találni. Igaz, egy picikét drágában, de higgyétek el, megéri onnan is beszerezni valamit. No, zene, aztán irány a Bosnyák téri piac, majd egyszer csak átmegyünk a Lőrinc piacra, témánk pedig a maszekhentes sor.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval a zajokból talán már lehet hallani, itt vagyunk a Bosnyák téri piacon, az egyik kedvenc sorom. Ha benézek a pultba, akkor hát itt Szent Márton kátáról van minden. Ma elkezdem mondani, aztán majd aki tetszik javítani, Abát vagy Abáról Szalona, nem tudom ott, hogy hívják. Tepertő, friss, gyönyörű szép sárga csirke, ezt majd megbeszéljük, hogy miért sárga. Kolbász, füstölt hús, teaszalonna. Mennyit változott mostanság a piac, mondjuk, hogy az elmúlt 20 évet nézem. Szeretik az emberek az ilyen házi finomságokat, amit az önpultjában van?
2: Nagyon szeretik, és egyre jobban szeretik. Többen ragaszkodnak a házihoz, mert nem tartanak tőle, hogy bármi olyat tartalmaz, ami ő nekik nem jó.
1: Hogy néz ki önnek egy hete? Mert mi általában szombaton találkozunk itt a piacon, amikor kijövök, vagy itt veszek valamit, vagy a szomszéd Katinán egy sajtot. Tehát hétközben mivel tetszik foglalkozni, hogy ez a pult ilyen szép legyen? Mit kell csinálni önnek?
2: Én nekem hazamegyek a vasárnap általában pihenő. Akkor megetetjük a baromfikat a maguk módján. A hétfőked az már azzal, hogy vagy egy disznóvágás, ami azzal jár, hogy hurkatöltés, lesózás, bármi megkészítés. A kedd az maga a helységtakarítás, előkészülni a szerdai koppasztásra, úgyhogy ezzel telik.
1: Minden héten tetszik egy disznót vágni, általában egy téli időben?
2: Általában, főleg ilyenkor, mert a húsvétre készülünk a sonkákkal, mert nagyon szeretik ezt a finom házi sonkát, ami sózva van, nem pálcolva, sózva, füstölve.
1: Hány ország él otthon az ön háza körül? Mondjuk a jó, a tyúkokat, azokat nem kell darabszámra, de mondjuk a disznót, azt csak tudjuk darabszámra.
2: Az mindig van, körülbelül 10. Amikor le vannak vágva, akkor kisebbekkel van pótolva. Sőt, olyan is előfordul, hogy falun belül vásárolni kell hozzá.
1: Az ízeket, a recepteket, azokat önök kísérleteztek ki, vagy örökölni tetszett valonnan?
2: Az hagyomány, az régen már a szüleinktől ezt a fajta ízesítést tanultuk. Magyarul megvan, hogy körülbelül 10 kg húshoz mennyi kolbászt, mondom, a füstöttet, mennyi színes paprika, mennyi só, mennyi bors, mennyi kömény, úgy van bekeverve. Ha meg csípőset akarunk, akkor azzal megvan pótolva.
1: Ezeket már fejből tetszik azért
2: fejből
1: tudni.
2: Fejből persze.
1: Melyik a legmunkásabb itt a pultban, hogyha megnézem a töpörtyű talán, vagy a Csécsi Szalonna?
2: Hát talán a hurka. Mivel hogy, ugye ott a rizst külön meg kell főzni, meg be kell keverni, meg kitölteni, meg abárolni. Szóval a hurkákkal van a legtöbb probléma.
1: Kezdő házi az, hogy már nagy probléma, hogy a hurka szétpattan. Tessék mondani ilyen praktikát, hogy hogyan kell sütni a hurkát, hogy ez ne pattanjon szét a sütőben.
2: A hurkát eleve a töltésnél számít, hogy nem töltjük kőkeményre, hanem kicsit lazábbra van töltve. Azon kívül a háziasszony, mikor beteszi a sütőbe, akkor a hideg sütőbe tegye be, és együtt melegedjen a sütővel a hurka, mert akkor nem hirtelen megy szét a bő, akkor nem valószínű, hogy kipattan.
1: Magyarul akkor fokozatosan kell melegíteni, mert mitől pattan ki? A rizs dagad meg hirtelen benne?
2: Hát talán nem is a rizs, hanem a melegtől, ahogy elkezd egy kicsit terjedni a hús meg a rizs benne, a bőr megpattan, mert hát ezek a belek vékonyabbak ettől. Meg nagyon sok háziasszony megszurkálja, amit nem szabad, mert ha megszúrja, eleve szétreped.
1: Ezt én sem tudtam, én is mindig megszurkáltam. Na, a kolbász azt lehet szurkálni? A sütőkolbászt?
2: Igen, a kolbász lehet, de a hurkát nem.
1: Na, első a vevő végszóra érkezett. Ne, első mindig a vevő, be is engedem a pultba. És valami csemege kolbász vásárlás történik. Bosnyák tér, Szent Márton kátai finomságok, ahogy el is ment egy pár kolbászt, lemér éppen. Ki kell jönni a Bosnyák téri piacra, meg piacra eleve meg kell nézni, milyen remek dolgok vannak itt. Na, folytatjuk, most itt a 98.6 Manna FM-en zenélünk, aztán jövünk vissza a Bosnyák piacra.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Ez még mindig a bosnyáktéri piac, és már át is jöttünk Kara Istvánné Kati néni pultjához. Ő az az aranyos hölgy, akitől én mindig veszem a sajtot, mert mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan milyen sajt. De most viszont olyan valamit csinál, amit én életemben nem csináltam, csak anyukám. Én nem, ez tyúk, ugye?
2: Csirke.
1: Csirke, na ennyit értek hozzá. Én a késztermékhez értek. Tehát bontani tetszik csirkét. Hanyadik csirkét bontja életébe Kati néni?
2: Több százat.
1: Kitől tetszett megtanulni, hogyan kell bontani, hogy ne vágjon bele semmibe?
2: Hát édesanyámtól, aki már sajnos nagyon régen nem él.
1: Hát, hogyha ezt látná, hogy az ő lánya milyen szépen bontja, akkor most boldog lenne fent.
2: Biztos. Ő onnan látja.
1: Na, azt tessék elárulni, hogy én azért sokat járok szupermarketbe, és ezért azért amazért húst általában nem öt veszünk. De ezek a csirkék, meg a szomszédasszony pultjában, ezek a csirkék, ezek más színnel bírnak, ezek sárga csirkék. Mitől van ez?
2: Igen, mert ezek kukoricadarát esznek, nem tápszer. És ez attól ilyen. Az íze is, a színe is, és kint vannak levegőn, ezek nem zárt helyen vannak tartva. Azért.
1: Most tetszett kimondani az zúzát, és belőle pedig kiesik a zúzalék, ugye? Igazából ebbe zúzza össze a csirke, a magot. Hát ez az, amit enni nem szabad az zúzalék, ugye jó, ki kell tisztani. Ez a legmacerásabb, és az zúza is a környéke?
2: Igen, ez a legmacerásabb.
1: Na, akkor pont jókor zavarom.
2: Jókor. Hát akkor... azért ezt is meg kell csinálni, mert ennélkül nem finom a pörkölt vagy a leves, mert ez bele kell tenni.
1: Hát egy jó zúza pörköltnél azért jobb nincsen, azért szoktam, azért tetszik csinálni, nem ilyen pörköltet.
2: Jó tyúkhúsleves, attól finomabb, mint a zúza pörkölt.
1: Mennyire szeretik az emberek az ilyen háztáji dolgokat?
2: Ugye, hát egyre jobban szeretik, mert ebben nincsen semmiféle tartósítószer, se tápszer, semmi nincs benne. Ez csak igazán az, amit a jószág megeszik, zúzán keresztül megőrli.
1: Az látszik, hogy csak őrölt kukorica van a zúzában. Igen. Közben a Katilini keze nem áll le, tehát folyamatosan szedi ki a zúzából valamiféle hártyán keresztül az őrölt.
2: Igen, mert azt nem lehet elfogyasztani a hártyáját, azon keresztül kell kiszedni a kukoricadarát, amit ő megőröl, meg hát nyáron jó időben még a füvet is megcsipegetik ezek a jószágok.
1: Hány jószág van otthon?
2: Mindig 300 van egy szériába.
1: Jújjúj, egy széria csirke, akkor 300 darab?
2: Igen.
1: És mi napos csibe korába kerülnek önhöz?
2: Előnevelt korába.
1: És kakas, tyúk, tojás van otthon?
2: Van az is minden.
1: Azt nem tetszik kihozni, az csak itt saját használatra, ugye?
2: Igen.
1: Na, egy picit akkor beszéljünk erről a sajtról, amit én mindig vinni szoktam, ez a gomolyas között. Tessék nyugodtan tépni az uzát, ha nem zavarok között, csak beszélgetünk, mert ez a nagyon jófajta gomolyas sajt. Ugye egy kilóhoz mennyi tejre van szükség? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon tömör és nagyon-nagyon finom sajt.
2: 10 liter tej kell egy kiló sajthoz.
1: Ez nem kevés azért. Milyen fajta tejet tetszik használni? Tehén az nincs otthon.
2: De van tehén is van, hogy ne?
1: Oh, azt nem tudtam, hogy saját tejből tetszik csinálni ezt a remek sajtot?
2: Persze, saját.
1: Hány tehén?
2: 8 darab.
1: Nevek vannak a teheneknek?
2: Minden tehénnek van neve.
1: Hallgatóink szeretik a neveket, mert akkor el tudják kérdezni, hogy föltetni soron, hogy hogyan hívják a teheneket otthon. Miközben persze az uzát tetszik itt tovább pucolni, csak a neveket
2: van
1: szeretni.
2: Van Sára, van Kata, van Rozi, van közte Csonti.
1: A csonti a sovány?
2: Igen, az más típusú, azért van az a neve neki, hogy csonti.
1: Ezek ilyen jó zsíros tejet adnak, gondolom. Tehát
2: magyar
1: bőven ilyen...
2: a tehenek ezek mind.
1: De az jó zsíros tejet ad?
2: Igen, 4-es a zsírja. Azért van belőle a jó sajt, meg a jó túró.
1: Közben az uza elkészült, és akkor Katika fogja, ami nem kell, az kidobja hát ez a megőrölt kukorica, az megy a szemétbe, gondolom, odébárok, mert pont zavarok, bejöttem a pult mögött, szomszédasszony segít neki, mert van neki egy külön szemetes zacskó, az gondolom megy a macskának, vagy valakinek. Találtuk?
3: Igen, úgy van, mert itten nem lehet belerakni a kukába, hanem van egy külön, amiben bele lehetne, de mi nem...
1: Haza kell vinni a cicának, hát remek sok csirkefej van benne.
3: Gyönyörű két kutyám van most, két puli, nem is nagyok, és azok képesek megenni. Na. Be van nekik osztva, és haza van víve.
1: Na, ez így kell csinálni. Itt folytatjuk, ez a 98.6 Manna FM, és benne a Bőségkosor a Bosnyák tér legjobb helyéről jelenleg. Hogy hívják ezt a sor? Termelői sor?
3: Termelői sor, igen.
1: Termelői házi sor, tartósítószermentesen zenélünk, aztán folytatjuk a műsort.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Hát piacra is szokott menni.
2: Kérdezte Kati, hogy szoktam. Igen, igazából a Bosnyáktéri piac az én nagy kedvencem, meg van egy másik Lőrincen, Szent Lőrinc, Pesten Lőrinc, nem tudom, tetszik-e tudni, a Lőrinc piac. Ott szoktam még.
1: Hallani hallottam, de nem tudom, hogy hol van.
2: Másd, én azt mondom, hogy ez a Bosnyák piac az az utolsó ilyen piac hangulatú piac. Ha tetszik érteni, mire gondolok, a régi piac. Ugye ennek megvan az a bája, hogy igazából már hozzá kéne nyúlni, fel kéne újítani, de még mindig hány éve tetszik járni a Bosnyák piacon?
1: Már 40 éve.
2: Hú, akkor ön főállásban is ezt csinálta?
1: Tessék?
2: Munka mellett is csinálta, vagy főállásban is ezzel foglalkozott?
1: Főállásban. 40 éve ide járok erre a piacra.
2: De hasonló választék, akkor is csirke, házi, sajt, minden?
1: Nem, minden volt akkor is. Liba, kacsa, pulyka, minden. Minden.
2: 40 éve mennyi volt egy kiló túró?
1: Nem tudom, 100 forint se nyilván. 3 forint volt egy liter tej.
2: Oho.
1: Meg egy kiló kenyér.
2: Mennyit változott a piac 40 év alatt, akkor ön aztán igazán tudja, te kiváltozott jobban a vásárlók, vagy maga a piac?
1: Hát szerintem mind a kettő. A piac jellege az megvan, de a csarnok se igen változott, mert az akkor is ilyen volt, mint most.
2: Nemrégiben itt forgott egy film a piac címmel, még ő Zalajos és játszottban itt forgatták. Akkor nem volt itt esetleg?
1: Nem.
2: Nem láttam. No, szóval ez tényleg nagyon szép sárga. Igazából sajnos nem tévétől vagyunk, de ez valami nagyon, nagyon hihetetlenül ezen a sárga lábon még valamit le kell húzni, mert a csirkelábról van szó, vagy ezt már meg lehet enni így, ahogy van.
1: Ezt le kell, a felső hártyát még le kell róla szedni. Most nem kapargatom, de ezt le kell róla szedni, ha eszi, mert ezt így nem lehet megenni.
2: Van a családban fiatal lány, aki most tanulja öntől ezeknek
1: a... Fiatal lány, 40 éves a lányom, a legkisebb.
2: Unokája?
1: Az is van.
2: Van ott lány?
1: Ott mind lány, egy fiú van közte csak, az unokák közt is. De ők ezek már nem csinálják. A lányom azt csinálja, a 40 éves, de a többiek, az unokák azok. Nem, pedig van közte 30 hány éves is. Jövök, anyám!
2: Közben jövök. Olyan vevő érkezett, tessék csak menni, mert ércét vesz a hölgy. Jó napot kívánok, ez a Manna FM, a 98-ban Manna FM-en. Mi jót tetszik vásárolni, ha nem titok?
1: De.
2: Jércét, de tessék visszajönni. Jöjjön vissza! Elment a hölgy, úgyhogy akkor addig átfordulunk. Tessék vásárolni, nem?
3: Nem.
2: Megijesztettem, hogy inkább átjutom akkor önhöz. A töpörtyűrőt tessék elárulni, aztán tényleg béké hagyom, hogy tetszik beletenni tejet, vagy nem a végén.
3: A legvégén, igen.
2: Én anyukám úgy tanultam, hogy kell beletenni. Igen. Nagyon jófajta töpörtyű, mert ahogy látom, ezen azért kicsit több hús van, mint ami szokott lenni. Ezt szeretik az emberek, nem?
3: Van. Azt szeretik, minél apróbra van kockázva, és akkor mikor már eléri azt a szintet, hogy le lehet venni, akkor kap egy nagyon kicsi tejet, és akkor mikor le van szűrve, egy leheletnyi sóval meg van pörgetve.
2: Aj, de jó. Na, amit önök végeznek, az nem egy könnyű munka, legyünk őszinték. Mind otthon, mind itt a piacon. Milyenek a munkának mégis a szépsége?
3: Az emberek szeretete egyszer. Én nagyon szeretek idejönni, én azért nem hagyom abba, mert én élvezem, hogy jöhetek. Én nagyon tartok attól, hogy sajnos megöregedtem, és mikor kell az, hogy abba hagyni? Ezt nem akarom.
2: Ne hagyja abba, mert az embert a munka tartósítja azért.
3: Úgy igaz.
2: Meg hát ön is az a... Nem véletlenül beszélgetünk, hiszen ön meg Katilni egy nagyon kedélyes, egy nagyon... Ami fontos manapság, most melyiket szupermarket, de komolyan, ott nem fogok beszélgetni egy olyan árufeltöltővel, aki most föltette a lisztet, vagy fölteszi ezt magaz. Itt azért van némi személyes kontaktus, ami fontos, azért is vagyok itt.
3: Nekem az hiányzik. Én itten többet beszélgetek, mint a saját falumba. Mert én ott nem járok el úgy vásárolni se. Jó. Lányom bevásárol, de itt olyan személyes kapcsolatok vannak a vevőkkel már, hogy aki éppen nem vásárol is idejön, és esetleg megkérdezi, hogy vagyunk.
2: Milyen vagyok én is néha.
3: Ez hozza azt, hogy szeretünk járni.
2: Na, tartsa meg a jó szokását, meg adjon az Isten jó egészséget, nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Jó. Vasárnap ne tessék dolgozni, és ezek a finomságok. És akkor kérem tisztelettel a Bosnyáktéri piacon, szemben a káposztásokkal kell keresni ezt a két remek pultot. Ha azt mondják, hogy Manna FM, tudják, hogy én voltam, és már lehet is náluk vásárolni. No, folytatjuk. Közben megérkezett a kutyusnak az ember, pedig a csirkelábat kidobni, hát az mennyi, opa, azt majd én fölveszem. Leesett egy csirkefej. Ide, oda. No. Akkor zenélünk, aztán folytatjuk itt a Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, és megint elmondom, hogy egy Bőség kosara. Ugye a Bőség kosara az nem egy ilyen vegetáriánus, meg vegan műsor. Most is egy gyönyörű pult mellett előtt állunk, és mellettem a már régi ismerősötök így hangba legalábbis. Remélem valaki már jött is hozzá vásárolni. Német úr. No, régen találkoztunk, a pult az ugyanaz, ugyanazok a különlegességek vannak, a kolbászok mindig töltitek.
3: Így van,
2: amiről most kezdjük a beszélgetést, az apósom kint volt Olaszországban pár éve, és az osso buccóval megismerkedett. Én nem ismertem ezt a húst, nem ismertem, mi ez a kajal, te tudod-e mi, és kapható esetleg itt osso buccó?
4: Természetesen az osso buccó ugye az a marha és a borinak a lábszárát, tehát velőssonttal együtt fűrészelik el, és azt szokták megpárolni, megsütni, és annak különleges receptúrája van az olaszoknál, akik ilyen paradicsomosan készítik el. Rendelésre szoktunk készíteni, mert ugye Magyarországon nálunk ugye a marhát úgy bontják, hogy a lábszár csont külön van, az a velőssont, és külön a lábszárhús, és amikor a kérik, akkor természetesen mi nem bontjuk le róla a húst, hanem egybe hagyjuk, és akkor szépen csontfűrészgéppel el vannak fűrészelve így a szeletek.
2: Milyen vastag egy ilyen szelet?
4: Hát egy körülbelül olyan 2-3 centi körül szokott lenni.
2: Azt hittem vastagabb, legalább 5.
4: Nem, az már nagyon vastag. Az igazit azt ugye borjúból szokták, borjúnak a lábszárából van, igen, de a marhából is nagyon finom. Úgyhogy szoktunk tartani természetesen. Általában egy 2 hetente csinálunk standerbe is, hogy a pultnak azért, mert ugye az keresik, akik ismerik, meg ugye rendelésre mindenféleképpen.
2: De ha ilyen kell, akkor ezt még meg kell rendelni, tehát ez nincs mindig.
4: Szólnak egyik héten, hogy kell a jövő héten egy ilyen kaja, és akkor azt megcsináljuk, persze, fölírjuk, és akkor megvan. Minden héten kapunk ugye a negyed marhákat, és ugye abban ott van elősont a lábszárral, és akkor így meg elkészítjük.
2: Ami még ugye régi nagy kedvencünk a grillkolbász, tehát ki is, egy új felett kikerült gyerekek kedvence, grillkolbász nem csípős. Ez az, ami itt készül, uram, bocsánat, talán még a te recepted alapján.
4: Így van, nincsen benne semmilyen adalékanyag, csak a hús meg a fűszerek. Olyan nagy sikere van, hogy télen is, karácsonyiskor is kellett csinálnunk ebbe a jubilbe, hogy azt nem csak grillen lehet elkészíteni, hanem csak simán egy serpenyőbe, vagy kis olajon meg lehet sütni, és karácsony ünnepekre csináltunk még más különlegességet is, mint például a sertés szűzpecsenyét kolbász hússal megtöltöttük, tehát hogy föl van szórva a szűzpecsenye, ráhúzzuk a kolbásznak a töltőjére, és akkor belekerül a kolbász hús. Nyers állapotban, békönszalonnával körbetekerve, csak sütni kell, és nagyon finom.
2: Csak sütni kell. Egyszer vittem haza innen tőled egy jó 2 kiló facalt, és az anyósom, komolyan mondom, nem udvariasság, ódákat zengett róla, mert hogy általában nem volt annyira vizes, vagy nem tudom, hogy ezt máshol vízben áztatják, nem tudom. Hát azt mondja, hogy jó, most is látok, egész flatirtörök között, ugye valaki úgy hívja, és föl van szeretelve. Van titka ennek a nyersanyag, hogy mitől zengett ódákat az anyósom erről a pacalról?
4: A származási helye, ugye, hogy honnan hozzák, és ott az elkészítési mód, tehát mert ugye az a nyers állapotban, amikor a marhát levágják, és ez a pacal, az nem így néz ki, tehát az magyar ember nem enné meg, mert az nem ilyen fehér, mert ugye ezt egy valami különleges vegyszeri dolgokkal kezelik, és ilyen centrifugában rakják, mossák, tisztítják, és akkor lesz ilyen szép szín a pacalra.
2: Aztán a marha bendőről van szó, mert aztán minden előfordul, nem?
4: Így van, így.
2: Mert milyen színű az ából volt, tehát hogy ja, kijön a tehén?
4: És barnás, fekete, zöldes, ilyesmi színű.
2: Azt te is mondjuk, akkor legyen így az egész.
4: Igen.
2: Változott a te érzésed, mi a te kedvenc hús alkatrészed?
4: Ami... mindig ugyanaz hús legyen, tehát minden részét szeretem, tehát nincs olyan része, amit nem. Ilyenkor jó finom a fül, például a sertésfül, jó kis porcogós bele a káposztába.
2: Van most a pultban?
4: Van.
2: Lessük már meg, mert apusom meg nagy fültortát szokott csinálni. Az egész családom ilyen, és itt van tényleg. Igen. És ahogy látom, ez tényleg csak itt a fülemerő, arra szokott panaszkodni, hogy hozzák karé, van még a fejről, itt meg csak a füle van.
4: Igen, hozzávágják még azt a fülgombát is, igen. Tehát hogy az a része, hogy az a hallójáratnál, és az már gusztustalan.
2: Na azt ő úgy csinálja, hogy legutóbb vett 3 kiló fület,
4: igen,
2: megfőzte, és egy ilyen rozsdamentes formát beletette eszméletlen mennyiségű fokhagymával,
4: igen,
2: és azt kiborítja, és akkor...
4: Összekocsonyásodik, megfagy teljesen, mert ugye a bőrben van a kollagénanyag, ami megkocsonyásítja, és ezt persze utána szeletelni kell.
2: Ez jó a csontnak, és ugye benne a porcogó miatt.
4: Így van, a hölgyek mostanában ugye a kollagént az arcukba töltik, mint például a csokbotoxot.
2: Mi meg a belünkben.
4: Ennyi, így van.
2: Kedves hallgatók, akár a bosnyáktéri piacon, akár a Lőrinc piacon jártok, mindkét helyen megtalálható remek őstermelői pultsor, ahol remekebbnél remekebb húsárukat lehet kapni. Most ez volt a Bőség kosara, remélem tetszett. Én Puc Attila voltam, a jövő héten igyekszem újra megtölteni a Bőség kosarát érdekes és finom tartalommal. Minden jót, jó hétvégét kívánok, sziasztok, kellemes főzést, a viszonthallásra!

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom kb. 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Egedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight. This song is a reminder to us that we can be.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight,

0: Manna Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőkben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a meccést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként, vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good all the time.

0: Balázsa. AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balatona sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Egedű Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: Manna Hits! Manna Hits!

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a Rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések, de még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban, és észrevenni a csodáit.
1: Made his presence and his love undeniable.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha Istent teszem első helyre az időmben, akkor minden működni fog. Isten fogja megharcolni a csatáimat. A Zsoltárok 27.4, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy ez nagyon megváltoztatta az életemet. Nagyon megváltoztattam, mert nagyon sok évig azt kerestem, hogy mit tehetne értem Isten, de nem magát Istent, és a kettő nem ugyanaz. Nem helyes csak amiatt menni Istenhez, amit akarunk, vagy szeretnénk, és nem pedig az ő lénye miatt. Isten arcát kell keresnünk, nem pedig az ő kezét. És ha az arcát keressük, akkor az ő keze mindig nyitva lesz. De ha csak a kezét keressük, az bántó lesz a számára. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem. Egy dolgot. Van egy elsődleges dolog, valami, ami mindennél fontosabb. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, kitartóan, hogy az Úr házában lakhassam, az ő jelenlétében egész életemben, hogy láthassam az ő szépségét, aki annyira kedves és vonzó, gyönyörűségesen szeretetre méltó, hogy láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában, ott elmélkedhessek és tanulhassak tőle. A Magyarázó Biblia kicsit hosszú, de hadd olvassam fel a régi fordításból. Egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Egyet kérek. Egy dolgot. Nos, tudjátok, ez egy hosszú történet. De amikor Isten végül megragadott ezzel, akkor bevallom, én már prédikáltam, és már volt egy szolgálatom. De semmi nem tett boldoggá. Frusztrált voltam, küszködtem, dolgoztam mindenféle szeminárium anyaggal, amihez hozzáfértem. Üvöltöztem a gonosszal, de még mindig az ördög volt lépés előnyben. Annyira hálás vagyok, amiért Isten türelmes velünk, és hogy ő továbbra is tanít minket, hogy növekedhetünk és érettebbé válhatunk. És Isten elkezdett tanítani, hogy nem voltam elég, hogy felszínes voltam, és nem voltam elég mély. Mélyebbre kellett mennem. Valójában csak testből éltem. Az számított, amit akartam, gondoltam és éreztem, és nem mentem elég mélyre, hogy megtaláljam az Istennel való mély kapcsolatot. Hányan tudjátok, hogy ha meg akarjátok találni Istent, akkor túl kell jutnotok azon, amit gondoltok. Túl kell jutnotok azon, amit akartok, és amit éreztek. Csak mert nem érzed Istent, amikor imádkozol, az nem jelenti azt, hogy ő nincs ott. Meg kell tanulnunk Isten szavára alapozni, és meg kell tanulnunk visszabeszélni a gonosznak, amikor azt mondja, nos, nem érzed Istent? Nincs is itt. Mondd azt, hogy hazug vagy. Az ő beszéde pedig igaz. Szóval küszködtem ezzel az egész töltsünk időt Istennel dologgal. Valahogy nem ment úgy, mint látszólag másoknak, pedig akartam. Hallottam az olyan üzeneteket, amilyeneket ti is hallotok most. Hazamentem, megpróbáltam, belealudtam, nem tudtam felkelni, unatkoztam közben, nem tudtam, mit is csináljak, és ezeken mindenki keresztül megy. Isten végül szólt a szívemhez, és őszinte leszek veletek, megmondom, hogy mit mondott. Azt mondta, nem folytathatod, amit most csinálsz, és nem is fogsz életben maradni, ha nem tanulod meg, hogy hogyan keres engem először. És őszintén hiszem, hogy nem lennék itt, hogy nem maradtam volna életben fizikailag, mert tudjátok, a gonosz mindenkit gyűlöl, aki megpróbál valami jót tenni. Mindenkit. Amikor keresztényé leszel, nem terít eléd vörös szőnyeget. Azt azonban észben kell tartanod, hogy neked több erőd van, mint neki. Lukács

10-19, íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Neked több erőd van, mint az ellenségnek, mert Isten a te oldaladon van. Amen. Hányan hiszitek ezt? Ez az életbe vágó ige a Zsoltárok 24-ben nagyon fontos volt számomra, mert amikor valami életbe vágó, az azt jelenti, hogy nem tudsz nélküle élni, nem tudsz meglenni nélküle. Az Úr egy példán keresztül tanított engem. Volt egy nagybátyám, akinek pacemakere volt, és nem tudom, hogy most milyenek a pacemakerek, de akkoriban neki hetente egyszer fel kellett töltenie. Szóval egyik nap felhívtam a nagybátyámat és a nagynénémet, és megkérdeztem tőlük, szeretnétek velünk ebédelni? Meghívunk egy sztékre, és mi fizetjük? A nagynéném azt felelte, nem, nem tudunk. A nagybátyádnak fel kell tölteni a pacemakerét, talán majd máskor. Erre azt mondtam, ó, majd később feltölti. Nem értettem meg. Majd később feltölti. Nos, a nagynéném megbántodott, azt mondta, nem, nem lehet később, akkor meghal. És Isten elkezdett beszélni hozzám erről. Ha nem teszel első helyre, ha nem keresel mindenek felett, nem helyezel első helyre az idődben, nincs rám életbe vágóan szükséged, akkor olyan leszel, mint az az ember, aki nem tölti fel a pacemakerét. Annyit mondhatok, hogy ha nem kapcsolódsz az erőforrásodhoz, akkor baj lesz. Időnként ide szoktam hozni egy lámpát, amiből lóg a vezeték, de nincs bedugva. És aztán próbálgatjuk, kapcsolgatjuk, és nem tudjuk miért, de nem világít. Van benne égő, kicseréljük, de még mindig nem működik. Mi a gond? Mi a gond? Az, hogy nincs bedugva. Sok ember kihúzódik a konnektorból, vagy soha nem is volt bedugva. Nem a megfelelő dolgokat hallják, nem a jó dolgokat tanulják meg. És szeretném elmondani, hogy az Istennel való kapcsolat nem igazán a szabályok és előírások követéséről szól. Persze, szükség van fegyelemre, és kellenek irányelvek, de szerintem sokkal több ember töltene időt Istennel, ha nem azzal lennének elfoglalva, hogy mit is kéne csinálniuk a vele töltött idő alatt. Engem nem érdekel, hogy mit csináltok, csak menjetek be egy szobába, és töltsetek időt Istennel. Nevessetek, sírjatok, zenéljetek, olvassatok, ugráljatok, kiabáljatok, vagy szundítsatok. Nem számít, csak kezdjetek el időt szánni erre. Ki kell alakítani egy Istenről szóló szokást. Amen. Nem leszek boldog, ha nem töltök időt Istennel. Nem lesz békességem, ha nem töltök időt Istennel. Nem lesz jó házasságom, ha nem töltök időt Istennel. Ez a szolgálat is tönkre megy, ha nem töltök időt Istennel. Frusztrált leszek, kimerült leszek, nem lesz rajtam kenet. Minden nehéz lesz, mindennel küszködnöm kell majd. Ha viszont Isten teszem az első helyre az időmben, akkor minden működni fog. Isten fogja megharcolni a csatáimat. God will fight my battles. Amen. Szóval Isten megkért, hogy tegyek meg valamit neki. Nem azt mondom, hogy nektek is ezt kell tenni, de megkért engem, hogy tegyek meg valamit. Azt mondta, azt akarom, hogy ne gyere hozzám olyan kéréssel, amivel különféle dolgokat kérsz tőlem, amíg újra engedélyt nem adok erre. És ez 6 hónapig tartott. Nem mintha rossz dolog lenne dolgokat kérni Istentől, de nekem volt egy problémám. Nálam átbillentek a dolgok. Nem a királyságot kerestem először, hanem a királyság javait. És tudjátok, nem lehetnek a tiétek a javak, ha a királyság nem a tiétek. Keressétek először az Isten királyságát és az ő igazságát, és mindezek a dolgok is megadatnak nektek. Ha Istent követed, akkor a dolgok követni fognak téged. Már most megmondhatom, és hallgassatok rám. Ti Isten gyermekei vagytok. És ha valakit, akkor Isten az ő gyermekeit biztosan meg akarja áldani. Istent nem érdekli, hogy mennyi mindenünk van, ha közben őt tartjuk az első helyen. De azt is megmondom, hogy nem túl sok ember tud így élni, mert azok a dolgok, amiket Isten nekünk ad, lekötik a figyelmünket, és aztán nem marad időnk arra, hogy Isten tényleg az első helyen tartsuk az életünkben. És hadd mondjak valamit. Most már nem jelent gondot
adott az, hogy megfegyelmezzem magam, felkeljek és időt töltsek Istennel. Korán fekszem le, hogy korán tudjak felkelni. Néha felébredek hajnali 2-kor, 3-kor, és arra gondolok, ó de jó, nem sokára ideje lesz felkelni, felmehetek az emeletre, és időt tölthetek Istennel. Nagyon szeretem az Istennel töltött időmet, mert ez az alapja mindennek az életemben. Ha ez nincs az életedben, akkor nincs alapod. És Joyce, mit csinálsz olyankor? Különböző dolgokat. Olvasok. Olvasom a Bibliámat. Aztán lehet, hogy pár napig nem olvasom a Bibliámat. És olyan, tudjátok, olyan, mintha egy fészekben ülnék. Tele vagyok könyvekkel, egy csomó könyvvel, és levelet írok Istennek. Nagyon szeretek a naplomba írni. Leírom az előző nap történteket, és hálát adok neki dolgokért. Tudjátok, csak azért beszélek erről, mert tudom, hogy néhányatoknak egyszerűen fogalma sincs, hogy mit csináljon, amikor időt tölt Istennel. Szóval nem azt mondom, hogy ti is azt tegyétek, amit én, csak akarom, hogy tudjátok, hogy nem kell olyan fenkölt dolgokra gondolni. Ha reggelente nagyon nehézkes lenne, akkor használd az ebédidődet a munkahelyen, és ahelyett, hogy másokkal az asztalnál pletykálnál, menj el valahová, és olvas egy kicsit. Sétálj egyet, beszélj Istenhez. Istenem, szükségem van rád. Te jó ég, fogalmunk sincs, mennyire szükségünk van Istenre. Régen mindig akkor imádkoztam, ha kétségbejtő helyzetben voltam. Aztán rájöttem, hogy mindig abban voltam. Pontosan ez a baj, rossz helyzetben voltam, és nem is tudtam. Azt hittem, hogy az irányításom alatt voltak a dolgok. Volt tervem, és próbáltam rávenni Istent, hogy megvalósítsa azt. Egy szánalmas káosz voltam. Olyan voltam, mint azok az emberek a Jelenések könyvében, akik azt hitték, mindenük megvolt. Pedig szánalmas, szegény, vak, és mezítelen voltam. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Tudjátok mit? Most majd jól elteltek magatokkal, és azt fogjátok gondolni, én bizony mostantól időt töltök Istennel reggelente. És olyan biztos, ahogy most itt ülök, hogy néhányan majd elkezditek, és jól elalszotok. Néhányan azt gondoljátok, te jó ég. A gonosz viszketést hoz majd rád. Minden percben a mosdóba fogsz rohangálni, az a vacak telefon meg fog szólalni. Minden olyan dolog eszedbe jut majd, ami korábban nem jutott eszedbe, de most hirtelen emlékezni fogsz. Hát nem így van ez? Úgyhogy most figyeljetek. Mama mindjárt mond nektek valamit. Azt kell mondanotok, gonosz, én nem adom fel. Nem számít, hogy mennyi ideig tart kifejlesztenem ezt a szokást, de Isten lesz az első az életemben. Isten lesz az első az életemben. És elárulom nektek az igazságot. Még ha csak 30 másodpercnyi időm lenne Istenre reggel, akkor sem mernék úgy kilépni a házamból, hogy nem beszéltem vele. Mert szerintem az nem valami okos dolog. Úgy értem, legalább annyit mondhatnál, hogy Istenem, segíts nekem. Tarts életben ma engem. Tudod, mi annyira elfoglaltak vagyunk. Olyan elfoglaltak, nagyon elfoglaltak. Nos, reggel majd beszélünk az ilyenfajta intimitást akadályozó dolgokról. Még nem prédikáltam végig az üzenetemet. Azt sem tudom, hogy hol tartok most. Oké, most figyeljetek. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem. Szóval Isten nem engedte, hogy ezen az egy dolgon kívül bármi mást kérjek azokban a hónapokban. Valahányszor azt mondtam, hogy Istenem, szükségem van. Nem érdekes, csak rád van szükségem. Valahányszor elkezdtem volna kérni valamit, olyan volt, mint a szálka akadt volna meg a torkomban, szóval abba hagytam. Aztán azt vettem észre, hogy Isten olyan vágyakat helyezett a szívembe, amiket egyébként ki sem mondtam. That I wasn't even verbalizing. 37. Zsoltár. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit.
Amen. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halleluja! Mikor? Amikor az az egy dolog, hogy a jelenlétében legyek, fontosabb minden másnál. Mózes ismerte Isten jelenlétének fontosságát. Azt mondta, Istenem, hogyan lesz ez? Mit mondok? Ki küldött engem? Isten azt felelte, én veled megyek. Mózes pedig azt mondta, nos, ha nem jönnél, akkor ne is küldj engem. Én sem akarok idejönni és elétek állni, ha Isten nem lesz itt. Nem akarom felvállalni azt a felelősséget. Itt kell, hogy legyen Isten az életünkben. Nem elég, ha tudtok Istenről, ismernetek kell őt. Nem elegendő, ha másodkézből vett hitetek van. Kell, hogy legyen saját kapcsolatotok Istennel. Nem számít, hogy mit tudott az anyukátok, a nagymamátok, vagy hogy mit tud a házastársatok, vagy a prédikátorotok, mit tudtok ti, aki a felséges rejtekében lakik. Ez azt jelenti, hogy mindig ott van, nem csak vasárnaponként látogat oda. Aki a felséges rejtekében lakik, az megpihen, és szilárd lesz a mindenható árnyékában, aki erejének egy ellenség sem tud ellenállni. Számomra ez szellemi harcnak hangzik. Isten fogja megharcolni a csatáimat. Én időt töltök vele, ő pedig megharcolja a harcaimat. Nem klassz ez? Kicsit olyan ez, mint amikor nem tudom lecsavarni az üveg tetejét, és csak odaadom Dave-nek. Semmi gond. Ő megoldja. Látjátok, csak töltsetek időt Istennel. Szeressétek őt. Csak szeressétek. Nem azt mondom, hogy soha nem lesz gondotok, de ne izgassátok magatokat miattuk. Egy dolog biztos, ha Isten nem tudja megoldani, akkor ti sem. 31. Zsoltár, 21-es vers. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Ez azt jelenti, hogy amikor elrejted magad Istenben, akkor még azok a dolgok sem tudnak igazán hatni rád, amit mások mondanak rólad. Isten megvéd majd a kimondott gonosz szavaktól. Céltévesz minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled. Gyerünk, dicsérjük Istent! Okay, most figyeljetek egy percre. Miért van az, hogy egyes emberek közelebb vannak Istenhez, mint mások? Mert egyértelmű, hogy ez így van. Ők egy tiszteletteljes meghittséget élveznek. Úgy beszélnek Istenről, mint akik ismerik őt. Mintha valami személyes dolog lenne köztük és Isten között. A barátjukként beszélnek róla. Miért csak néhányan? Miért nem mindenki? Vannak Istenek kedvencei? Isten személyválogató lenne? Az írások és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem Isten, hanem mi határozzuk meg a vele való bensőségesség szintjét. Gondoljunk csak Jézusra egy pillanatra. 70 ember volt, akiket kiküldött szolgálni kettesével, hogy prédikáljanak, és üzzék ki az ördögöket. 70 tanítványt. Aztán volt 12, akit kiválasztott, hogy bensőségesebb kapcsolatban legyenek. És a 12 között volt 3. Péter, Jakab és János, akiket Jézus különleges helyzetekbe is belevont. Úgy tűnik, hogy bennük jobban bízott. Bizonyára stabilabbak, érettebbek voltak. És még a 3 között is ott volt egy. János, ebben a pillanatban, ebben a teremben minden embernek lehetősége van annyira közel lenni Istenhez, amennyire csak akar. Látjátok, mondtam, hogy ez nem fog tetszeni nektek.

0: Ebben a pillanatban minden jelenlévő, minden tévét néző embernek áll ez. Ha abszolút semmit nem tudsz az Istennel való kapcsolatról, ami lehetséges. Nekem is volt az életemben egy időszak, amikor azt sem tudtam, hogy ez lehetséges. Szóval, ha nem hinnéd, hogy ez elérhető, akkor ma adunk neked egy ingyenes belépőt. De többé nem hivatkozhatsz arra, hogy nem tudtad. Ha ismerjük, amit a Biblia mond, akkor mindannyian itt a teremben, vagy a tévé előtt, bárhol is legyél a Földön, olyan közel lehetünk Istenhez, amennyire csak akarunk. És hadd mondjak valamit. Az az egyik legnagyobb problémánk a társadalmunkban, hogy az emberek nem akarnak felelősséget vállalni. De muszáj felelősséget vállalnunk az Istennel való kapcsolatunkért, mert Isten nem személyválogató. Az ő ígéretei mindenki számára állnak. Eléd adtam az életet és a halált, válaszd az életet, hogy élj, te és a te utódaid. Még néhány dolog, és utána befejezem. Ismerjük Mária és Márta történetét. Jézus betért hozzájuk, és Mária azonnal leült a lábához, Márta pedig tovább dolgozott. Márta ideges lett. Aztán pedig mérges Máriára. Nos, nekem kell elvégeznem minden munkát. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Mária a szükséges részt választotta. Ideje van a munkának, és ideje van dicsőíteni. Holnap majd szó lesz a prioritásokról. Beszélnünk kell majd az egyensúlyról. Helyre kell állítanunk a prioritásokat. Nincsen vádlás. Egyszerűen csak helyre kell állítanunk a prioritásokat. Meg kell szabadulnunk majd néhány dologtól, ami nem terem gyümölcsöt. Hirtelen azt látod majd, hogy te mérdek időd van Istenre. Amen. Sokan sok mindennel elfoglaljátok magatokat, és azt sem tudjátok, hogy miért csináljátok. Nem szeretem ezt. Ti sem szeretitek. Nyomorúságossá tesz minket, de csak tovább csináljuk. Oké, gondoljátok át egy pillanatra. Világosan látjuk a bensőséges kapcsolat szintjeit a Bibliában, a 70-12, a 3 és az 1 tanítvánnyal. Mózessel is ugyanezt látjuk, amikor elment, hogy megkapja a 10 parancsolatot. Isten azt mondta, szenteld meg az embereket, és 3 napon belül eljövök, és azt akarom, hogy hozd el őket a hegy lábához. De vonj határt a hegy körül, ne engedd, hogy megérintsék, mert ha megérintik, meghalnak. Tehát az emberek csak a hegy lábához mehettek. Meg sem érinthették, mert Isten eljött a hegyre, és ő szent, ők pedig még nagyon éretlenek voltak, és ha megérintették volna Isten szentségét, akkor a szó szerint megölte volna őket. Nos, hála Istennek, Jézus a vérén át közel vont minket. Nem fogsz meghalni, ha nem töltesz időt Istennel. De nem is lesz olyan bensőséges kapcsolatod vele, mint lehetne. Nem is fogom elmondani. Tudjátok, megtehetitek, hogy nem teszitek azt, amit mondtam, és hiszem, hogy akkor is a mennybe kerültök. Ha igazán hiszed, hogy Jézus a megváltó, ha hiszel Isten kegyelmében, tudod, hogy ő meghalt a bűneidért, akkor hiszem, hogy a mennybe kerülsz. Persze nem élhetsz egy bűnös életet mindenféle kifogásokat gyártva, de arról beszélek, tudjátok, hogy tegyük fel, egész jó ember vagy. Nem rabolsz bankokat, nem lopsz, nem ölsz embereket. És mondjuk azt mondod, én nem tudom ezt megtenni. Nem fogom Jézust keresni. Nos, a következő a mondandom számodra. Lehet, hogy a mennybe kerülsz, de az egész odavezető úton nyomorúságos leszel. Úgy értem, igazán nyomorúságos. El fogod passzolni annak az életnek a legnagyobb részét, amit Isten akart neked adni, mert ő nem ad erőt egy kicsi gyermeknek. Te sem akarnád, hogy a 3 éves gyermekednek kulcsa legyen a kocsithoz. Isten pedig a szeretete miatt nem fog nekünk adni egy csomó dolgot, ha nem vagyunk érettek, és nem tudjuk azt kezelni. Isten nem azért tartotta távol azokat az embereket a hegytől, mert nem szerette őket. Mózest pedig igen, csak nem akarta, hogy bántódásuk essen. Azt kérdezett, de hát miért nem mehettek közelebb? Nos, ha elolvasunk néhány fejezetet a Mózes második könyvéből, akkor meglátjuk, hogy ők voltak azok, akik aranyborjút készítettek, és azt imádták, amikor Mózes nem tért vissza elég hamar. De volt ott 75 ember, akiket Isten feljebb engedett a hegyen. 70 vént, 3 férfit, akiket név szerint említ az ige, valamint Mózest és Józsuét. Ők feljebb mehettek, ők látták is Isten jelenlétének megnyilvánulásait, de aztán Isten azt mondta, a hegytetőre csak Mózes jöhet fel. Úgyhogy most megkérdezem, hogy van-e itt valaki, aki szeretne felmenni a hegytetőre? Lent is maradhatok a hegylábánál, a határvonalon kívül. De az nem lesz túl izgalmas. Imádhatod az aranyborjút, és egyébként még ma is sok ember ezt teszi. Lehet, hogy azt mondod, nos, tudom, hogy nem ezt akarom, én feljebb akarok menni, igen, tovább akarok menni Istennel. Szóval lehet, hogy egy lehetsz a 70-ből, akik felmentek, akik látták Isten megnyilvánulásait. Nincs idő, hogy felolvasom ezeket az igéket, de biztosan nagyszerű volt látni azokat a dolgokat. Azt mondták, hogy olyan volt, mintha Isten lába alatt zafírkő lett volna. Nem tudom, lehet, hogy ez elég lett volna. Lehet, hogy azt gondoltuk volna. Hú, azt hiszem, itt megállok. Hú, ki akarna innen tovább menni? De Isten ott volt azon a hegyen. És Mózes felment a hegyen lévő felhőbe. És ott úgy beszélt Istennel, ahogy egy ember beszél a barátjával. Ki akar felmenni a hegyre?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy a mai napnál is 22-e mi mindenről híres. 569 éve Szent Rita ünnepe a mai. A kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. 147 éve Ferenc József jóváhagyta a mai napon a magyar nyelv oktatását. Magyar királyként szentesítette azt a törvényciket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. 110 éve született Korcsmáros Pál, grafikus, könyvillusztrátor, képregényrajzoló és újságíró, Korcsmáros György színész rendező apukája. 104 éve először énekelték a Székely himnuszt a mai napon. A szerzők szándéka nem az volt, hogy himnuszt alkossanak a székely népnek. Csanádi György a verset 1921-ben írta, a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete májusi nagy áldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából. A vers címe nem is tartalmazta a himnusz szót, egyszerűen csak kantátának nevezték. A zenét Mihály Kálmán leánykarra komponálta. A dalt több forrás szerint 1922. május 22-én énekelték el először. A dal később erdélyi székely magyar lakosságának második himnuszává vált. 1945 után tiltva volt, de bensőséges rendezvényeken, családi ünnepségeken titokban gyakran rázendítettek. A himnuszt a 2009. szeptember 5-én Székely udvarhelyen megtartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen határozatban fogadták el az önkormányzati képviselők székelyföld hivatalos himnuszának. 99 éve Budapesten született Olá György, magyar származású Nobel-díjas kémikus. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, később kapta meg a PhD fokozatát, 1954-ben pedig az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese lett. Tudományos munkája során elsősorban fluorkémiai kutatásokkal foglalkozott. 1956 után ugyanezt a témát folytatta Kanadában, majd az Egyesült Államokban is. A kémiai Nobel-díjat 1994-ben ítélte neki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, a kénsavnál sok milliószor erősebb, úgynevezett szupersavak felfedezésért, amelyek lehetővé tették a kémiai iparnak, hogy nagyon olcsó alapanyagokból teljesen új termékeket állíthassanak elő. Olá Györgynek több mint 1000 tudományos közleménye és számos könyve is megjelent, továbbá több mint 100 szabadalommal büszkélkedhet, többek között a globális felmelegedés problémájára is megoldást kínáló, nagy érdeklődést kiváltó direkt metanolos tüzelőanyag cella kidolgozója. 85 éve született Berki László cigány prímás, a 100 tagú cigányzenekar vezetője a mai napon, az Állami Népi Együttes vezető prímása. Berkinek 21 nagy lemezét adták ki, és 200 feldolgozását sugározta a rádió. 1991-ben platina lemezt kapott. 76 éve nyílt meg a Budapesti Vidám Park. 6,5 hektárnyi területen működött 2013-ig a Városligetben. Közvetlen elődeit, a Wurstlit és az Angol Parkot is beszámítva közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztató parkja volt. A helyén 2014-ben nyílt az állatkert részeként a Holnem volt park, ahol tovább működik néhány régi, műemléki védettséget élvező mutatvány, mint például a Körhinta és a Hullámvasút. 54 éve hunyt el a mai napon Szécsi Károly mérnök. A II. Világháború után nagy szerepet vállalt a magyarországi hidak újjáépítésében. Részt vett a budapesti metró építésének előkészítésében és megindításában is. 52 éve született Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok tornásznő. A sportolónő a 92-es barcelonai olimpián ugrásáért aranyérmet, talajgyakorlatáért pedig ezüstérmet kapott. 1989-ben felemás korláton bemutatott sorozatáért megkapta az Európa bajnoki címet, 92-ben ugrás világbajnok volt. 49 éve, 94 év működés után utolsó teljes hosszúságú útjára indult az Orient Express. A járat továbbra is működött, de már csak rövidebb útvonalon, és már nem számított luxusjáratnak.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például tájékoztatást adott ki a Budapest Airport a 2026-os UEFA bajnokok ligája döntőjére való felkészüléséről. A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó eseményre a csapatok mellett szurkolók és vendégek tízezre érkeznek Budapestre dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A Budapest Airportnak a szokásos napi utasforgalmon felül több tízezer charter és menetrend szerinti járatokkal, továbbá magánrepülőgépekkel érkező és induló szurkolót és vendéget kell majd kezelnie. Ez a feladat kivételes koordinációt igényel az esemény szervezésében résztvevő összes szervezet, vállalat és hatóság között. A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA bajnokok ligája döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Az előkészítő munka 10 hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött. A Budapest Airport koordinálásában speciális munkacsoport alakult, amelyben többek között az UEFA, az NRU, az RRI, a Hungarok Kontroll, a NAV, a Polgári Légi Közlekedési Hatóság, a repülőtéri földi kiszolgáló vállalatok, valamint közlekedési szolgálatok is részt vesznek. A felkészülés részeként minden az esemény időszakában és az azt követő napig közlekedő járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania. Emellett a Budapest Airport átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgép mozgásokat, a gyakorló és műszaki berepüléseket, valamint a kitérő repülőtérként történő rendelkezésre állást, így biztosítva a szükséges kapacitásokat a megnövekedett utasforgalom kezelésére. A résidő kiosztása az eseményhez kapcsolódó prioritások figyelembevételével történik. A repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az egyes terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd. Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az egyes terminálra, illetve onnan közlekednek majd. Ezen kívül az épületben az utasok számára étel és italvásárlási lehetőség, valamint a terminál épületek előtt a különböző közlekedési szolgáltatások drosztjai is elérhetőek lesznek. Az UEFA bajnokok ligája döntő előtti és utáni időszakban is jelentősen megnövekedett forgalom várható. A három nap során a többletforgalmat a dedikált charterjáratok, a kisgépes forgalom, valamint a légitársaságok által indított sűrítő járatok adják majd. Május 29 és 31 között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat fog közlekedni naponta. A kisgépes forgalom is jelentősen meghaladja a szokásos szintet. A legnagyobb forgalom növekedés várhatóan a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Az eseményekhez kapcsolódó időszakban a forgalom gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében bizonyos járatok a jelenleg érvényes éjszakai korlátozások alól mentességet kaphatnak, ezért a környező területeken átmenetileg megnövekedett zajterhelésre lehet számítani. A Budapest Airport ezúton is kéri a lakosság türelmét és megértését. Közben három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látogatható. Eddig már csak nem 200 ezeren látták az agyak katonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látogatható. A Szépművészeti kiállításon nyomon követetik a látogatók a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, és találkozhatnak a kor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Megismerhetik az első kínai császárkorát, a mindennapi élet jellemzőit, hadserege felépítését, fegyvereit és egyedileg megmintázott katonáit is. A kiállítás válogatott régészeti anyaga segítségével feltárul Kína dinasztikus történelmének meghatározó korszaka, a kínai császárság megszületésének, kiépülésének és intézményesülésének több évszázada. Látványos erőpróba lesz Budapesten. Fejszével és fűrésszel versenyeznek a világ legkeményebb sportfavágói. Június 5-én és 6-án Budapest ad otthont júniusban a Steel Timber Sports World Trophy-nak, amely a sportfavágás egyik legkeményebb és leglátványosabb nemzetközi versenye, ahol a világ legerősebb és leggyorsabb sportolói mérik össze tudásukat a városligeti műjégpályán. A versenyen közel 40 induló szerepel, köztük a sportág elitje, akik 4 különböző versenyszámban folyamatos kieséses rendszerben döntik el, ki a legjobb. A rendkívüli erőpróba során a láncfűrészek, fejszék és speciális fűrészek is főszerepet kapnak, miközben a gyorsaság és a technikai precizitás legalább annyira számít, mint a fizikai erő. A World Trophy a világ egyik leglátványosabb és legintenzívebb sportfavágó megmérettetése, amelynek budapesti állomása több kiemelt eseményt is magában foglal. Június 5-én pénteken 19 órától rendezik a Rookie World Championship-et, ahol a sportág legígéretesebb fiatal versenyzői, köztük a mindössze 17 éves Urbán Ádám is rajthoz áll. Június 6-án szombaton a sorozat történetének első Women's World Championship versenyére kerül sor 16 órától, majd ugyanezen a napon, este 7 órai kezdettel a World Trophy zárja a verseny hétvégét, ahol a világ elit sportfavágói mellett a háromszoros magyar bajnok Strubel Bencének szurkolhat majd a hazai közönség. Szoboszlai Dominik is pályára lép Budapesten a Red Bull 4-2 Score országos döntőjén. Ez a világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornája, és a hazai döntőt egy nappal a budapesti BL döntő után, május 31-én rendezik meg Budapesten. Az országos finálé tétje az, hogy melyik együttes képviseleti hazánkat a kanadai világdöntőben. A budapesti eseményen Szoboszlain kívül olyan korábbi válogatott labdarúgók is ott lesznek, mint Torgelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland. A Jubileumi Budapest Fotófesztivál Lookbook című kiállítása különös hangsúlyt fektet a divat és a nagyváros élet dinamikájának összefonódására, és arra, hogy feltegye a kérdést, vajon miként alakította a vizuális kultúra a kollektív önkép alakulását. Elérkeztünk a 10. Budapest Fotófesztivál utolsó, egyben talán legnagyobb szamású kiállításához, a Lookbook divat identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában, a divat fotográfia nyelvén keresztül mesél, a városi létformáról, a stílus rétegezettségéről és az identitás folyamatos alakulásáról. A hihetetlenül gazdag, változatos és csodálatosan installált tárlat többek között azt vizsgálja, hogyan tükrözte és formálta a divat a különböző korszakok társadalmi normáit, politikai viszonyait és életmódbeli változásait, miközben a Somosi Rita és Szarka Klára kurátorok által gondosan kiválogatott fotók egyszerre dokumentálják és értelmezik a divat és a városi élet kapcsolatát. A Kiszteli Múzeum minden évben otthont ad a Budapest Fotófesztivál pályázatos kiállításának, ám idén először költözhetett be ebbe a történelmi térbe. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna
1: Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. május 22-e van, péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten. 6 év után újraindult a közvetlen Budapest-Philadelphia járat. Több mint 100 köbméternyi szemetet találtak Nagykátán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok.

Az egyeztetések már tavaly elkezdődtek a szakmai szervezetekkel. A taxis érdekképviseletek a 27%-os emelés mellett érveltek, mondván a jelenlegi díjszabás mellett egyre nehezebb fenntarthatóan működni. A budapesti kereskedelmi és iparkamara ugyanakkor mérsékeltebb, 15%-os emelést támogatott volna. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint ugyanakkor vannak aggályok azzal kapcsolatban, hogy egy ekkora drágulás hogyan hat majd az utasforgalomra és a keresletre. Ha a javaslatot megszavazzák, a budapesti taxizás az elmúlt évek egyik legnagyobb tarifa emelésén eshet át. Hétköznap esténként is a gyalogosoké lesz a rakpart. Minden hétköznap estétől reggelig a pesti alsó rakpartról ki lesznek tiltva az autók. Új, rugalmas forgalmi rend lép életbe május 26-án kettől a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak gyalogosok és kerékpárosok használhatnak majd, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája. A közlemény szerint a forgalmi adatok elemzése alapján döntött úgy a város, hogy első lépésben minden hétköznap 18 óra 30 perc és másnap reggel 5 óra között megnyitják a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken, így a mostani pünkösdi hosszú hétvégén is továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart. Mint írták, a pesti alsó rakpart 2023 és 2025 között több mint 30 reprezentatív helyszínen gyűjtött forgalmi adatainak elemzése azt mutatja, hogy a kora esti órákban a gépjármű forgalom csökkenésével párhuzamosan jelentősen megnő a gyalogos forgalom a rakparton, és a márciustól októberig tartó időszakokban erős igény mutatkozik a rakpart közösségi használata iránt. A jövő héttől érvényes rugalmas forgalmi rend, amelyet közúti kapuval biztosítanak, a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva figyelembe veszi az autósok szempontjait is. A Budapest közút által üzemeltetett kapuk zárása és nyitása a forgalom kivezetésével együtt várhatóan mintegy 60 percet vesz igénybe. A hétvégi rakpartnyitás rendje változatlan marad. Pénteken 18 óra 30 perctől hétfő reggel 5 óráig átadják a rakpartot a gyalogos és szabadidős használatra. A városkommunikációs iroda ugyanakkor jelezte, hogy a hétköznap esti rakpartnyitás időpontját az első hetek tapasztalatai alapján újraértékelik, és szükség esetén módosíthatják. A tervezett forgalmi rend szeptember 19-éig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe. Az iroda felhívja a gyalogosok figyelmét, hogy a lezárási időszak kezdetén fokozott figyelemmel a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán. Az autósokat ezzel párhuzamosan arra kérik, hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, és útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg. 6 év szünet után ismét közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és az Egyesült Államokat. Újraindult az American Airlines Budapest-Philadelphia járata. Philadelphiában ünnepséggel indították útjára az első járatot, amely naponta közlekedik majd a nyári szezonban. A menetidő Budapest felé kevesebb, mint 9 óra. Az American Airlines alelnöke szerint a járat a légitársaság nemzetközi bővítésének része, és egyelőre október elejéig szerepel a menetrendben. Takács Szabolcs, washingtoni nagykövet kiemelte, hogy a korábbi közvetlen járat a koronavírus járvány idején szűnt meg, most pedig a turizmus és az üzleti kapcsolatok erősítésében is fontos szerepe lehet az újranyitásnak. A szakemberek szerint a járat komoly lendületet adhat az amerikai turistaforgalomnak, különösen a budapesti városlátogatásoknak és a dunai hajóutaknak. Az első Philadelphia-Budapest járat szinte teljes teltházzal érkezett, a 234 ülésből 231 volt foglalt. Az utasokat Rubik kockával és Magyarországot bemutató ajándékcsomaggal lepték meg, az indulásnál pedig magyar néptáncosok is felléptek. Az American Airlines a budapesti járattal egy időben Prágába is újraindított közvetlen összeköttetést a nyári szezonra. Ürülék bomló állattetemek, több mint 100 köbméternyi szemetet találtak Nagykátán. Veszélyes hulladékból és bomló állattetemből álló szennyezés miatt intézkedett a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség közleménye azt írja, hogy Nagykátán egy fákkal övezett zölddel borított közel 7 hektáros területen találtak nagy mennyiségű hulladékot. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki vitte oda a gigantikus mennyiségű szemetet. Azt viszont megállapították, hogy a bomló állattetemek és építési, illetve háztartási hulladék mellett ürülék, folyékony festék, kátrány és gépkocsi alkatrész

0: ezek is vannak a területen. Nyomozás indult az ügyben, a hulladékgazdálkodási hatóság elkezdte az eljárást. Sorozat gyújtogatót keresnek az érdi károsultak. Több mint 3 millió forintot ér az érdi gyújtogató személyéről megosztott információ. A pénzt amúgy egy helyi vállalkozó, Judit ismerősei ajánlották fel. Mint ismert, sorozat gyújtogatók garázdálkodnak Érden, az elmúlt egy évben már több autót is porig égettek, minden különösebb indok nélkül. A rendőrség tehetetlen, a károsultak pedig dühösek. Már nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki azonosítani tudja a rongálókat. Az összeg jelenleg 3.310.000 forintnál jár, de óráról órára nő, rengetegen adtak már bele pénzt. Bár az érdi rendőrkapitányság már nem csak rongálás, hanem közveszély okozás gyanúja miatt is vizsgálja a május 15-i érdi gyújtogatás körülményeit, a helyi polgároknak ez kevés. Itt nem csak az engem ért vagyoni kárról, hanem mások értékeinek, mi több, a biztonságának veszélyeztetéséről is szó van, kesergett a Blicknek Judit. Akinek ismeretlenek, a Mercedes terepjáróját gyújtották fel. Nyomravezetői díjat ajánlottam fel annak, aki az elkövetők, illetve az esetleges felbújtó azonosításához olyan érdemi és bizonyítható információt szolgáltat, amely a hatósági eljárásban felhasználható és a felelősségre vonást elősegíti. A felhívás annyira sikeres volt, hogy órákon belül folyamatosan nőtt a díj összege, és jelenleg meghaladja a 3.340.000 forintot. Az információkat a rendőrségen vagy magával a károsulttal lehet közölni, aki természetesen szintén átadja a hatóságnak a hozzá eljuttatott bizonyítékokat. Különleges kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat középpontjában Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című animációs filmterve áll. A kiállítás legfontosabb eleme egy 24 perces animációs alkotás, amelyet különleges térbeli installáción vetítenek a látogatóknak. A tárlaton emellett eredeti vázlatrajzok, jelenettervek, könyvek és a rendező munkásságához kapcsolódó díjak is helyet kaptak. A szervezők célja, hogy betekintést adjanak Jankovics Marcell alkotói világába, valamint abban a monumentális filmtervbe, amely végül befejezetlen maradt. A Kossuth-díjas rendező a magyar animáció meghatározó alakja volt. Nevéhez olyan ismert alkotások kötődnek, mint a Fehér Lófia vagy az Ember tragédiája. A kiállítás ingyenesen látogatható a Pannónia stúdióban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádió játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló virágzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló, a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas. Érdemes egyszer feljutni a tetejére, szétnézni. Tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegesség a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: kicsit meg. Manna FM, Budapest Update.
1: Jó kis kiránduló tippek érkeznek. A Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti Erdei Vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd. Néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Anna-völgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

utazó. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hölgyek, tessék figyelni, úgy tűnik, hogy nem a jó helyen vagyunk, mert hogy van egy olyan európai ország, ami a nőket a tenyerén hordozza, és ott a legjobb lakni egy nőnek, legalábbis most ez kiderült egy felmérés szerint, hogyha boldog, nyugodt és sikeres életet szeretne élni egy nő, akkor kezdhet csomagolni, mert hogyha nem Svédországba született, akkor oda kell mennie. Nyilván ez most vicc, nem kell menni, de hát úgy tűnik, hogy egy új hír szerint és egy felmérés szerint Svédország a nők számára a legideálisabb hely. Ha nyugalmat szeretne egy nő, hosszú szülési szabadságot, kellemes randi helyszíneket, akkor mindenképpen Svédország az, ami az üdvös helyszín számára, úgy tűnik legalábbis a felmérés szerint. A lakosságának a száma 9 millió Svédországnak, és nagyon hosszú a története a nőbarát politikának ebben az országban. A női egyenlő tulajdonjog már 1845-ben létezett, 1901-ben pedig ez volt az első ország, ahol bevezették az első hivatalos szülési szabadság programot. Aztán 1958-ban például a svéd luteránus egyház megváltoztatta a doktrináját, és lehetővé tette, hogy a nők is papok lehessenek. Jelenleg pedig a parlament mintegy felét női politikusok teszik ki. Egyébként az egyenlőség tudat nagyon érdekes, már az óvodában kezdődik a svédeknél, ahol a kisfiúkat ösztönzik, hogy babákkal is játszanak, míg a lányok pedig traktorokkal és kisautókkal is játszhatnak. Az iskolában mindkét nem számára kötelező a főzés, a varrás, a fémipar és a fa feldolgozás, vagy megismerései és vagy elsajátítása, és minden oktatási intézményben a lányok azok, akik jobban teljesítenek, mint a fiúk. Mindez rugalmasabbá teszi aztán később a nemi szerepeket, és így például az egyenlő fizetést is. Ahogy az egyik svéd website mondja, hazánkban a nők vezetik a buszokat, és a férfiak tolják a babakocsikat, azért persze a svéd nők mégsem kell, hogy feladják a nőiességüket, ugyanúgy sminkelnek, hordanak rózsaszín ruhát, hasonlóan cipő és táska megszállottak, de lehetnek egyszerre okosak és női, és ezt meg is engedi az ő társadalmak ez az ország. Sőt, a legtöbb nő Svédországban könnyen hangoztatja is a feminista eszméket. Például egy stockholmi rendőrfőkapitány nő a bűnözés ellen vette fel a harcot, 4600 tisztviselő tartozik az ő beosztása alá. Magas szőke rendőrnő pszichológiával és tárgyalásokkal oldja meg a legtöbb esetet. Ugyanakkor nem fél erőszakot is alkalmazni, már nyilván, hogyha szükségeltetik rendőri intézkedés közben. A nőkből azért válik nagyszerű rendőr, mert kevésbé énközpontúak és konfrontatívak, mint a férfiak, majdnem minden harmadik rendőr Stockholmban nő. És egyre több nő vállalja be azt a szakmát, mert nem félnek, hogy férfiasan viselkedjenek, egyszerűen megmaradhatnak önmaguk számára nőként, úgyhogy esetleg keményen is fel tudnak lépni valami vagy valaki ellen. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy valóban Svédország-e a paradicsom a nők számára? Hát a magas adó miatt a nők évente átlagban 4,25 millió forintot keresnek, ami 354 ezer forintot jelent havonta. Az árak viszont majdnem négyszeresei a magyarországi áraknak, úgyhogy így nehezebb dolguk van. A nőknek például vásárláskor, ugye említettük, hogy cipő és táskamániások ők is. Na de, a másik hátrány, mert hogy azért van ez is, hogy a férfiak sokkal kevésbé gálánsak, mint nálunk. Nagyon ritka az a férfi, aki például fizeti a nő vacsoráját, ráadásul a svéd férfiak nagyon ritkán teszik meg az első romantikus lépést. Leginkább barátként kezelik a nőket, úgyhogy a nőknek kell, hogy átvegyék a kezdeményezés szerepét és vonalát is. Mindezek ellenére természetesen ennek is megvannak az előnyei. Például társadalmi rosszallás nélkül randizhatnak, ahányszor csak szeretnének, nyilván, ha házasságon belül vannak, akkor nem. De nagyon lazák ezek a szokások odakint, és bár a legtöbb svéd nő dolgozik, európai viszonylatban az ország a legnagyobb születési ország, ebben az országban van a legnagyobb születési arány, hála a nagy lelkű svéd törvénynek, és a svéd párok, nők és férfiak 13 hónap fizetett szabadságban részesülnek, és további 3 hónap fix összeg jár nekik. Ez azért elég jól hangzik. Ebből aztán 60 napot kell, hogy az anya kivegyen, 60-at az apa, tehát ugye felváltva vannak, és a maradék időt pedig úgy osztják el, ahogy akarják. A szülési szabadságra vonatkozóan mondom, ezt a rendszer elgördít minden anyagi nehézséget egyébként a párok elől is, a munkahely pedig megvár utána, mármint a szülési szabadság után. Ez az egyenlőség elv kiterjedt természetesen más területekre is. A női sportok ugyanannyi műsoridőt kapnak a tévében, mint a férfi sportok, és néha magasabb minősítésűek, 4 millió svéd figyelte például 2003-ban a női labdarúgó világbajnokság döntőjét. érdekes egyébként, hogy 2004-ben például külön autót gyártott a Volvo a svéd nőknek. Az autó tele van női funkciókkal, az ülés automatikusan felveszi a női test alakját, a fejtámlán süllyedés van a lófarok miatt, és a pedálok elhelyezése magas sarkú cipőkhöz van igazítva. Hát ilyen az, amikor nő barát egy ország.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Sir Arthur Conan Doyle, akivel kapcsolatban azonnal a bűnügyi szépirodalom kell, hogy eszünkbe jusson, ami tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez költészet, dráma és regény formájában az ókor óta létezik. A detektív regény, mint sajátos külön műfaj, 1841-ben vonult a szépirodalomba. Amerika legnagyobb, legklasszikusabb költője, Sir Edgar Allan Poe találta ki és valósította meg az első egyik kis regényében. Ez és minden utódja abban különbözik minden más bűnügyi történettől, hogy itt nem a bűn elkövetése a téma, hanem tulajdonképpen és sokkal inkább a kérdés, hogy ki volt a tettes. A rejtélyt egy kitűnő logikájú ember gondolati úton deríti ki, ebben a regény típusban a hangsúly a nyomozáson van. Az olvasó együtt játszik, együtt halad a nyomozóval, angolul a detektívvel. Ezt ritkábban használjuk, ezt a szót pedig milyen beszédes. Aki lehet rendkívül okos rendőr, lehet egy filozófus, egy pszichológus, egy jogász, ezeknek a keveréke, de mindig a megfigyelés és a logikus következtetés mestere az illető. Pók is remek műve hamarosan követőkre talált, az írók írták, kiadók igényelték, az olvasók világszerte vásárolták, szerették, és nem sokára már mi nálunk is Jósika Miklós izgalmas bűnügyi regényt írt, egy kétemeletes ház Pesten címmel. A francia Émile Gaboriau pedig már kitalált egy detektív alakot, aki bravúrosan nyomozza ki logikai úton a tettest. Volt tehát már előzménye a műfajnak, amikor 1887-ben egy 28 éves angol orvos, Arthur Conan Doyle, a Study in Scarlet című regényében, aminek a magyar fordításának a címe a Dilettáns detektív, megjelenítette a bravúros nyomozót Sherlock Holmes-t. Azóta is ő az ős példája, a felül nem múlható előképe minden regénybeli detektívnek. Az ő kalandjai, illetve a nyomozó tevékenysége a gyanúsítható körében rákényszeríti az olvasókat, hogy vele nyomozzanak, hogy találgassunk. Használjuk az eszünket, kezdjünk el mi is olyan logikusan gondolkodni, kezdjünk el figyelni, és versengjünk, hogy ki jön rá előbb arra, hogy ki is a tettes. Nyilván az íróval pedig, hát tudjuk, hogy ő tudta, de hát akkor is valahogy ezt érzi az ember, vagy hogyha a filmből nézzük, ezekből a regényekből készült filmet, akkor pedig tényleg egy versengés van bennünk, hogy akikkel együtt nézzük, melyikünk találja meg hamarabb a tettest. Ennek a műfajnak pedig vitathatatlanul Conan Doyle, a fő mestere, ifjú korától izgatottan kíváncsi, nagyon jó képzeletű tudós férjének indult. Egyetemistaként hol a filozófia, hol a jogtudomány, főleg a büntetőjog érdekelte, de aztán egyre inkább a természettudományok felé fordult. Hazai és németországi egyetemi évek után az Edinburghi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, és 8 évig gyakorló orvos volt. Még gyakorló orvosként működött, amikor megírta a Dilettáns detektívet, ez 1887-ben jelent meg, a 28 éves író ezzel egyszerre híres és népszerű lett, az olvasó közönség pedig várta a következő kalandokat, a kiadók pedig versengtek a Sherlock Holmes regényekért és novellákért. Mint hogy Conan Doyle közben sikeres történelmi regényeket is írt, abba akarta hagyni a detektív történeteket, egyik regényében a híres detektívet életveszélybe küldte, ahol ez életét vesztette, mégsem fejezhette be a sorozatot, az olvasók felháborodtak és velük együtt a kiadók is, ezek a könyvek pedig igen jövedelmezőek voltak, az írónak nagy pénzeket hozott a világhíres regény figurája. Így módon aztán a nemzeti közakarat, vagy a nemzetközi közakarat ismét életre keltette Sherlock Holmes-t, megalkotójának korlátlan képzelete tehát kiderítette, hogy téves híradás volt a detektív halála, lehetett tehát tovább közölni az újabb kalandokat. Sherlock Holmes tehát fogalom lett, példakép minden detektív regényíró számára. Jött azonban a nagy személyes megrázkódtatás, az első világháború kezdetén a fia elesett, és ezt a nagy gyászt csak úgy tudta elviselni, hogy belemenekült a spiritizmusba, hinni akarta, hogy beszélgetni tud halott fiának a szellemével. Kétségbe esetten kereste őt, és ebből következőleg ismeretterjesztő könyveket kezdett el írni. Akik hittek benne, tovább szerették, akik nem hittek benne, izgalmas, fantasztikus könyvekként olvasták. Ezeket így élt 1930-ig, 71 éves koráig. Alig, hanem mindmáig azok a legjobb, legirodalmibb detektív regények, amelyeket ő írt. Sherlock Holmes ugyanis azóta is halhatatlan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha programokra megyünk hétvégén, akkor sok új ember is az életünkbe kerül, találkozunk, bemutatkozunk egymásnak, de hát nagyon sokszor azért adódik a kérdés, hogy kinek is kell bemutatkoznia először, például nem csak egy eseményen, hanem hogyha mondjuk egy tárgyaláson veszünk részt, vagy akár egy munkatárgyaláson. Ugye a találkozók hét alapvető etikett szabálya az, amiről most szó van. Bárdolatlannak, amatőrnek tűnhet egy tárgyaláson vagy egy munka megbeszélésen az, aki nem tartja be ezeket az alapvető illemszabályokat. Miről is van szó? Ugye a tárgyalásoknál rendkívül fontos a viselkedés, ugyanígy egyébként az etikett ismeretének a hiánya is számos kellemetlen helyzetet szület, úgyhogy erre is szükség van, hogy ezeket ismerjük. Hogyha valaki nem az illem alapján cselekszik, rossz benyomást tehet a partnerre, és amatőrnek is mutathatja magát, vagy ezt a látszatot keltheti, ez pedig az egész megbeszélésre rányomhatja a bélyegét. Itt vannak azok a dolgok, amire a találkozókon a leginkább oda kell figyelni, a legfontosabb szabályok. Például figyelni kell a szervezésre és az előkészületekre, nyilván az etiketre már jóval a találkozó előtt a szervezéskor is figyelni kell, partnerekkel meg kell beszélni a tárgyalás kezdő és tervezett zárópontját is, aztán amennyiben egy nagyobb találkozóról van szó, érdemes előre meghatározni a napirendi pontokat. A legjobb a délelőtti órákra tűzni az időpontot, mert mindenki ekkor a legfrissebb, illetve a túl korai vagy a túl késő délutáni munkaidőn túlnyúló megbeszéléseknek sem örül senki, erre is érdemes figyelni. Szervezőként a tárgyalót minél hamarabb le kell foglalni, gondoskodni kell, hogy meglegyenek az ehhez szükséges dokumentumok, előadások, demonstrációs eszközök, valamint a recepció és a titkárnő is értesüljön az érkező vendégekről, és tudja azt is, hogy hová kell őket irányítani. Itt van az öltözködés, mint egy sarkallatos pont, az illendő öltözködés ugyanis egy nagyon fontos rész egy sikeres tárgyalásnak. Az öltözködés terén is meg kell adni egymásnak a tiszteletet, egy hivatalos tárgyaláson fontos az elegancia, csinosan visszafogott megjelenés, persze a megbeszélés hangulatától és a felek viszonyától is nagyban függnek a lehetőségek. A nők esetében jó ötlet lehet egy legalább térdig érő szoknya, ez minden esetben fontos, hogy ne legyen térd fölötti azért, de biztos, hogy ne legyen rövid. Aztán ott van természetesen ugye a csinos és visszafogott megjelenésben még egy szép ing vagy blúz a hölgyeknél, egy blézer, de persze a nadrág kosztüm is teljesen kifinomult hatást kelt, sőt most már az egész ruhák, az úgynevezett egyberuhák is nagyon jó választásnak bizonyulnak, ezt a Szúcs című sorozat óta szerintem mindenki tudja, ugye ez volt a Brilliáns elmék címen Magyarországon futó jogi sorozat, amiben Meghan Markle szerepelt, zárója bezárva, minden hölgy egész ruhát viselt benne mindig, az összes részben szinte. Fontos, hogy a szett ne legyen feltűnő, kihívó, valamint az is, hogy ne essünk túlzásba az ékszerekkel, a frizurával és az illattal sem. Cipők terén egyáltalán nem kötelező a magas sarkú, a lényeg az elegancia és a magabiztosság, hogy úgy mozogjunk abban a lábbeliben. Egy fontos tárgyaláshoz soha ne vegyünk föl teljesen új cipőt. A találkozás és a bemutatkozás még sokkal fontosabb, mint az öltözködés, vagy legalább annyira fontos, de az biztos, hogy érdemes 5 perccel előbb odaérni a helyszínre, a tárgyaló ajtaján ajánlott kopogni, és mindig azt köszön először, aki később lép a terembe. A készfogást viszont ebben a hivatalos üzleti helyzetben a fogadó, a házigazda kezdeményezi, úgyhogy meg kell várni azt, hogy ő nyújtson kezet annak, aki megérkezett. Ezután pedig, hogyha több résztvevő is van, akkor bemutatja egymásnak őket rang és név szerint, és hogy kit kinek, a férfit a nőnek, és az alacsonyabb rangút a magasabbnak mutatjuk be. A fiatalabbat pedig az idősebbnek. Először mindig annak a neve hangzik el, akinek a másikat bemutatják. Ha valaki korábban már ült, akkor illik felállni a készfogáshoz, az utóbbit lehetőség szerint nem egy asztal fölött kell megejteni, ez is nagyon fontos. Ez egy kis útravaló majd az elkövetkezendő hónapokhoz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A budapesti történetek sorozatunk mai főszereplője a Magyar Országház, vagyis a budapesti magyarországi parlament. Nyilván, hogyha az ember leginkább ikonikus épületre gondol Magyarországon, akkor szerintem azonnal az Országház az, ami beugrik, és nyilván nagyon sokan tisztában vagyunk ennek a részletes történetével, de azért van pár olyan dolog, ami mellett egyszerűen nem mehetünk el említés nélkül. Először is, ahogy ezt a csodás Magyarország is írja, szögezzük le, hogy a parlament szó tulajdonképpen az Országházban ülésező testületet jelenti, ugyan sokan hívják ezt a lenyűgöző épületet magát parlamentnek, de a helyes megnevezés valójában Országház. Ez az impozáns budapesti alkotás 17 éven át 1885-től 1902-ig épült, Steindl Imre építész tervei alapján sajnos a tervező maga nem érhette meg az átadást, ugyanis 5 héttel az esemény

0: előtte elhunyt. Az építkezés során fontos kikötés volt, hogy a Magyarországház építéséhez csak és kizárólag magyar alapanyagokat használhatnak, hazai iparosok és gyártók bevonásával, sőt, a díszítésben is a Kárpát-medencében honos növényvilág köszönjön vissza. Ezek a kitételek meg is valósultak, mindössze a gránitoszlopokat hozatták külföldről. Érdekesség még ehhez, hogy ezekből az oszlopokból mindössze 12 darab készült az egész világon, és ebből 8, ami országházunkban van, további 4 pedig Nagy-Britanniában. Egészen elképesztő számadatok is kötődnek az országházhoz, az építéséhez nagyjából 40 millió téglát használtak fel, és mintegy 40 kilogramnyi 22-23 karátos arany díszíti az országházat. Az épület alapterülete közel 18 ezer négyzetméter, a homlokzaton 90 kőszobor található, az épületen belül pedig további 162 szobor látható. A bent futó vörös szőnyeg majdnem 3 kilométer hosszú, 27 kapun keresztül lehet bejutni, és az év napjai számának megfelelően az országház összesen 365 kisebb-nagyobb toronnyal is rendelkezik. Ami a ház stílusát és méreteit illeti, az alaprajz barokk, a homlokzata gótika stílus jegyeiből merít, a mennyezeten pedig reneszánsz formajegyek találhatóak. A Dunával párhuzamos épületszárny hossza 268 méter, a legnagyobb szélessége pedig 123 méter. A kupola tornya 96 méter magas. Ahogy az országháznak minden egyes szeglete gondos tervezés alapján készült, nem véletlen az épület kialakítása sem, amely fontos politikai és történelmi üzeneteket hordoz. A középen kimagasló kupola egyrészt a törvényhozás egységére utal, másrészt az egykor két kamarás rendszerben működő országgyűlésnek megfelelően az alsóház és a felsőház együttes üléseinek adott helyet. A kupola két oldalán kapott helyet az alsóházi és a felsőházi ülésterem, melyek kialakítása teljesen megegyezik, szimbolikusan utalva arra, hogy a két ház egyenlő jogokkal rendelkezett. Mit láthatunk akkor, hogyha ellátogatunk a Magyar Országházba? Általában évi 700 ezer látogatója van, több nyelven beszélő szakképzett idegenvezetők kísérik el a látogatókat ezen a nagyjából 50 perces élménydús túrán, amely során nyilván megcsodálhatjuk a világ egyik legnagyobb parlamentjét, vagyis országházát. Az útvonal, amit bejár ilyenkor a látogató, az első a 17-es városi lépcsőház. Ez a szobrokkal és színes üvegablakokkal teli aranyozott és díszfestékkel gazdagított folyosó vezet a pompázatos főemeletig. Aztán ott van a főrendi házi ülésterem. A régi főrendi házi ülésterem a konferenciák helyszíne, kiváló az akusztikája, és többszintes karzattal rendelkezik. Ez a terem szlavóniai tölgyből készült kazettákkal és sűrű aranyozással van díszítve, a főfalon pompáznak Magyarország uralkodó családjainak festett címerei. Aztán, ha tovább megyünk a látogatás során, ott van a főrendi házi társalgó, amely társalgót Európa legnagyobb kézi csomózású szőnyege mellett régi magyar népcsoportokat és mesterségeket megidéző, a pécsi zsolnai gyárban készült szobrok díszítik. A következő megálló a kupola csarnok. Itt 2000 óta őrzik a nap 24 órájában a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket. A magyar uralkodók aranytalapzaton, aranybaldahin alatt felállított szobrait is meg lehet ott nézni. Aztán ott van persze a díszlépcsőház is, az országházi látogatás utolsó állomása, ám ott még meg annyi pazar látnivaló akad. A mennyezeten Locz Károly festőművész munkáiban, a tér két oldalán pedig Rót Miksa káprázatos díszes üvegablakaiban gyönyörködhet, aki ellátogat az országházba. Itt található az a bizonyos már említett nagyon különleges 8 gránit oszlop is. Ez tehát a Magyar Országház története, érdemes ellátogatni egyszer oda.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Három különleges program, aminek érdemes már most jegyezni a dátumát, tessék figyelni, beszélgető partnerem Guba Gábor, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel a Duran Duran koncertről, a Jason Derulo koncertről és a Harry Potter kiállításról is beszélgetünk. Szia Gábor, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És akkor induljunk visszafelé ahhoz képest, ahogy én mondtam, a Harry Potter kiállítás.
2: Igen, hát február 6-án indítottuk el a kiállítást. Hát erről a kiállításról azt tudni kell, hogy ez a világ első számú utazó kiállítása. Maga a brand név, a Harry Potter brand név, hát azt tudjuk, hogy egy hihetetlenül mainstream generációkat átívelő brand, könyvek, filmek, fantasztikus kiállítások, tehát egy rengeteg minden tartozik hozzá, és úgy érzem, hogy ez egy olyan kiállítás, ami nem köthető korhoz, mert itt a pici gyerekektől egészen a 70 pluszig mindenki megjelenik, és hát élmény nézni, amikor családostól jönnek erre az eseményre, és akár a kis srácok, lányok is beöltözve Harry Potter ruhákba, köppenyekbe, teszlek süvegbe, pálcákkal a kézbe. Szóval tehát hihetetlen jó látni, és azt meg, hogy amikor távoznak, és ezt a rengeteg boldog, mosolygós arcot, és hogy mennyire jól érezték magukat, ezt meg kifejezetten jó látni. Hát a hátteréről annyit azért szeretnék mondani, hogy említettem, ez a világ első számú kiállítása, és ezt próbálom alátámasztani azzal, hogy itt, amikor egyáltalán megkaptuk ennek a lehetőségét, már akkor elég komoly feladatok elé állított minket, mert több mint 3000 négyzetmétert kellett kialakítanunk, és hát ilyen helyszínekben azért nem bővelkedik Budapest és környéke. Így egy saját event hallt kellett kialakítanunk, ami Budapest-Szentendre határába található, és hát ennek az előkészületei munkái már elindultak tavaly ősszel, és hát januárban, amikor megérkezett az első kamion, hozzáteszem, hogy 70 kamionnyi installáció érkezett, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha mondjuk egy YouTube koncertet szerveznénk meg a Puskás stadionba, még ott se található szerintem 70 kamionnyi installáció. Tehát ez egy giga-mega kiállítás, és nem véletlen, hogy elővételes jegyvásárlásokba és a világ minden pontján elég komoly eredményeket érnek el. Nálunk is szerencsére elég nagy siker volt, már az előérdeklődés tekintetében is, és hát azóta is most már elértük a 100 000. Látogatót, ami szerintem egy Magyarországon szervezett kiállítások tekintetében egyedülálló. Ami csúcsot lehet, megdöntöttünk ezzel, de hát itt tényleg az élmény, amit tud adni ez a kiállítás, ez a 20 tematikus szobával rendelkező kiállítás, ez egyedülálló.
1: Gábor, a 20 tematikus szobáról még egy-egy szót mondj, és azt is, hogy van-e csoki béka?
2: Hát kezdem a végével, tehát csokoládé véka az nincs, viszont rengeteg jó dolgot lehet találni, akár ott a shopba a végén, de hát a maga a 20 tematikus szoba az tényleg óriási élményt ad az embereknek, mert ellentétben a londoni vagy az orlandói fix kiállításokkal, itt ez egy interaktív kiállítás, tehát itt amikor megérkeznek a kedves látogatók, akkor kapnak egy kis csipes karszalagot, amivel gyakorlatilag ezekbe a szobákba interaktívan be tudnak kapcsolódni, és teljes részesévé válnak ennek a kiállításnak, amit hihetetlenül élveznek az emberek, és végén pedig még akár komoly pontokat is tudnak gyűjteni, tehát egy kifejezetten egy játékos, nagyon kellemes kikapcsolódás, amire az érdemes rászánni egy jó másfél órát, mert hát annyi érdekes dolgot lehet találni ezekben a szobákban.
1: Guba Gábor a vendégem, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel három isteni programról beszélgetünk, az egyik a Harry Potter kiállítás, erről volt szó eddig, és hamarosan folytatjuk majd a közelgő Jason Derulo koncerttel. Mit érdemes tudni a koncertről, a turnéról, a hangulatról és az egyebekről? Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb jó kis program, hogy ígértem vendégemtől, Guba Gábor producertől, aki a Green Stage és a Green Exhibition producere. Jason Derulo jön koncertezni Budapestre június 10-én. Mit kell tudni a koncertről? Milyen ez a többi ország koncertjéhez képest? Milyen a turné? Milyen a hangulat? Mesélj!
2: Igen, hát Jason Derulo az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb sztárja. Ezt nyugodtan mondhatom, mert hát a negyedik legkövetettebb férfi előadó, ami azért már jelzi azt, hogy mennyire népszerű ez a haiti származású fiatalember, aki Miami-ban indult a pályafutása, és hát mivel egy óriási tehetségként indult, tehát ő már 5-6 évesen már elindult a zenei karrierje, ami jelzi azt, hogy a milyen Isten áldott a tehetségről van szó, és hát 16 évesen már Pitbull-lal dolgozott együtt, utána megnyert egy nagy tehetségkutatót, és hát megállíthatatlan volt a karrierje. Ami csúcsot lehet dönteni lemezekkel, számokkal, top 100-as volt majdnem minden száma az amerikai slágerlistákon, és több mint 16 országba vezette a slágerlistákat, tehát hihetetlenül népszerű ez a dance pop tehetség, aki olyan turnéval lett meg most minket, a Last Dance World Tour-ral, amiben egy óriási nagy sót tapasztalhat meg, aki el tud jönni erre a koncertre. Itt rengeteg táncossal, vizuál technikával, látványokkal, látványelemekkel tarkított turnéról van szó. Én már láttam egy pár részletet a turnéból, hát tényleg ilyen lélegzetelállító, és hát 34 emberrel érkezik itt a stábjába, és hát ebből a 34 emberből majdnem mindenki a színpadon lesz, tehát itt el lehet képzelni, hogy milyen nagy sót fog majd tapasztalni az a látogató, aki el tud jönni erre a koncertre.
1: Egy kis backstage információ, vagy kis kulisszatitok, hogyha lehet. Egy ilyen nagy turné, az állomásait tekintve ugyanolyan? Tehát a szervezők odafigyelnek arra, hogy valahogyan kapcsolódjanak a helyhez, ahova megy az illető sztár koncertezni, vagy ezek általában ugyanazzal a ritmikával és mintázattal mennek?
2: Hát két egyforma koncert nincs, attól függetlenül, hogy itt...
1: Hogy a műsor gyakorlatilag, ígértem, aha.
2: Igen, a maga műsort azt majdnem minden előadó művész, aki turnézik, azt próbálja tartani, mert hát nem lehet kizökkenteni a ritmusból ezeket az előadásokat. Viszont alkalmazkodni kell a helyszínhez. Tehát itt, amikor mi például tárgyaltunk erről a koncertről, akkor fölmerült itt több eltéri helyszín is, akár MVM Dome vagy Paplászló Aréna, de hát kifejezetten a koncertnek a ügynökei és producerei megkérdezték, hogy nincs-e netán nekünk egy olyan helyszínünk, ami szabadtéri helyszín, és mondjuk egy jó laza kis parti hangulatú bulit lehetne csinálni, és akkor merült föl bennünk, hogy hát itt van nekünk egy Budapest parkunk, ami erre maximálisan alkalmas. Itt az elmúlt évek bebizonyították, hogy mennyi világsztár érezte jól magát ezen a színpadon, és hát a magyar meg közönség kerti... is nagyon szereti.
1: Igen, mert ez egy kerti parti hangulat valóban. Tehát, hogy ez annak van egy ilyen kapcsolódási pontja. Ráadásul valahogy a Jason Derulo is olyan, aki össze tudja kapcsolni a generációkat.
2: Így van. Tehát itt egy fiatal emberről beszélünk még, mert hát 37 éves, de hát tényleg itt megmozgatja akár a jelenlegi tínédzsereket, de itt a 40-50 pluszosokat is. Tehát itt a jelenlegi érdeklődés tekintetében is ezt tudom alátámasztani, hogy itt az ő művészete, az ő előadása is generációkon átívelő.
1: Guba Gábor a vendégem, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel három nagyon jó programról beszélgetünk, szó volt már a Harry Potter kiállítással, Jason Derulo koncerttel, és most hamarosan folytatjuk a Duran Duran koncerttel. Érdemes lesz figyelni továbbra is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Három nagyon klassz program, ahogy ígértem, az első a Harry Potter kiállítás, a második a Jason Derulo koncert, Guba Gáborral beszélgettek a Green Stage és a Green Exhibition producerével, és a harmadik, hogy ígértem, a nagy klasszikus, a Duran Duran, akik szintén eljönnek Magyarországra. Mesélj róluk. Róluk aztán van bőven mit mesélni, meg erről a turnéról is.
2: Igen. Hát nekem egy személyes kedvencem ez a csapat, és hát 14 év után újra Magyarországra jönnek, tehát ez egy óriási megtiszteltetés, hogy mi hozhatjuk el őket Magyarországra, és hát róluk tényleg rengeteg dolgot el lehet mondani, hát 80-ban indult gyakorlatilag el az első debütáló albumuk, ami már akkor egy óriási siker volt, és hát ezek a fiúk, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, akkor még Andy Taylor is volt a csapatban, tehát ezek olyan bálványok lettek, hogy szerintem rengeteg fiatalnak annak idején a falán ott lógott a plakátjuk, és hát amellett, hogy fantasztikus zenészek, ők hát nagyon híresek a divat diktátor szerepkörükről is, mert hát hihetetlenül odafigyeltek az öltözködésükre és a megjelenésükre. Nem véletlen, hogy például olyan divat diktátorok, mint Vivienne Westwood vagy Giorgio Armani is ruházta őket és próbálta őket még jobb stílussal megajándékozni. De hát a zenéjük az meg egy örök zene. Tehát amivel fog most ők érkezni fognak, az egy best of, tehát itt tényleg a legnagyobb slágerek fognak majd elhangzani, és hát ők aztán tényleg azok a zenészek, akik tökéletes egyensúlyt tudnak teremteni, mind a nosztalgia, mind pedig a modern koncertélmény tekintetében, és látványos produkcióval érkeznek, mert az ő turnéjukból is láttam egy pár részletet, és hát elmondhatom, hogy egy lélegzetelállító show lesz ez is, és hát ezekkel a fiúkkal találkozni élőben szerintem egy óriási élmény lesz a közönségnek is, de hát nekem is, mint zenei producernek.
1: Hát meg arról nem is beszélve, hogy ha generációk találkozásáról beszélgetünk, akkor az itt abszolút megtörténik, és nem csak úgy, hogy az ember mondjuk elviszi a gyerekeit, vagy elviszi az unokahúgát, az unoköccsét, hanem itt arról is van szó, hogy egy kultúrát, egy időszakot, egy korszakot, egy életérzést tudunk átadni, és most nem csak arra gondolok, hogy Rip a Farmer és Váltöméses Blues, hanem az, ahogyan mi annak idején a 80-as, 90-es években megéltük a saját fiatalságunkat. Szóval ez egy gyönyörű találkozás tud lenni, egy olyan meccéspont zenével és életérzésben, ami azért ritkán adatik meg az embernek.
2: Így van, és hát hozzáteszem, hogy előbb is említettem, tehát ők azok, akik meg tudnak újulni, és olyan modern kivitelbe tudják ezeket a nosztalgikus és fantasztikusan nagy sikerű számokat előadni, amivel az új és fiatal friss generációt is meg tudják érinteni. Tehát nem véletlen, hogy ők belettek iktatva a rock'n'roll Hall of Fame-be, vagy Grammy díjakat kaptak, vagy Brit Award díjakat kaptak. Tehát amit lehet, ők díjak tekintetében is mindent letaroltak, és hát az, hogy ők még mindig színpadon tudnak lenni, és ezzel a megújulással tényleg fel tudják kelteni a fiatal generációnak is a figyelmét, ez szerintem egyedülálló.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönjük a programokat, és azt gondolom, hogy mindenkinek lesz mit kiválogatnia ebből, hangulatához és a felszabadult életérzésünkhöz kapcsolva, ami mostanában átjárja a magyarokat, úgyhogy külön köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Guba Gábor volt a vendégem, a Green Stage és a Green Exhibition producere, akivel három nagyszerű programról, a Harry Potter kiállításról, a Jason Derulo és a Duran Duran koncertekről beszélgettünk. Köszönöm szépen az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az indiai nők legendásan híresek a hajuk szépségéről. Minden filmben, amiben indiai nő szerepel, akár csak nézzük meg a Bridgertonnak a két főszereplőjét, mesebeli gyönyörű királynői, hercegnői hajuk van. Hát mitől olyan gyönyörű és dús és fényes az indiai nők haja? Hát van egy speciális ápolási mód, természetesen egy titok, ahogy a nők ápolják a hajtincseiket, és igazából ezt a hatásos hajápolási trükköt bárki elleseti, úgyhogy én ezt most el is fogom mondani nektek, és akkor bárkinek lehet ilyen szép hajkoronája, ilyen fényes. Hát, hogy dús lesz-e tőle, az nem biztos, ugye, mert itt azért közrejátszik a genetika is, de az biztos, hogy szép lesz ápolt fényes. Híresek tehát erről a fantasztikus hajzóhatagról. Ebben persze nyilván, ahogy mondtam, a genetika is szerepet játszik, de azért nagyon odafigyelnek arra, hogy mit és hogyan használnak a hajukra. Nem sajnálják az időt, eleve, ugye ott kezdődik, az is az energiát sem a frizurájuk gondozására, a hajápolás pedig ugyanolyan fontos nekik, mint az arcápolás, úgyhogy itt vannak a legfontosabb trükkök. Az első a fejmasszázs, ugye én is szoktam nektek mondani, sokszor elmondtam már, hogy az egészséges és dús haj az egészséges fejbőrrel kezdődik, úgyhogy például az indiai nőknél is milyen igaz ez, ha tehetik, minden hajmosás alkalmával bevetnek egy kb. 4 perces fejmasszást, balzsamozás vagy hajpakolás közben. Ezzel nem csak a hatóanyagok felszívódását segítik, mert nem csak a hajat ápoljuk ilyenkor ezekkel a termékekkel, hanem a fejbőrünket is. Ilyenkor a fejbőr vérkeringését stimuláljuk egy kicsit, ez felgyorsítja a hajhagymák működését, az felgyorsítja a hajszál növekedését, és egészségesebb, teltebb lesz a hajszál is, és ennek köszönhetően ugye már a szálvesztés is csökken, és sokkal egészségesebb lesznek a tincsek, egészségesebbek. Aztán ott vannak az olajok és házi pakolások, ugye a különböző hajproblémákat szeretik természetes módszerekkel, legfőképpen olajokkal kezelni az indiai hölgyek is. Tudják, hogy melyik milyen hajtípusra való, és ez alapján vetik be őket. Zsíros fejbőre például gyakran alkalmaznak citrom és ném olajat, irritált bőrre rózsa vagy szantálfa olajat, ha pedig viszket vagy száraz a fejbőr, akkor aloe vera olajat használnak rá. Ezeket szintén masszázzsal juttatják be a fejbőrbe, illetve a hajhagymákba, és így teszik még inkább hatékonnyá a hajápolást. A kipróbálás előtt viszont fontos számunkra, hogy teszteljük őket a készfejünk bőrén, hogy nem vagyunk-e rájuk allergiásak, és nem irritálják-e a bőrünket ezek a bizonyos olajak. Illetve hát ilyenkor úgyis ugye mindig el szoktam mondani, pont úgy, mint a citrom, illetve hát a citrusok esetében, hogy mindig biológiai, ökológiai termesztésből származó kezeletlen héjú citromot, narancsot, citrusokat használjuk, akár hajpakolásba is, de természetesen az illóolajok kapcsán is mindig elmondom, hogy csak 100%-os tisztaságú illóolajokat használjunk, lehetőség szerint olyanokat, amik szintén, ahogyan a citrusfélékkel kapcsolatban is mindig elmondom, biológiai, ökológiai, tisztaságú termesztésből származnak. Aztán ott van a hidegvizes öblítés, ami szintén nagyon fontos a hajápolásban. Hajmosás közben elkerülik forró vizet. Pontosan azért, hogy ne sérüljenek és ne váljanak töredezetté a hajszálak, és az utolsó öblítést kifejezetten és szándékosan és mindig hideg vízzel végzik. Ezzel bezárják a nedvességet a tincsekbe, összezárják a kutikulát, nem oldják le a hajról a balzsamozás, illetve pakolás közben felvitt ápoló összetevőket, így aztán összességében az hosszabban és sokkal fényesebb lesz, sokkal egészségesebb és hosszabb ideig is lesz az, ahogy az imént mondtam. Aztán nagyon fontos az is, hogy ők hagyják megszáradni a hajukat. Ha tehetik, akkor kihagyják a hajszárítót, és nagyságrendileg úgy csinálják a hajápolásnak a rutinját és a szertartását, hogy ezt meg is lehessen tenni. Hagyják természetesen magától megszáradni a hajukat, pontosan azért, hogy elkerüljék a magas hőkárosító hatását a hajszálakra nézve, úgyhogy ettől még inkább ragyogó lesz a haj. Aztán természetesen ilyenkor az olajaknál és a fejmasszázsnál be kell vetni azt, hogy egy törölközővel betekerjük, vagy egy zuhansapkát fölveszünk, és akkor még könnyebben és még intenzívebben beszívódik hajszába és fejbőrbe is az illóolaj és az egyéb ápoló termékek, de ami fontos, és elsődlegesen ez a legfontosabb, hogy a fejbőr ápolására is mindig időt fordítanak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A legendás és hírhet New York-i húsgombócos szendvics, ennek a receptjét tanuljuk ma meg. Ugye az szerintem köztudott, és már biztos, hogy láttátok a tévéműsorokban, a főzős műsorokban, hogy odaki New Yorkban, főleg Manhattanben elképesztően sokféle. Gyakorlatilag minden nációnak megvan a maga kis kifőzdéje, étterme, péksége, és ezeknek a jellemzője az egyébként odakint Amerikában, mondhatjuk mindennel kapcsolatban ezt, hogy minden nagy és minden sok. Tehát például egy szendvicsben is nagyon sok minden van. Nem egy szelet sajt, vagy két szelet sajt és két szelet szalámi, hanem van benne négy szelet sajt, három vagy négy szelet, óriás szelet, mondjuk pulykasonka, és még a jégsaláta is óriás szelet, ez a steak paradicsom, abból mondjuk kettő, és majonéz, és még a sült bacon, abból is három-négy szelet, tehát minden dús, nagyon dús. Hát ilyen a New York-i húsgombóc szendvics is. Fél óra alatt kész van, isteni finom, és a gyerekek is szokták szeretni. Kell hozzá négy mini baget, vagy négy nagyobb kifli, vagy buci, mármint, hogy ez mint a hotdog kifli olyan, de inkább egy kicsit sűrűbb tésztájuk kell, nem ez a nagyon puha. Nem teljesen félbevágva, hanem úgy bevágjuk, mint ahogy a szendvicset szoktuk. Kell hozzá 65 deka darált hús, vegyeset ír a recept, de hogyha valaki csak egyiket, vagy csak másikat szereti, hajrá, akkor úgyis el lehet készíteni. Két evőkanál apróra vágott petrezselye, 25 g reszelt parmezán, amivel kapcsolatban ugye tudjátok a vajamánián, meg a parmezán, sajtból sosem elég, úgyhogy nyugodtan lehet vele sokkal többet tenni. Csilipor ízlés szerint, ha gyerekek is esznek belőle, akkor ezt kihagyhatjuk. Két gerezd fokhagyma, apróra vágva, vagy lereszel. Két táskanál Worcester szósz, egy tojás, só, bors, egy evőkanál extra szűz olívaolaj, 500 ml darabolt paradicsom konzerv, vagy érett paradicsom a levével enyhén megpárolva lehűtve, héjjal leszedve, úgyhogy szerintem jobban jártok a paradicsom konzervvel. Ugye ez az, aminek van ilyen kis szósza is, és van úszkának benne a kis darabkák is. És kell hozzá még nagyjából olyan 12,5-13, de ha 15, akkor sincsen semmi baj, félkemény sajt lereszelve. No, elkezdjük. Úgy készítjük el, hogy a bevágott bagettekből óvatosan kikaparjuk a belsejét, kis teknőt váljunk bele, hogy beleférjen az a sok cuccos, ugye? Így készül az amerikai szendvics. A kiszedett részt beletesszük egy mixerbe, zsemlemorzsa állagúra aprítjuk ebben a blenderben vagy ételaprítóban, ezután hozzáadjuk a darált húst, a parmezánt, a petrezselyemet, a csillit, a fokhagymát, a Worcester szószt, beízesítjük ezt az egész kulimászt, belekeverjük a tojást, pörgetünk még rajta egyet-kettőt, sózzuk, borsozzuk. Kiszedjük a husikát a blenderből, nedves kézzel dió nagyságú golyókat formálunk belőle, nem nagyobbakat, mert akkor biztos, hogy soha az életben nem tudsz beleharapni, meg bele se fér abba a kis kiflibe vagy buciba. Szóval dió nagyságú húsgolyókat formálunk belőle, sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, 15 percig sütjük, grillezzük. Az olívaolajat közepes lángon egy teflonsal látjátok a képet, kint van a Facebookon, hát ti is ekkorákat fogtok nyelni. Szóval az olívaolajat közepes lángon egy teflon serbenyőben felmelegítjük, de csak óvatosan, mert nagyon alacsony a füstpontja. Az olívaolajnak ne égessük el, beletesszük a húsgombócokat, és 6-8 percig sütjük, amíg a külseje aranybarna lesz, és lesz neki egy ropogós kis kérge, a belseje pedig jól átsül. Hozzáadjuk a paradicsomot a levével, a tüzet mérsékelve alatt a 6-8 percig rotyogtatjuk így, és amikor besűrűsödött a szósz, és a felére csökkent, akkor készen van ez a része a dolognak. A grillsütőt erős fokozatra kapcsoljuk, a kifliket egy bélelt tepsibe tesszük, sütőpapír, és a kivált mélyedést kiflinként 4 húsgombóccal és paradicsomszósszal megtöltjük, a tetejére reszeljük a félkemény sajtot, és egy percig grillezzük, amíg a sajt rá nem olvad. Ha nincsen grillfokozat, akkor fölülre teszed a nagy sütőben, ahogy szoktuk volt nevezni, ugye, vagyis a hagyományos sütőben, nekem is olyan van, nem kell izgulni, nem leszünk ettől nagyik, én is azt szeretem. Fölrakod a felső része, és akkor szépen megpirul a teteje, ráolvad a sajt, aranybarna lesz, és kész, azonnal tálalod. Nagyon-nagyon finom, ehhez lehet adni fincsi kis uborkasalátát, vagyis savanyú uborkát, vagy uborkasalátát, hogyha magyarosítani szeretnéd valamivel, mert nagyon sokan szokták ezt csinálni, vagy pedig készítünk

0: hozzá burgerszószt, ugye ez tulajdonképpen csak egy pici fokhagyma sóbors, egy kicsi kajánbors, és ketchup és majonéz összekeverve, ez a hirtelen burgerszósz, én így hívom, van ennek egy hivatalos verziója, és ami még ezzel azzal ki van egészítve, vagy csinálhatunk hozzá chipotle majonézt, ami chipotle csilivel, egy kis fokhagymával, sóval, borssal, pici mustárral keverjük össze a majonézt, így készül ez belőle, vagy remuládot is készíthetünk, ami a fűszeres majonéz, és bele van aprítva a csemegeuborka. Vagy ha van időd, akkor a legeslegfinomabb a nagy méretű csemegeuborka, vastag szeletekre vágva, sörtésztába mártva és bőolajban kisütve. Hát, az úgy mondjuk ájulás finom. Tehát akkor arra tessék készülni, hogy akkor leülünk az asztalhoz, nagyon-nagyon megesszük, nagyon sokat belőle, és utána el kell menni aludni, mert nem fogsz tudni felállni az asztaltól, de isteni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Látszatkupi. Van ilyen, úgy nevezik a látszatkupi, az tulajdonképpen egy aféle, hát azért nem mondanám azt, hogy nem rendetlenség, de úgy nevezzük azokat a részeket a lakásban, ahol csak le vannak úgy hányva a holmik. Szóval erre azért érdemes odafigyelni, mert tulajdonképpen van öt egyszerű megoldás, hogy végre rend legyen, és ez igazából nem valódi rendetlenség, csak néhány ott maradt holmi. És szerencsére nem kosztról beszélünk. A látszatkupi az olyan, mint az úgynevezett hotspot, ugye ezek a kis kupacok, ahova ledobjuk a cuccunkat minden egyes nap. Nyilván tőled sem idegen az az érzés, amikor az ember megérkezik, körbenéz otthon, és egy, azt mondja, hogy ó, te jó ég, mi van itthon? Szalad az egész lakás, a fiók kihúzva maradt a reggeli rohanásban, a ruhák nincsenek, a helyükön elő maradt a bögre, minden koszosnak tűnik az erkélyen, és össze-vissza vannak a cuccok, szegény növények kornyadnak, rá három hete rá sem nézett senki. Szóval ahhoz, hogy elkerüljük ezt a látszatkupit, szóval végül is azt az állapotot, amikor igazából nincsen nagy koszt megrendetlenség, de mégis úgy néz ki minden, mint hogyha felrobbantották volna a lakást. Szóval léteznek egyszerű és nagyon olcsó megoldások erre. Mik ezek? Az egyik a lábtörlő. Lábtörlő minden mennyiségben, akár kívül és belül is. Szóval nem is gondolná az ember, hogy mennyi kosztól szabadulhat meg, illetve mennyi koszt gyűjt össze egy helyre a lábtörlő. Most már annyi helyes mintás lábtörlő van. Van külön eseményekre, ünnepekre, karácsonyra, szülinapokra, stb. És aztán vannak ezek a kis hétköznapiak, macskás, kutyás, sünis, akármilyen. Ne a klasszikus értelemben tessék gondolni erre a darabra, simán lehet készíteni kicsi szőnyegeket strapabíró kosznyelő anyagból, és olyan feliratot vasalunk rá, amilyet csak akarunk. A lényeg az az, hogy legyen minden belépő résznél, szobahajtóban, az előszobában, stb. Egy kicsi lábtörlő. Hogyha minden szobában elhelyezünk egy ilyen kis saját lábtörlőt, akkor figyeld meg, hogy se a kutya, se a gyerek, se a vendégek nem hagynak majd nyomot a padlón, és ez azért nem mindegy. Aztán ott van a másik megoldás, ami már a második a tippek között, az a házi rendszerezés. Tök jó kis dobozokat lehet készíteni otthon, lehet vásárolni is átlátszókat, hogy lásd, hogy mi van benne. Nem kell beszerezni még egy szekrényt, készítsünk magunknak óriási kartondobozból színes, szagos, rendező és rendszerező boxokat, amiket bedughatunk az ágy alá, használhatjuk egyedi fiókbelsőnek is, szelektáláshoz, vagy a szekrény tetején is tök jól elfér. Ha az embernek ilyesmire van szüksége, akkor nem kell rögtön a bútoráruházba rohanni, fel lehet használni a régi cipős dobozokat, és egy saját rendszerezőt alkotni belőle, csak ragasztópisztoly kell hozzá, meg esetleg mondjuk egy kis színes csomagoló papír, vagy a dekupás technika, hogyha egy kicsit több időt van kedved eltölteni ezzel. Aztán ott van még a cipős szekrény, amit bármiből el tudunk készíteni, ugye óriási kupi hatását kelti, hogyha szanaszét vannak a cipők. Azért ezt valljuk be. Ha nincsen egy zárható vagy megfelelően rendszerezhető cipős szekrény, akkor végképp folyton elégedetlen lesz az ember az otthona kinézetével. Elég egy régi könyves polcot lefesteni, és már is kész a szuper DIY cipős polc, de néhány falécből is lehet barkácsolni a szabadidőben. Bármilyen formájú, mintájú egyedi szekrényt, amint szépen ferdén be lehet rakosgatni a cipőket, és még jól is szórakozol közben, arról nem beszélve, hogy tök nagy sikerélmény az, hogyha az ember csinál magának egy cipős szekrényt, vagy egy ilyen kis tárolót. Aztán ott van a régi bútorok letakarásával nyert új bútor, ugye a házi bútor takaró, ami szintén óriási segítség lehet, hogy rendezettebbnek tűnjön a dolog. Van egy régi kanapé, aminek már látványa is zavarja az ember, de nem szeretnénk új bútorra pénzt költeni, nincs pénzünk a kárpitosra, akkor feldobjuk egy egyedi húzattal, amit egyébként nem meglepő módon saját magunknak el tudunk készíteni, színes gumis lepedők, takarók vagy egyedi patchwork segítségével már is olyan lesz az a kanapé, mint hogyha kilépett volna valamelyik katalógusból, és imádni fogod. Simán meg tudod csinálni te is magadnak, sőt, hogyha a gyerekekben van egy kis kreatív érzék, vagy szeretnek így bingizni, akkor onnantól kezdve pedig nyert ügyed van. Aztán ott van az ötödik tipp, az elegáns tartó dobozok. Ugye ezt főleg a lányoknak ajánlanám, hogyha a fürdőszobában nem akarunk túl zsúfoltságot, ha szeretnénk, hogy a nappali közepén lévő dohányzó aztán ne legyen mindig telepakolva kulccsal, mogyoróhéjjal, újságokkal, papírokkal, cetlikkel, csekkes borítékokkal, vagy a munkába való papírokkal, akkor kell készíteni egy egyszerű elegáns vagy vidám kis dobozt mindenhová, a fürdőben végre elnyeli majd a rengeteg sminket, kozmetikai terméket, a hálóban lesz hova tenni jegyzetfüzetet, szemüveget, könyvet, az előszobában pedig a kulcsoknak lesz egy kis doboza. Ezt egyébként tök jól meg lehet oldani az útszélén áruló nénik és bácsik által készített kosárkákkal is, én azokat például imádom, de nagyon klassz kis dobozokat lehet csinálni, akár fadobozocskákat, akár kartondobozokat, akár ezeket az erősebb kartondobozokat, amiket a ezekben a szupermarketekben és a diszkontokban lehet kapni. Ugye a zöldségek alól elhozhatjuk a dobozokat, és hogyha nem ázott bele a zöldség, az egy nagyon jó vastag dupla falu papírdoboz, amit aztán be lehet burkolni akár textillel, és nagyon jó kis tárolót tudsz belőle csinálni. Úgyhogy ez a titka annak, hogy elnyelje valami a holmikat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. 98 pontot Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat, ahogy ígértem, el fogom mondani, hogy mire használják a kutyák a bajuszukat. Mert hogy nem csak a cicák bajsza az, aminek bizony funkciója van, és nem csak úgy ott van, mi nekünk embereknek, hanem annak van dolga. Ugye van olyan bajuszka, és vannak olyan kutyák, akiknek olyan bajuszkájuk van, mint hogyha rackajuk lenne, össze-vissza áll, fölfele kunkorodik, néha viccesen meredezik eléjük, tehát ételek felé, máskor békésen áll vigyázba, szépen oda simul a kis arcához. Ez gyakran jelent egyébként igazi rejtélyt a kutyagazdák számára. Na de akkor adódik a kérdés jogosan, hogy mire is való pontosan a házi kedvenceink bajuszkája. Egyelőre nagyon keveset tudunk a kutya tapintó érzékéről, a szakáll vagy a tapintó szőrőkből álló bajuszról. Az viszont biztos, hogy az állatoknak, főként az emlősöknek a bajszuk, vagy viccesebb nevén a pofaszakáluk komoly segítséget nyújt a környezet érzékelésében. Néhány kutyatulajdonos szerint ezek csak hosszabb, engedetlen kószaszőrszálak, amik ápolást igényelnek, vagy amiket akár teljesen le is szabad vágni. Ez óriási hiba, tilos, nem szabad levágni ezeket a kis érzékelő szőröket. A bajusz szőrök, amiket a szaknyelvben vibrasszé néven ismerhetünk, fontos és speciális funkciót látnak el. Kutyabarátok, tessék figyelni! A kutyusok ugyanis ezek segítségével tudják megismerni a körülöttük lévő világot és koordinálni a mozgásukat. Segítenek a tárgyak felismerésében és a távolság felmérésében is, például egy ugrás előtt. Aztán megkönnyítik a sötétben például, vagy a föld alatt, mondjuk egy barlangban a tájékozódást, de jó jön ez úszásnál is. Mi emberek az öt érzékszervünk, ugye a látó, halló, tapintó, szagló és ízérzékelő rendszer segítségével állunk szoros kapcsolatban a környezetünkkel. A külső és a belső környezetből származó ingerek felfogása és elektromos jellé ingerületté alakítása receptorok millióinak a feladata. Tőlünk eltérően a kutyának ebben a durva bajusz szőrök segítenek, amik feltűnően meredeznek elő az állat kis pofácskájából, az állkapcsából és a szeme fölötti részből is, sőt még oldalt az arcán is van. Ilyen kis érzékelő szőr pamacs. A szőrszálak ugyanis olyan idegekkel vannak ellátva, amik számos érzékszervi információt közvetítenek. Alapvetően úgy kell elképzelni a működést, mint ahogyan mi érzékeljük magunk körül a tárgyakat, személyeket és magát a világot. Segít például látni a kutyáknak a láthatatlant, a bajusz. A tapintás érzékelése a Merkel sejteknek köszönhető, ezek az idegvégződésekhez kapcsolódó speciális bőrreceptorok, az ovális formájú mechanoreceptorok a finom tapintási ingereket érzékelik, és az emberek esetében főleg az újbegyekben található. Na hát a kutyusoknál másképp van, a Veterinary Science tudományos folyóiratban publikáltak egy friss tanulmányt, amik szerint a kutyák szája és az orra is rendkívül gazdag Merkel sejtekben, az idegrostok erőteljesen kapcsolódnak hozzájuk, és ezek továbbítják a tapintási ingert a központi idegrendszer felé. A kutatók szerint ezek a tapintó szőrszálak különféle funkciókat látnak el, például a kutya bajsza lehetővé teszi az állat számára, hogy releváns információkat gyűjtsön a környezetében található tárgyak méretéről, formájáról, és figyelj a sebességéről is. Nem mellesleg abban is segít nekik, hogy jobban megértsék a környezetüket, és annak jelzéseit, akár még a sötétben is. A kutya szemének felbontó képessége más néven látásélessége azt jelenti, hogy a tárgyak felületi szerkezetét, mintázatát milyen legkisebb részletig képes felismerni, vagyis még különálló képrészletenként is érzékeli, erre is rámutattak a kutatók. A bajusz viszont pluszban és nagyban segíti őket, különösen a közeli tárgyakkal való kapcsolat esetén, míg az álluk alatt található pofaszakálka lehetővé teszi, hogy láthassák azokat is, amit az orruk miatt nem észlelnének. Ezért nagyon fontos és nagyon hasznos a kutyák bajsza. Ugyanilyen érdekesen működik a macskáké is. Arról majd egy későbbi állatbarát rovatban beszélünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint több